0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A 31. játéknapon véget ért a negyeddöntők szakasza a tengeren túli VB-n, és kialakult a legjobb négy mezőnye. Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hátrányból fordítva hosszabbítás után 2-1 arányban legyőzte a norvég csapatot a Miami-ban rendezett negyeddöntőben. Meglepetésre a norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Andreas Schjelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Jude Bellingham bombázott a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. Utolsóként a címvédő Argentína jutott a legjobb négy közé, miután a mahajnali negyeddöntőben az idei világbajnokság 100. mérkőzésén hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a 72. perctől emberhátrányban futballozó Svájcot. Már a 10. percben megszerezte a vezetést a nagy esélyes dél-amerikai együttes. Lionel Messi szögletét Alexis McAllister 6 méterről fejelte a hálóba. Messi rekordot döntött, övé a legtöbb VB gólpassz. Fordulás után rákapcsoltak a svájciak, és a 67. percben kiegyenlítettek. Dan Doje talált a hálóba. 5 perc múlva emberelőnybe kerültek az argentinok, mert a fegyelmezetlen Brill Embolo feldobta magát, megkapta második sárgalapját, és mehetett zuhanyozni. Egy kapusztak az argentinok, a svájciak pedig 10 emberrel hősiesen védekeztek. Mivel több gól nem született, következett a túlóra. A 2x15 perces hosszabbítást is nagy lendülettel kezdték a dél-amerikaiak, és a 112. percben ismét vezetést szereztek. Julian Alvarez 20 méterről a bal felső sarokba tekert. A 121. percben pedig Lautaro Martinez állította be a végeredményt. Az argentinok a szerda esti elődöntőben az angolokkal találkoznak. Thibaut Courtois a Spanyolország elleni VB negyeddöntő 71. percében megsérült, emiatt nem tudta folytatni a játékot. A belga válogatott kapusa a mérkőzés után nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy többet már nem lép pályára címeres mezben, de a folytatás lehetőségét sem vetette el egyértelműen. Mint ismert, Spanyolország 2-1-re legyőzte Belgiumot a péntek esti VB negyeddöntőben, és a cserekapus Saint-Lammens nagy hibáját követően lőtték a továbbjutást jelentő gólt a spanyolok a 88. percben. A Real Madrid kapusa elcsukló hangon elmondta, fájdalmai ellenére folytatta volna a játékot, Rudi Garcia szövetségi kapitány azonban másképp döntött. Ki tudja, hogyan alakul a meccs, ha nincs kapuscsere. A 34 éves Courtois több mint egy évtizede meghatározó tagja a belga válogatottnak. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a FIFA szavazásán a norvég Erling Haaland brazilok elleni második gólja lett a VB 8-at döntő legszebb találata. Haaland bombája a szavazatok 34%-át kapta, megelőzve Lionel Messi Egyiptom elleni kapufás egyenlítő gólját, a harmadik pedig a marokkói Azedine Unahi 17 méteres találata lett Kanada ellen. A VB legszebb gólja versenyben minden kör után 48 órájuk van a voksolóknak, hogy leadják szavazatukat a FIFA honlapján az általuk legszebbnek vélt találatra. A csoportkört az üzbég Eldor Shomurodov Kongó elleni emelése nyerte meg, míg a legjobb 32 között a zöldfoki szigeteki Sidney López Sabral Argentina elleni csodagólja végzett az élen. Még három fordulója lesz a szavazásnak, a negyeddöntő és az elődöntő után egy-egy, valamint a döntő után egy végső szavazás. A Német Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy a főbb kérdésekben megállapodott Jürgen Kloppal, így szinte biztos, hogy a korábbi Liverpooli edző veszi át a nacionálelf irányítását. Ferran Torres, a VB elődöntő spanyol válogatott csatára, még a nyáron elhagyja a Barcelonát, és a BL győztes Paris Saint-Germainhez szerződhet. A 26 éves, cápának becézett támadó maga is szorgalmazza az átigazolást, mivel gondok merültek fel a katalánokkal fennálló szerződésének meghosszabbításával. A jelenlegi 2027. júniusáig érvényes, 2022 óta játszik a Barszában. A gárdával három bajnoki címet, egy-egy spanyol szuperkupát és királykupát nyert. Korábban a Valenciában és a Manchester Cityben futballozott, utóbbival angol bajnoki címet és ligakupa elsőséget, előbbivel spanyol kupa győzelmet ünnepelhetett. A válogatottal 2024-ben Európa bajnok lett, 2023-ban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Meghalt 25 éves korában Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott középpályása. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A halálokát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Darabonként 450 dollárért eladja a VB döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A fű darabjai dísztárgyként a műanyagborításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek forgalomba. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A Dac labdarúgó csapata 1-0-ás vereséget szenvedett az izraeli bajnokság negyedik helyezettjétől, a Hapoel Tel Avivtól, a Dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. További barátságos futballmeccsek: Komárnos IAR 5-0, Szlovan Szlávia 1-0, Humenné Košice 0-1, Podbrezová Petržalka 0-3, Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 0-4, Michalovce Bukovina ukrán együttes 1-1, Paks Kozár Misleny 0-3, MTK Cserkaszi ukrán csapat 0-4, Zalaegerszeg Szlovácko 3-3, Vasas Kecskemét 5-1, Mezőköves Nyíregyháza 0-2, Monor Honvéd 0-6, Kisvárda Kazincbarcika 1-0, Felcsút FC Linz osztrák másodosztályú együttes 1-1, Koper szlovén élvonalbeli gárda MTK 3-1 és Diósgyőr Újpest 2-2. Sajtóinformáció szerint a holland élvonalban újonc Den Haag labdarúgó csapata megállapodott a Debrecennel Bárány Donát átigazolásáról. A 25 éves, saját nevelésű csatár 152 tétmeccsen szerepelt a DVSC-ben, amelyeken 60 gólt szerzett. Két élvonalbeli és egy másodosztályú spanyol futballklub is kölcsönvenné a Barcelona tartalékcsapatának magyar válogatott kapusát, Jakobisvili Áront. Jekyll Vivien aranyérmes lett 200 vegyesen, az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságának szombati napján. Kertész Boróka ugyanebben a számban harmadikként csapott célba. Jekyll 800 gyorson is rajtkőre állt és második lett. Juhász Szilveszter, Kántor Benedek és Mitro Milán ezüstérmet harcolt ki a fiú csapatok versenyében a spanyolországi U17-es öttusa Európa-bajnokságon. Samuel Balázs hetedik lett a férfi kajakosok 1000 méteres döntőjében, a kajakkenu világkupa harmadik montreáli állomásán. Szalai Fanni a 9. helyen zárt a nők mezőnyében, a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán Hamburgban. A férfiaknál Lehmann Csongor a 14. helyen ért célba. A magyar férfi junior kézilabda válogatott 100%-os mérleggel zárta a csoportkört, és jutott középdöntőbe a romániai korosztályos Európa-bajnokságon, miután 37-33-ra nyert Lengyelország ellen a szombati utolsó fordulóban. A cseh Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A szombati fináléban 6-2-5-7-6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát. A 29 éves Muchová két napja meccslabdát hárítva verte az amerikai Coco Gauffot, és karrierje második Grand Slam döntőjébe jutott a 2023-as francia nyílt bajnokság után. 3 éve kikapott a lengyel Iga Świątektől Párizsban. Honfitársa, a 8 esztendővel fiatalabb Noszková pénteken nyert az ukrán Marta Kostyuk ellen, ezzel első GS fináléját harcolta ki. A 2022-ben a legjobb 100 legfiatalabb tagjaként berobbant játékos, eddigi legjobb GS eredménye a 2024-es negyeddöntő volt az ausztrál nyílt bajnokságon. Noszková pályafutása 3. trófeája és első Grand Slam serlege mellé 3,6 millió fontot kapott. Piros Zsombor 7-6-6-3 arányban legyőzte a svájci Jerome Kimet, és bejutott a romániai Jászvásáron zajló Challenger tenisztorna mai döntőjébe. Az első futamon Rajt célgyőzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként végzett a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásának szombati napján a Nürburgringen. A belga Tim Merlier 2 nap alatt 2. sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. útszakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 2:42 előnnyel vezet. Súlyosan megsérült Marco Bezzecchi, a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában szereplő olasz versenyzőnek eltört a kulcsontja a német nagydíj tegnapi időmérő edzésén. A pilóta 2 hete a holland nagydíjon a futamon bukott hatalmasat, de azt az esetet megúszta sérülés nélkül. A 27 éves versenyző a 2. helyen áll a VB pontversenyben, hátránya 7 pont spanyol csapattársa Jorge Martin mögött. Fernando Alonso továbbra sem tudja, pontosan mihez kezd, ha egyszer véget vett Forma 1-es pályafutásának, miközben változatlanul nagy figyelem övezi a jövőjével kapcsolatos döntését. A 2-szeres világbajnok következetesen azt kommunikálja, hogy a nyári szünet környékén hoz döntést arról, folytatja-e pályafutását a király kategóriában. Alonso ugyanakkor visszautasította azt a felvetést, hogy a döntés időzítése összefüggésben állna az Aston Martin közelgő fejlesztési csomagjával, amely a nyári szünet előtti utolsó versenyen Magyarországon érkezik meg.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Átláthatóbb lett az iskolai felvételi az új rendszerrel az oktatási miniszter szerint. A pozsonyi repülőtér augusztus végére eléri a 3 milliós utasforgalmat. Több felhő szűrheti ma a napsütést, a csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között várható. Jó reggelt kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az oktatási miniszter szerint az új e-prifláska rendszerrel igazságosabbá és átláthatóbbá vált az idei iskolai felvételi. Az országban mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba. Közel 14 ezeren úgy jutottak be, hogy eredetileg a felvételi határ alatt voltak, és fellebbezniük sem kellett. Emellett mintegy 39 ezer diák magasabb preferenciájú iskolába került. A minisztérium szerint a legnagyobb előrelépés a férőhelyek blokkolásának megszüntetése volt. Korábban egy tanuló több intézményben is foglalhatta a helyet, most azonban a rendszer automatikusan továbbadja a felszabaduló helyeket. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér arra számít, hogy a júliusi és augusztusi nyári hónapokban összesen több mint 1 millió utast szolgál ki. Így az idei év első 8 hónapja után az utasok száma elérheti a 3 milliót. Erről Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója nyilatkozott, hozzátéve, hogy a 2 milliós utasszámot már július elején átlépték. Becslései szerint az év végére a teljes utasszám megközelítheti a 4,5 milliót. A legnagyobb hazai repülőtéren a teljes 2025-ös évben több mint 2,4 millió utas fordult meg. Irán figyelmeztetett, hogy nem fogja tartani magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, ha Washington továbbra is megsérti azt, jelentette szombaton az iráni állami televízió. A Pakisztán közvetítésével létrejött egyetértési megállapodásra hivatkozva Irán ENSZ nagykövete New Yorkban kijelentette, ha az Egyesült Államok továbbra is megsérti az iszlámábádi memorandumból eredő kötelezettségeit, Irán a továbbiakban nem tekinti magára nézve kötelezőnek az ebből a megállapodásból származó vállalásait. Oroszország benzingyártása az év ezen időszakára jellemző átlagos fogyasztás körülbelül 65%-ára esett vissza. Ennek oka az orosz finomítók elleni intenzív ukrán támadásokban keresendő, jelentette a Reuters hírügynökség két olajipari forrásra és saját számításaira hivatkozva. Az ukrán csapások számos finomítóban leállították a termelést, köztük a Norsi és az Omsk létesítményeiben, amelyek Oroszország legnagyobb benzingyártóinak számítanak. Ipari források szerint egy másik jelentős benzingyártó, a Szaratovi finomító is a termelés leállítására kényszerült. A júniusi venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint 4333-ra emelkedett, a sérülteké pedig megközelíti a 17 ezret. A hatóságok továbbra sem közölnek hivatalos adatokat az eltűntekről, a becslések szerint azonban 10-50 ezer ember sorsa ismeretlen. A 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések június 24-én mindössze 39 másodperc különbséggel rázták meg az országot, elsősorban Venezuela északi részét. A katasztrófában több száz épület omlott össze.
0: Időjárás.
1: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Vajnori felé tartó lehajtót előrébb hozták, így a megszokottnál korábban kell letérniük a strádáról. Radar méri a sebességet az R1-es gyors forgalmi úton Farkashida mellett Nyitra felé. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Istent abban kell megtalálni és szeretni, amit éppen mára nyújt nekünk. A 20. század egyik legmeghatározóbb német evangélikus teológusának és lelkészének, a 120 évvel ezelőtt született Dietrich Bonhoeffer gondolatával köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Mai témáink. Aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, indette Jézus Zebedeus fiait, Varga Zoltán szántalmási lelkipásztor.
1: Jézus ma is ugyanarra az útra hív, nem a világ nagyságának az útjára, hanem a kereszt és a szolgáló szeretet útjára.
0: 6. alkalommal szerveztek regionális napközi gyermektábort Csécsen.
2: Ideálisak a körülmények, egymáshoz közel egy hatalmas nagy területen található a templom és a gyülekezeti ház a falu közepén, ami biztonságos lehetőséget nyújt a tábornak a megszervezésére.
3: Mivel egyik gyülekezetben sincs annyi gyerek, hogy külön tábort szervezzünk, és főleg munkatárs nincs egy-egy gyülekezetben, de így, hogyha összefogunk, egy 50-60 fős napközi tábort itt Csécsen meg tudunk valósítani.
0: A tábori himnuszt az idén és Gabi az Edina Lilla szerezte.
4: Megpróbáltam, és nagyon sikeres is lett, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy azóta igazából minden éven írok egy újabb dalt az adott témának megfelelően.
0: A Görnyetátó asszony története elgondolkodtatta a táborozó gyerekeket.
5: Jézus ránk talál, ha betegek vagyunk, és hogy az jó Isten mindig meggyógyít bennünket, hogy mindig gondol ránk.
0: Kedves hallgatók, ezek a mai témáink. Kérem, tartsanak velem az elkövetkező közel 40 percben.

0: Egy anya maga jár közben fiai érdekében. A lehető legméltóbb helyet szeretné nekik az örökkévalóságban, közvetlenül Jézus mellett. Meg sem fordul a fejében, hogy a kérése túlzás. A fiai ott állnak mellette, hallgatnak és valószínűleg egyetértenek. A többi tisztanítvány persze megharagszik. Jézus azonban helyre tesz mindenkit. Erről a nagyon is emberi, mégis rendkívül tanúságos történetről szól Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor ige hirdetése.
1: Hallgassuk meg, kedves testvérem, Isten igét, amint a szól hozzánk Máté evangéliumából, annak a 20. fejezetnek 20. és 28. versén keresztül. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja, a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam, a te országodban az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, hogy mit kértek. Vajon kihihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok inni? Ők így feleltek, kihihatjuk. Erre ő azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, az nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10 tanítvány, megharagudott, és a két testvére. De Jézus ekkor magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak a fejedelmek, és a vezetők hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a ti rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves testvéreim, rádió készülékek mellett ülő drága testvéreink! A Jeruzsálem felé vezető úton Jézus harmadszor is beszél tanítványnak a ráváró szenvedésről. Világosan elmondja, hogy elárulják, elítélik, kigúnyolják, megostorozzák és megfeszítik. Miközben azonban az Úr a kereszt felé tekint, tanítványai még mindig a földi dicsőség felé gondolkodnak. Ekkor érkezik Zebedeus fiainak, Jákabnak és Jánosnak, édesanyjának a kérése, szeretne Jézus országában a legelőkebb helyet biztosítani a fiainak. Milyen emberi ez a jelenet? Jézus a megváltás útjáról beszél, és arra készül, a tanítványi pedig a rangról, a pozícióról és az elismerésről. Könnyen felismerhetjük bennük önmagunkat, mi is gyakran szeretnénk Krisztus áldásaiban részesülni, de a kereszt hordozásában kevésbé. Vágyunk a megbecsülésre, a sikerre, a látható eredményekre, miközben a szolgált alázata nehezenben vonz bennünket. Jézus azonban nem csupán elutasítja a kérést, hanem tanítást ad szeliden az ő tanítványainak. Először azt kérdezi, ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én majd kiszom? A pohár az a szenvedés, az atya akaratának való engedelmes alárendelésnek a képe. A tanítványok nagyon gyorsan felelnek, mint mi is szoktunk. Ki tudjuk. Még meg sem értik teljesen, hogy mit mondanak. Később azonban valóban részesülnek Krisztus szenvedésében. A tanítványság útja nem a kiváltságos útja, hanem a Krisztussal való közösség, amelyben a kereszt is helyet kap. Amikor a többi tanítvány meghallja ezt a kérést, megharagusznak a két testvére. De Jézus megbékéltet. Jézus rámutat, ugyanaz a lelkület munkálkodik mindannyiunkban. A világrendje szerint a nagyok uralkodnak, a hatalmasok érvényesítik akaratukat, Krisztus országában azonban más törvény érvényes. Mert aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Ez az evangélium egyik legnagyobb fordulata. A világ hatalom nyelvén beszél, Krisztus pedig a szolgálatét teszi elénk. A világ felfelé törekszik, Krisztus pedig lefelé hajol mindannyiunkhoz. A világ azt kérdezi, mit kaphatok? Krisztus pedig azt mondja nekünk, mit adhatok neked, gyermekem? A hit különös hangsúlyt helyez arra, hogy minden keresztény ember elhívást kapjon a szolgálatra. Nem a tisztesség tesz valaki nagyjá, hanem a Krisztushoz hasonló lelkület. Egy gyülekezet elejét nem a pozíciók, hanem az alázatos szolgálat, nem a gazdagsága mutatja meg, hanem a szeretet. Ahol az emberek csendesen imádkoznak, látogatják egymást, vigasztalják egymást, segítenek egymásnak, és így épül a Krisztus országa. Az egész szakaszt csúcspontja mégis Jézus önmagára mutató kijelentésében rejlik. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul sokakért. Nem csupán tanít minket a szolgálatra, hanem ő maga a szolgáló úr. Nem követelőzik, hanem önmagát adja. Nem trónt keres, hanem keresztet vállal. Nem másokat áldoz fel önmagáért, hanem önmagát áldozza fel sokakért. Ez a mi reménységünk alapja. Nem a mi alázatunk, nem a mi szolgálatunk üdvözít, hanem a Krisztus váltság halála. Az ő szeretete szabadít meg bennünket az önzés rabságától, és ezt tesz képessé arra, hogy a mások javát keressük. Amikor erre az igére figyelünk, vizsgáljuk meg szívünket. Nem keressük-e gyakran mi is a saját dicsőségünket? Nem vágyunk-e inkább elismerésre, mint szolgálatra? Nem akarunk-e első helyet ott, ahol Krisztus az utolsó hely vállalására hív bennünket? Jézus ma is ugyanarra az útra hív, nem a világ nagyságának az útjára, hanem a kereszt és a szolgáló szeretet útjára. Aki őt követi, az megtapasztalja, hogy az igazi nagyság nem a hatalomban, hanem a Krisztusért és az embertársakért vállalt szolgálatban rejlik. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, sokszor jövünk Te hozzád, amikor kérdéseink vannak az életben. Urunk, sokszor nem tudjuk a választ, amikor egymás között megnehezül a szívünk. De köszönjük, hogy Te megállsz alázatosan, és szólsz mindkét oldalhoz. Szólsz a megsértődötthöz, és szólsz a megbántódotthoz, és köszönjük, hogy helyre kerül így az életünk. Kérünk, taníts bennünket, hogy most is meglássuk, hogy bármilyen kérésünk lehet Te hozzád, Te mégis azt adod nekünk, ami a legjobban van szükségünk. Adj nekünk nyitott szívet, hogy így halljuk meg a Te ígédet, és így zárjuk a szívünkbe a Te drága ígédnek üzenetét. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogy sokszor saját dicsőségünket keressük, és nehezen vállaljuk az alázatos szolgálatot. Köszönjük, hogy Te nem uralkodni jöttél rajtunk, hanem szolgálni és életetet adni értünk. Formáld hát a szívünket, a Te lelkületed szerint, hogy gyülekezetünkben, családunkban és mindennapi életünkben a szeretet és a önfeláldozó szolgálat eszközé lehessünk. Taníts bennünket a kereszt útján járni, és add, hogy életünk Téged dicsőítsen. Ámen.
0: Varga Zoltán szádalmási lelki pásztor ige hirdetését hallották. A Zebedeus fiainak példája mindannyiunkat emlékeztessen arra, hogy az Isten országában a valódi nagyság a szolgálatban rejlik.

0: Július első hetében Csécsen ismét megszervezték a regionális napközi gyermektábort. A Rám talált címmel meghirdetett háromnapos alkalmon 62 fiatal vett részt. A Cohen programra épülő tábor célja, hogy Isten igéjére figyelve ne csak hitükben erősödjenek meg a gyermekek, hanem egymással közösségben, énekekkel és sok-sok közös játékkal töltsenek el tartalmas napokat. Összeállításunkban először a szervező lelkipásztorok beszélnek a közös munka erejéről, majd a táborozó gyermekek osztják meg élményeiket és az egyik bibliai történet tanulságát. A Csécsi gyülekezet milyen lehetőséget tud nyújtani arra, hogy itt egy regionális gyermektábor tudjon megszervezni? Körkonégéresi Tíme, a Csécsi lelkipásztor.
1: Azért esett a választás a regionális gyerektábor helyszíneként Csécsre, mert ideálisak a körülmények, ugyanis egymáshoz közel egy hatalmas nagy területen található a templom és a gyülekezeti ház a falu közepén, ami biztonságos lehetőséget nyújt a tábornak a megszervezésére. Úgy a belső terek rossz idő esetén alkalmasak és megfelelő mennyiségben és számban állnak a rendelkezésünkre, mint a kültéri programokhoz szolgáló területek.
0: Szervezett a gyülekezet önállóan is táborokat a gyerekek számára, illetve akkor több volt-e a gyermek?
1: Mindig is voltak Csécsen táborok, ugyanis a volt egyházi iskola épülete most a gyülekezeti ház, amit még annak idején, a 2000-es évek elején a Fiatal Reformátusok Szövetség közösen újítottunk föl, és nagyon sok téli és nyári ifjúsági tábort, tini tábort, kórus összpontosítást is tartottunk a helyszínen. 2019 óta tartjuk a napközis regionális bibliai táborokat. Külön a Csécsi gyülekezet számára nem, ugyanis hát ugye a Abaúj-Tornai Egyházmegyére azért az a jellemző, hogy viszonylag kis lélekszámú gyülekezetek, közösségek vannak. Csécsi gyülekezet is 130-140 lelkes közösség, és nincs olyan sok gyerek, akiket össze tudunk gyűjteni ahhoz, hogy egy tábort szervezni tudjunk.
0: Most itt a csécsieket hány gyermek alkotja?
1: A Csécsi gyülekezetből 7 vagy 8 gyerek van, de összesen 15 gyerekünk van Csécsről, ugyanis olyan népszerű a tábor, hogy örömmel jönnek, sőt visszajáróan jönnek a római katolikus gyerekek is.
0: A mostani táborra hány gyermek jelentkezett be itt a környékbeli településekről, és ez egy elfogadható létszám, vagy máskor vannak többen is?
1: Igen, az idei évben azért meglehetősen sokan jelentkeztek, összesen 62 gyerekünk van. Mondjuk az előző évekhez viszonyítva ez nagyobb létszám, és azt gondolom, hogy ezek a mi legfőső határaink is, ami a befogadó képességét illeti, úgy a stábnak és a helyszínt illetően is.
0: Jó, hogy közösen összefognak a lelkészek és együtt szerveznek gyermektábort.
1: Szerintem a kollégák is egyetértenek ezzel, hogy eddig csak az előnyeit tapasztaltuk. Minden gyülekezet nincs annyi gyerek, hogy egy-egy gyülekezet önállóan szervezzen tábort. A gyerekek is minél nagyobb létszámban vannak, annál nagyobb örömmel vannak együtt, és azt is tapasztalom, hogy a hívek, a gyülekezeti közösségek számára is ez egy ilyen nagyon pozitív jelenség, hogy ilyen jó viszonyban vagyunk itt református lelkészek, református gyülekezetek, hogy ilyen szépen össze tudunk fogni, és évről évre megszervezzük közösen ezt a tábort.
0: A fiatal segítőkön kívül vannak itt asszonyok is, akik a konyhán segítenek, készítik a gyerekeknek a tízórait és az uzsonnát. Ők a helyi gyülekezetből vannak, vagy máshonnan is jönnek segítők?
1: A konyhás nénik minden nap beosztással jönnek, és mindig más gyülekezetből érkeznek, akik sokszor anyukák, nagymamák, tehát itt vannak a gyerekeik, vagy éppen az unokáik, és természetesen ez a segítő önkéntes fiatalok számára és a lelkipásztorok számára is ez egy hatalmas segítséget jelent, hogy ezt a háttérmunkát el tudják végezni. Ez a Csécsi gyülekezet számára is nagy tehermentesítést jelent. Persze a csécsiek is mindig kiveszik a részüket, sőt, mi több, hát ugye már a tábor előtt, tehát előkészíteni a területet, az épületet, a templomot, de ez azért nagyon nagy segítséget jelent, hogy ilyen értelemben is összefogás van a gyülekezetek között.
0: Mondhatjuk azt, hogy a tábor egyik különlegessége az is, hogy itt nem csak magyar gyerekek vannak, hanem szlovák nyelvűek is, akik mégis valahogyan el tudnak vegyülni itt a többiek között. Csécsiek, vagy máshonnan vannak?
1: Vannak csécsiek is, és vannak a környező településekről is, kétnyelvű gyerekek is, sőt olyan gyerekek is, akik inkább csak szlovákul beszélnek, bár mondjuk vegyes házasságból jönnek ezek a gyerekek. Azt gondolom, hogy semmilyen gondot nem jelent, sőt visszatérő gyerekeink is vannak, akik nehezen beszélik a magyar nyelvet, és soha semmilyen problémát nem jelent, sőt szerintem számukra is ez hasznos, és azt gondolom, hogy ha szélesebb látókörű szülők egyenesen örülnek is annak, hogy egy magyar közegben és magyar környezetben vannak a gyerekek. Ami a korosztályt illeti, a jelenlévő gyerekek 5 éves kortól 12 éves korig hirdetjük meg minden évben az életkort. Készítünk munkafüzetet is az életkornak megfelelően, tehát idén is 3 munkafüzetünk készült, egy kifejezetten az ovis korosztály számára, akik még nem tudnak írni, olvasni, egy a magyarul beszélő, író és olvasó gyerekek számára, és készítettünk egy kétnyelvű feladatlapot is, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben szlovák iskolában járnak, vagy nehezebben beszélik a magyar nyelvet, azok is részt tudjanak venni ilyen értelemben is a foglalkozásokon.
0: A Szepsi gyülekezet mikor csatlakozott a regionális gyermektáborhoz? Molnár Árpád lelkipásztor.
2: Együtt indítottuk a Szepsi, a Csécsi, a Szesztai, az Abaúszinai anyaegyházközségek és a hozzátartozó szórványok, illetve a leányegyházközségekből való gyerekek számára, akik hittanra járnak évközben, de sokszor jönnek nem református gyerekek is, vagy olyan unokák, akik ilyenkor a nagymamákhoz eljönnek a szünidő elején, és ők is eljönnek ezekbe a táborokba.
0: Mi adja pozitívumát egy ilyen regionális tábornak?
2: Főleg az, hogy a gyerekek találkoznak különböző gyülekezetekből, felismerik, hogy nem csak ők járnak hittanra, hanem más falvakból, más városokban is járnak hittanos gyerekek gyülekezeti hitoktatásra, vasárnapiskolába vagy gyerekistentiszteletre. Meg is ismerkednek, meg hát itt is barátságok szövődnek, rengeteg szabadidős tevékenység van, sportolnak, nem lehet a kezükben mobil vagy számítógép, nem televízióznak, így együtt töltik az időt. Szinte kivétel nélkül minden éven csatlakozunk a Cohen munkacsoportnak a kidolgozott programjához. Beosztjuk a bibliai történetek átadását, mindig más kolléga, más lelkipásztor önkéntesekkel együtt, és így összeáll az egész hét.
0: Szepsiből hány gyermek érkezett?
2: Most nagyon sokan, 18-an jelentkeztek. Eddig ilyen 7-8-9 gyerek jelentkezett az előző években. Valószínűleg ennek a Csonka hétnek is köszönhetően, de örülünk neki, mert itt jobban megismerkedünk a gyerekekkel is, meg azokkal is, akikkel nincs kapcsolatunk évközben. Otthon kevésbé megvalósítható, tehát nincsen ilyen udvarunk, ennyi lehetőségünk, és főleg nincs ennyi munkatárs, akikkel közösen tudjuk vezetni a tábort, így összefogva hatékonyabb és egyszerűbb is.
0: Tudnak-e a gyerekek egy ilyen táborozás alkalmával hitbelileg is növekedni, hiszen azért a fő hangsúly azon van, hogy jól érezzék magukat, de ugyanakkor fontosak a bibliai üzenetek, a történeteknek az átadása is, hogy abból tudjanak valamit meríteni, magukkal majd hazavinni.
2: Úgy látjuk, hogy emlékeznek arra, amit elmondunk, a történetekre, az aranymondásra, az énekekre, ezeket próbáljuk elmélyíteni a csoportos beszélgetésen

0: Kicsi gyerek is tudott csatlakozni ehhez az idei alkalomhoz.
1: Mikor kapcsolódod a Szádelő gyülekezet ebbe a regionális táborba?
0: Szervezőként én a kezdetektől 6 évvel ezelőtt csatlakoztam hozzá, akkor még más gyülekezetben szolgáltam, mint lelkipásztor. Azokban az időkben Abói Szina Miglic és Perény volt a gyülekezetem. Ahogy átvettem a Szádelői anyaegyházat, illetve a 3 kis hozzátartozó közösséget, Áj, Bódavendégi és Szádudvarnok, itt attól kezdve mi is benne vagyunk a szervező bizottságban.
1: Annyira kevés ezekben a gyülekezetekben a gyermek, hogy nem érdemes számukra külön tábort szervezni?
0: Általánosan érvényes is elmondható az, hogy ezek a kis közösségek gyerekhiánnyal küzdködnek. Elidősödő közösségekről van szó, ahol nehézséget jelent az, hogy összeszedjük a gyerekeket, és szinte nincsenek is. Szádudvarnokiban indult be az a kezdeményezés, hogy megpróbáljuk őket vasárnapi iskola által össze hívni, ott már vagyunk 8-an és 11-en, tehát változott is a létszám. Ez a 3 kisgyerek már gyakorlatilag a Szádudvarnoki vasárnapi iskolából nevelődött ki, és így csatlakoztak ehhez a gyerektáborhoz.
1: A gyerekek, akik itt vannak a táborban, és hallják ezeket az igei üzeneteket, mennyire tudják elfogadni, illetve megmarad-e bennük az a történet, vagy elgondolkodtatja-e őket?
0: Szükséges az elmélyítés, úgyhogy az elkövetkező időszak is arról fog szólni, ha visszatérünk a vasárnap iskolához, illetve az iskolai hittanórákhoz, akkor újra és újra átvesszük majd ezeket a történeteket, hogy meríteni tudjanak belőle. De úgy gondolom, hogy tartalmi szempontból is a gyerekeknek ez nagyon sokat tud adni. Fejleszti az érzelmi világukat, erkölcsi tartást ad, közösségre nevel, úgyhogy amit innen ilyen parányi morzsaként tovább visznek magukkal, biztos, hogy beépül a saját kis életükbe, és jó reménység szerint majd olyan életük lesz, hogy meríteni tudnak majd az itt megszerzett tapasztalatból és bibliai történetek mélységéből. Végülis ez a cél.

0: A szesztaiak mikor csatlakoztak a regionális gyermektáborhoz? Parti Tibor lelkipásztor.
1: 2019-ben azt megelőzően is tartottunk táborokat. Tulajdonképpen egy ilyen közös szervezésű gyermektábor azért sok nehézséget levesz az ember válláról, hogyha többen vagyunk, akkor részletesebben odafigyelhetünk dolgokra. Másfelől viszont a teher megoszlik.
0: Szesztáról hány gyermek érkezett?
1: 6 Szesztáról és 3 Komarócról.
0: A mai nap folyamán egy olyan történetről tanulhattak a gyerekek, amelyről a lelkipásztorok is kevésbé prédikálnak a szószéken. Miről is szólt ez a történet?
1: A mai bibliai történetünk a 18 éve beteg görnyedhátú asszonynak a meggyógyítása volt. Erről tettem tanúbizonyságot, hogy Jézus őt a betegségében találta meg, a nyomorúságában, és gyógyította őt meg a zsinagógában, ott és akkor. Tehát, ahogy Jézus akkor rátalált erre a beteg asszonyra, napjainkban is ugyanúgy rátalál azokra a betegekre, akik hisznek abba, hogy ő képes őket meggyógyítani. Sőt, mindannyiunk mellett ott van, jelen van, csupán egy imányira, egy karnyújtásnyira, és remélem, hogy a gyerekek ezt az üzenetet vihették magukkal tovább.
0: Nagyon sok történet arról szólt, amikor egy beteg emberről volt szó, hogy a barátai vitték oda Jézushoz, vagy ők maguk mentek oda Jézushoz, és ez az asszony nem ment oda, de Jézus rátalált.
1: Igen, maga Jézus volt az, aki látta és érzékelte a problémát, meg a nehézséget. Nem tudjuk, hogy azt megelőzően ez az asszony mennyit imádkozott azért, hogy meggyógyuljon, vagy kik voltak azok, akik esetleg alkalomról alkalomra bekísérték őt a zsinagógába. És valóban ebben a történetben azt látjuk, hogy maga Jézus az, aki elébe megy a dolgoknak, sőt, nagy valószínűség szerint nem is tudta, hogy ki az, aki betér a zsinagógába. Tehát Jézus látta, érzékelte, tudta róla azt, hogy milyen gondokkal, milyen problémákkal küzd, és ez a csodálatos ebben a történetben, hogy oda megy, felkeresi, megkeresi és meggyógyítja. Tehát válasz volt nagy valószínűség szerint arra a kérésre, ami évtizedeken keresztül ez az asszony Isten fele küldött.
0: Amikor a gyerekeknek föl lett téve az a kérdés, hogy ki nem örült annak, hogy Jézus meggyógyította ezt a görnyedhátú

0: Hátóasszonyt. Nemigen értették a kérdést, de mindenki azt mondta, hogy örült mindenki annak, hogy meggyógyult. A történetből tudjuk viszont, hogy azért voltak olyanok is, akik nem, éppen azért, mert ez a gyógyítás szombatnapon történt.
1: A történetben a zsinagógai elöljáró az, aki nem örül az egésznek, és úgy gondolja, hogy a mózesi törvények megszegésével állnak szembe. Éppen ezért feddi meg Jézust, aki ugye leleplezi őt, és azt mondja, hogyha az állataitokról gondoskodni tudtok szombat napon, akkor miért fáj nektek, hogy ezt a beteg asszony meggyógyítottam. Tehát igen, napjainkban is föltesszük a kérdést, hogy vajon valakiknek miért rossz az, hogyha valaki sikeres, vagy miért rossz az, hogyha valaki meggyógyul, vagy miért rossz az, hogyha esetleg valaki többre viszi az életben. A válasz az sokszor nehéz nekünk saját magunknak is megfogalmazni.
0: Mi az, amit ebből a történetből a gyerekek magukkal hazavihetnek?
1: Csoportbeszélgetésen azt tapasztaltam, hogy igenis aktív téma a betegség témája. Mindenkinek megvolt a maga véleménye, mindenkinek a családjában megvan a baj, a nehézség, szülők, nagyszülők, ismerősök, rokonok, barátokon keresztül, és én úgy gondolom, hogy az, amit magukkal a történeten keresztül hazavisznek, az az, hogy Jézus ma is igenis jelen van ahhoz, és elég közel van ahhoz, hogy meggyógyítson. Meggyógyítsa őket, meggyógyítsa szeretteiket, meggyógyítson mindannyiunkat lélekben és testben is egyaránt.
0: A Csécsi regionális gyermektáborban te vagy az egyik zenei szerkesztő, illetve te biztosítod itt a gyerekek számára a zenét. Hogyan jött a kapcsolódásod ezzel a táborral?
2: Gabi Szadina Lilla, Vásárról vagyok. Ott kezdtem én is a gyerektáborban, ottani református fénysugár gyermektáborban. Abból nőttem ki, végigjártam az összes csoportot évfolyamok szerint, és aztán segítő lettem, és az egyik legjobb barátnőm az itteni lelkésznek a lánya, Körkobori. Ő volt az, aki elhívott a Csécsi táborba, és 3 éve már itt is segítkezek.
0: Mi a te fő feladatod itt?
2: Elsősorban a zene, a zenélés, énektanítás, hogy 3 éve már írok saját dalokat is a táborokba, úgyhogy azokat az énekeket mindig én tanítom, illetve bármilyen segítség, amivel tudok szolgálni a csapatokon belül, rendezgetni a gyerekeket, az mindig benne van.
0: Honnan jött az inspirációd arra, hogy énekeket írj?
2: Írok saját dalokat, az már régóta. A táborba gyerekdalokat azt 3 éve kezdtem el írni, amikor eléggé bonyolultat kaptunk a főszervezőktől, és nem éreztük úgy, hogy kompatibilis lenne a kisgyerekekkel. Ezért felajánlották, hogy akkor én írjak egy dalt, és tetszett ez az ajánlat, és megpróbáltam, és sikerült, és nagyon sikeres is lett, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy azóta igazából minden éven írok egy újabb dalt az adott témának megfelelően. Címét, meg a témát, azt megkapom, azt, hogy milyen történetek lesznek a napok során, azt mindig elolvasom előre, és akkor próbálok valamilyen inspirációt szerezni, de aztán igazából teljesen rám van hagyva, és várom az isteni ihletet, hogy megírjam a dalt. Általában elfogadják, volt már, hogy javasoltak a változtatásokat, amiket természetesen beledolgoztam aztán, és aztán a gyerekek meg teljesen elfogadják, és nagyon élvezik és szeretik.
0: Nem csak az éneket írod és megkomponálod, hanem az adott téma alapján megpróbálod kiválogatni az énekeket.
2: Ez már osztottan történik Molnár Árpáddal, mindig van egy adott mennyiségű dal, amiből válogatunk, aztán kiválasztjuk, hogy melyik nap melyik dalt lenne jó énekelni. Van, hogy csak aznap reggel döntjük el, hogy jó, akkor most ezeket fogjuk átismételni, igazából időtől is függ, hogy mennyi időnk van az éneklésre.
0: Jó, hogyha azok a dalok, amiket kiválasztotok, az összecseng azokkal a történetekkel és amivel foglalkoznak a gyerekek, vagy egyfajta ráfelelőként szolgálnak.
2: Igen, azt mindenképpen jónak tartom, és segít szerintem a gyerekeknek átérezni, és én még táborozó kisgyerekként is nagyon élveztem mindig az éneklést, és mindig az volt az, ami így vitt előre engem, és abban is törekedek a saját dalaimban is, hogy minél olyan legyen, hogy meg tudják jegyezni könnyen a gyerekek, és aztán fejből is tudják maguknak énekelni otthon, vagy szüleiknek, nagyszüleiknek elénekelni, és hogy akkor ez így tovább megmarad bennük.
0: Mi adja az inspirációt arra, hogy eljöjj gyerektáborba?
2: Annak ellenére, hogy nagyon leterhelő mentálisan és fizikailag is természetesen egész héten foglalkozni velük, de a szívem az feltöltődik, hogyha a gyerekekkel foglalkozhatok.
0: Porubán Fülöp Angéla, a gyülekezetéből hány gyermeket hozott?
3: Én csak 3-at. Nemrég csatlakoztam a csoporthoz, kis közösségből kevés gyerekkel érkeztem. 3. éve jövünk, és a gyerekek, akiket eddig hoztam, mindig nagy örömmel jöttek. Évenként keresztül Zsarnón is, Torán is külön csináltunk tábort. Zsarnón elég nagy létszámban, falu gyerekeit összegyűjtve, 20-25 gyerekről is szó van. Tornán viszont mindig kevéssel, 3, azt hiszem egyszer volt 5 gyerek, de ez a Covid-dal leállt. És a Covid után pedig azok, akik segítőim voltak, azok már kinőttek, elmentek otthonról, és egyszerűen számomra is könnyedség volt így csatlakozni a már meglévő csapathoz, és így besegíteni nekik. Sokkal szerte ágazó programot tudunk így közösen, mint egyedül a községnek a kereteit figyelemben véve.
0: Mennyire tudják biztosítani a gyerekek szállítását?
3: Jönnének többen is. 3 gyerek pont befér a hátsó ülésre. Úgyhogy ezért van ennyi.
0: És hogyan próbálják a szülők vagy a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy nyáron van egy ilyen táborozási lehetőség, ahol Jézusról, az ő csodáiról, vagy érdekes történetekről tudnak ismereteket szerezni, illetve sokat játszhatnak itt más hasonló korabeli gyerekekkel?
3: Személyes megszólítás alapján, vagy pedig közösségi médiában elküldöm a hívogató plakátot, és ha jelentkezik, akkor nagy öröm.
0: Említette, hogy szívesen fogadják a segítőkezet itt a táborban. Milyen feladattal bízták meg önt?
3: Én az első nap az igei átadást kaptam egy csoportot, és a csoport vezetőjeként a csoporttal foglalkozom, és a kézműveskedésnek az átgondolása és a kézműveskedésnek a program szétosztása volt a feladat.

0: Miért jó nektek gyerektáborban lenni?
1: Olivér Gumány és Szepsiből jöttem.
2: Szabó Darka és Tornáról jöttem.
3: Föri és Szilla és Szináról jöttem.
4: Porubán Adrián vagyok és Görgőről jöttem.
5: Múlt évén ebben a táborban nem voltam, és ez éven mentem, úgyhogy minden új volt, hogy voltunk itt a focipályán, játszottunk itt játékokat, meg a vízi rongyal dobáltuk magunkat.
0: Te első alkalommal vagy táborban, vagy voltál már korábban is?
2: Elsőször vagyok itt. Anyukám beiratott, mert jó híreket hallott a táborról.
3: Én már többször voltam ebben a táborban, mert a papnéni az én szomszédom, és ő emlegette ezt a tábort, hogy itt nagyon jó és kellemes, hát akkor már ide jöttem, amikor elsős voltam, és elsőtől egészen negyedikig. Nekem a legjobban tetszik ezek a játékok, vezetők, nagyon kedvesek is, ételek is jók, sétálás is nagyon kellemes.
4: Én is első óta negyedikig.
0: Miért jársz táborba? Nem csak azért, mert anyukád is itt van.
4: Nem csak azért, de legtöbbször igen, meg azért is, hogy új barátokat találjak, meg szoktak itt lenni ismerősök, meg sok barát.
0: Mi vonz titeket ebben a táborban? Azt, hogy játszhattok itt sokat a többiekkel, megismerhettek másokat, vagy esetleg érdekel benneteket a bibliai történet is?
5: Engem érdekel a bibliai történet, mert a Nagyim szokott nekem mesélni a bibliából, és meg akarok szerezni barátokat.
2: Nekem...
0: Ma miről tanultatok?
2: Ma egy beteg asszonyról tanultunk, akit Jézus meggyógyított.
0: Mit kell tudni erről a beteg asszonyról?
2: Ő már 18 évvel beteg volt, hogy bevgörnyedt a háta, és hogy az Jóisten mindig meggyógyít bennünket, hogy mindig gondol ránk.
0: Meséljünk erről az idős asszonyról, aki beteg volt. Mit kell róla tudni?
4: Jézus rátalált arra az idős nénire, aki bent volt a zsinagógába, és ott imádkozott, hogy bárcsak meggyógyítaná őt Isten. És jött Jézus, és meggyógyította. De a zsinagóga előtti ember mérgesen rászólt, hogy Mózes azt mondta, hogy ilyenkor ne csináljunk semmit, te meg most kell meggyógyítanod ezt a szegény asszonyt. Jézus azt mondta, neked is vannak otthon állataid, te nem gondozod őket, nem adsz nekik enni, inni naponta.
0: Mit gondoltok, miért szólt rá a zsinagógának az előjárója Jézusra, vagy miért nem tetszett neki az, hogy Jézus meggyógyította azt az idős embert?
2: A szombat a zsinagógainak olyan a szombat, mint nekünk a vasárnap. Szóval nekünk vasárnap nem szabad dolgozni, de nekik meg szombaton nem szabad.
0: Az az idős néni, akit meggyógyított Jézus, oda ment-e hozzá Jézushoz, és kérte, hogy meggyógyítsa őt?
2: Jézus oda ment, és meggyógyította.
0: Szerinted meglepődött az az idős asszony, hogy ha esetleg sokat imádkozott azért, hogy meggyógyuljon, hogy egyszer csak azt vette észre, hogy ő meggyógyult?
2: Szerintem biztosan.
5: Igen, meggyógyult, és aztán a Isten csöppet háragudott azokra emberekre, hogy miért mentetted meg, és a másik, hogy jól meg mentette, mert 18 éve így küszködött, meg volt fájdalma.
0: Mit gondoltok, hogy jó betegnek lenni?
4: Nem, senkinek nem kívánom, hogy beteg legyen. Az nagyon rossz, mert nem játszhat a barátaival, és nem találhat új barátokat.
0: Voltatok már betegek is, ti is így érzitek?
5: Nem tudtunk kimenni a barátunkkal, szomorúk voltunk otthon egyedül. Este sem, mert hogy ne legyenek betegek azok, akivel beszéljünk.
0: Örült-e az a asszony, akit meggyógyított, és hogy hogyan változhatott meg az élete?
2: Szerintem biztosan örült, mert évekkel ezelőtt megkötözte őt a sátán. És hogy nagyon szerintem örült is, hogy végre kiegyenesedett, és nem olyan volt, hogy még jó pár évet így kell lennem.
0: Mit adott nektek ez a történet?
2: Ez a rövid történet azt adta meg nekem, hogy Isten mindig ránk gondol.
3: Arra, hogy soha nem jó betegnek lenni.
4: Jézus ránk talál, ha betegek vagyunk. Az asszonynak be volt görgevedve a háta, arról lehet, hogy egy kicsit ő is tett, úgyhogy ha mi is betegek vagyunk, megfáztunk, lehet, hogy mi is rátettük, hogy mondjuk havat ettünk, jégcsapot ettünk.
0: Az elhangzott összeállításban a Csécsi regionális napközi gyermektábor életébe kaphattunk betekintést. A riportban megszólaltak a szervező lelkipásztorok, Körkoné Géresi Tímea, Molnár Árpád, Pándi Kovács Tímea, Parti Tibor és Porubán Fülöp Angéla. Hallhattuk a táborozó gyermekeket, Gurmány Olivért, Fürjész Lillát, Szabó Dorkát és Porubán Adriánt, valamint a zenei szolgálatot végző segítőt, Gabiasz Edina Lillát is, aki idén is elkészítette a tábor saját himnuszát.

Kedves hallgatók, vallási műsorunk református kiadása ezzel véget ért. A most hallott egyházi műsor hétfőn a 13 órai hírek után ismét meghallgatható. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Iski Ibolya. Áldás békesség a viszonthallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória adásunk tartalmából. 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása.
2: XIV. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
3: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
2: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szent Atya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
3: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
2: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőjét Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
3: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
2: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott, a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szent Atya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére.
2: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a szentmiset celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Átláthatóbb lett az iskolai felvételi az új rendszerrel az oktatási miniszter szerint. A pozsonyi repülőtér augusztus végére eléri a 3 milliós utasforgalmat. Több felhő szűrheti ma a napsütést, a csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között várható. Jó reggelt kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az oktatási miniszter szerint az új e-prikláska rendszerrel igazságosabbá és átláthatóbbá vált az idei iskolai felvételi. Az országban mintegy 157 ezer gyermeket vettek fel óvodákba, alap- és középiskolákba. Közel 14 ezeren úgy jutottak be, hogy eredetileg a felvételi határ alatt voltak, és fellebbezniük sem kellett. Emellett mintegy 39 ezer diák magasabb preferenciájú iskolába került. A minisztérium szerint a legnagyobb előrelépés a férőhelyek blokkolásának megszüntetése volt. Korábban egy tanuló több intézményben is foglalhatta a helyet, most azonban a rendszer automatikusan továbbadja a felszabaduló helyeket. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér arra számít, hogy a júliusi és augusztusi nyári hónapokban összesen több mint 1 millió utast szolgál ki. Így az idei év első 8 hónapja után az utasok száma elérheti a 3 milliót. Erről Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója nyilatkozott, hozzátéve, hogy a 2 milliós utasszámot már július elején átlépték. Becslései szerint az év végére a teljes utasszám megközelítheti a 4,5 milliót. A legnagyobb hazai repülőtéren a teljes 2025-ös évben több mint 2,4 millió utas fordult meg. Irán figyelmeztetett, hogy nem fogja tartani magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, ha Washington továbbra is megsérti azt, jelentette szombaton az iráni állami televízió. A Pakisztán közvetítésével létrejött egyetértési megállapodásra hivatkozva Irán ENSZ nagykövete New Yorkban kijelentette, ha az Egyesült Államok továbbra is megsérti az iszlámábádi memorandumból eredő kötelezettségeit, Irán a továbbiakban nem tekinti magára nézve kötelezőnek az ebből a megállapodásból származó vállalásait. Oroszország benzingyártása az év ezen időszakára jellemző átlagos fogyasztás körülbelül 65%-ára esett vissza. Ennek oka az orosz finomítók elleni intenzív ukrán támadásokban keresendő, jelentette a Reuters hírügynökség két olajipari forrásra és saját számításaira hivatkozva. Az ukrán csapások számos finomítóban leállították a termelést, köztük a Norsi és az Omsk létesítményeiben, amelyek Oroszország legnagyobb benzingyártóinak számítanak. Ipari források szerint egy másik jelentős benzingyártó, a Szaratovi finomító is a termelés leállítására kényszerült. A júniusi venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint 4333-ra emelkedett, a sérülteké pedig megközelíti a 17 ezret. A hatóságok továbbra sem közölnek hivatalos adatokat az eltűntekről, a becslések szerint azonban 10-50 ezer ember sorsa ismeretlen. A 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések június 24-én mindössze 39 másodperc különbséggel rázták meg az országot, elsősorban Venezuela északi részét. A katasztrófában több száz épület omlott össze.
2: Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság utolsó két negyed döntős mérkőzésén Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítás után. A cseh Linda Noskova nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A szombati döntőben 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát.
0: Időjárás.
1: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A pozsonyi D1-es autópályán megváltozott a forgalmi rend, Szenc felől érkezve az Aranyhomok és Vajnori felé tartó lehajtót előrébb hozták, így a megszokottnál korábban kell letérniük a strádáról. Radar méri a sebességet az R1-es gyorsforgalmi úton Farkashida mellett Nyitra felé. Balesetmentes utat kívánunk!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
5: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
4: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
6: Köszöntöm a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Mrva Mariannát, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete és a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatóját. Az összeesküvés elméletekről fogunk ma beszélgetni, egy olyan kutatás alapján, amelyet a négy visegrádi csoportban végeztek, illetve a négy visegrádi országban végeztek, 2023. novemberében és decemberében. Illetve hát majd a beszélgetésünk végén egy kicsit részletezzük a szlovákiai helyzetet is. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy van egy kifejezés, egy modern kifejezés, amit manapság elég sokat használnak, ez a konteó. Tehát milyen körülmények idézik elő, és hogyan terjed?
7: Tehát konteóknak, vagy összeesküvés elméleteknek olyan állításokat, vagy narratívákat szoktunk alapvetően nevezni, amelyek különböző társadalmi, politikai eseményeket, folyamatokat egy kis csoport titkos összeesküvéseként értelmeznek, amely alapvetően a közérdek ellen irányul.
8: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet szociológiai és demográfiai kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
7: Tehát az összeesküvések feltételeznek titkos háttérmunkát, szándékosságot, tervszerűséget és ártani akarást. Azt mondják, hogy semmi nem véletlen, semmi nem az, aminek látszik, valamint, hogy minden mindennel összefügg. Szintén alapvetésük a jó és a rossz szembenállása. Legalábbis ez a klasszikus definíció, aminek számos jól kidolgozott összeesküvés elmélet adta az alapot, mint például az új világrend elmélet, a nagy lakosságcsere elmélet, vagy az újabbak közül említhetnénk a COVID-járvánnyal összefüggő elméleteket. Az elmúlt években azonban a téma néhány kutatója felvetette, hogy amit látunk, azt ez a klasszikus definíció már nem írja le pontosan. Szerintük 2007-ben a konspirációs diskurzusnak egy új érája indult el akkor, amikor Donald Trumpot először elnökké választották, és ezt az új érát ők az elméletek nélküli konspirációk korszakának nevezték el. Szerintük ugyanis ennek az új korszaknak a konteói különböznek a korábban megszokottaktól abban, hogy már nem egy komplex történetet mesélnek el, nem igényelnek alapos kutatómunkát, nem törekszenek arra, hogy úgymond összekössék a szálakat, hanem megelégesznek azzal, hogy az összeesküvésekre tesznek utalgatásokat. Céljuk ugyanis elsősorban a kételkedésnek az elhintése, a delegitimálása az úgynevezett hivatalos verziójának a történeteknek, nem pedig az tehát, hogy saját verziót vázoljanak fel, mint ahogy azt a klasszikus konteóknál egyébként megszokhattuk. De attól függetlenül, hogy a klasszikus definíciót vagy az új definíciókat tekintjük mérvadónak, a konteókra igaz az, hogy a legjobb táptalaj számukra az a bizonytalanság. És ezért nem véletlen, hogy elsősorban válságok esetén, háborús időkben, járványok, katasztrófák kapcsán alakulnak ki és terjednek a legjobban. Ennek az az oka, hogy egyértelmű válaszokat tudnak adni nagyon bonyolult kérdésekre. Leegyszerűsítik az egyébként komplex, sokszor átláthatatlan és bizonytalan helyzeteket, illetve hogy segítenek betölteni azt az információhiányt, ami kríziseknek, válságoknak általában a sajátja. Az elmúlt évekből számos ilyen helyzetet említhetünk, aminek kapcsán összeesküvés elméletek alakultak ki, például a menekültválság, az orosz-ukrán háború, a már említett COVID-járvány, de mondhatnánk a most éppen aktuális száj- és körönfájás vírust is, aminek a megjelenésével gyakorlatilag egy időbe kaptak szájra azok a elméletek, amelyek különböző összeesküvéseket sejtenek ezeknek a hátterébe. Tehát a felsoroltakból is látszik, hogy a konteók, a tartalmukat tekintve nagyon sokfélék lehetnek, és sokszor többféle verziójuk is létezik, amelyek akár együtt ellent is mondhatnak egymásnak.
6: Ezeknek a terjedését azt hiszem, hogy a pszichológusok nagyon jól meg tudnák magyarázni, hogy az elbizonytalanodott emberek fogadják el leggyorsabban a konteókat, pontosan azért, mert egyszerű magyarázatot adnak a problémákra. És hát az emberek lehet, hogy kényelmesebbnek tartják elfogadni azt az egyszerű magyarázatot, mint gondolkodni a problémák megoldásán, illetve a szálak összekapcsolásán, ahogyan is említette az előbb. Ezeknek a terjedése a közösségi médiákban összefügg-e azzal, hogy a Facebook, a Messenger és egyéb ilyen szociális médiák nagyon gyorsan terjedtek el az egész világon, minden közösségben. És sokkal gyorsabban terjednek, mint például a klasszikus médiák.
7: Na most alapvetően összeesküvés elméletek már az ókorban is léteztek. És sőt, ezek sok szempontból hasonlítottak a mai összeesküvés elméletekhez. Aztán ezek a középkorban vallási színezetet kaptak, de ugyanúgy jelen voltak a társadalomban, csak ekkor éppen általában az antikrisztus, az ördög valamilyen formába volt az, aki a történet középpontjába állt. De a mai értelembe vett összeesküvés elméletek is már régen az internet előtt megjelentek, általában a felvilágosodással vagy a nagy francia forradalommal hozzák őket összefüggésbe. Ami változott, és ami valamennyire új fejlemény, az a problematizálása és a stigmatizálása ezeknek az elméleteknek, ami 20. századi jelenség. Korábban többé-kevésbé legitim világmagyarázatoknak számítottak ezek az elméletek, és a terjesztőiket sem stigmatizálták különösebbképpen. A széles nyilvánosság köztudatában pedig egészen csak az 50-es, 60-as években kerültek be a konteók, mármint nyugaton persze, mert a vasfüggönyön innen még ekkor is vígan a legfelsőbb szintekről érkeztek, úgy, mint a propagandának a szerves részei. De amit ma látunk, a sokak szerint destigmatizálása és az újra legitimálása konspirációs elméleteknek. Na most arra a kérdésre, hogy az internetnek és különösen a közösségi médiának mekkora ebben a felelőssége, arról megoszlanak a vélemények. Az egyik oldal azzal érvel, hogy az internet hatására a szubkultúrák köréből kikerültek ezek az elméletek, és a mainstream részévé váltak, és az algoritmusok működése az elősegíti azt, hogy valaki egyre mélyebben és mélyebbre kerüljön a konteóknak a nyúlüregében.
8: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
7: Másik oldal ezzel szemben azzal érvel, hogy az internet elsősorban a láthatóságát növelte a konteóknak, és ugyanúgy, mint ma, régen is, internet előtti korokban is ugyanúgy jellemző volt, hogy a nagy társadalmi változások, azok egy konteó hullámot is kiváltottak. Ebből a szempontból gyakran idézett kutatás a 60-as évekből származik, amely tanúsága szerint például Amerikában a Kennedy gyilkosság után a lakosság 60-70%-a vélte úgy, hogy az elnök valójában nem egy magányos farkas áldozata lett, mint ahogy azt a hivatalos vizsgálatok állították, hanem összeesküvés áldozata. És valóban, tehát amikor ma azt mondjuk, hogy a lakosságnak 50-60 vagy még magasabb százaléka hisz összeesküvés elméletekben, az elsőre tényleg nagyon soknak tűnik, de ha belegondolunk, akkor a ma forgalomban lévő konteóknak a legtöbbje az internet előtti korra nyúlik vissza, és jelen voltak úgy a közbeszédben, mint akár a popkultúrában, ennek is nagyon jól feltérképezett irodalma van.
6: Akkor, hogyha rövidre zárjuk ezt a problémát, ez azt jelenti, hogy konteók mindig is voltak, és mindig is lesznek.
7: Nem minden korban egyforma mértékben, de az egészen biztos, hogy a nagy társadalmi változások, a különböző katasztrófák és az ehhez hasonló események, azok mindig jártak konteók megjelenésével és elterjedésével széles társadalmi rétegekbe.
6: Jó, és akkor most térjünk rá a mi konkrét témánkra. Mégpedig arra, hogy a COVID-19 járványról a visegrádi négyek országaiban kialakult összeesküvés elméleteket összehasonlítja az a kutatás, amelyet ön is említett itt az előbb már. A téma szomorú aktualitása az, hogy március 6-án volt 5 éve annak, hogy az első covidos beteget Szlovákiában diagnosztizálták. Azóta sok sajtótermékben megjelent, hogy tulajdonképpen 3 hullámban terjedt a COVID, és több mint 21 000 áldozata volt, a harmadik hullám pedig 2022. februárjában ért véget, úgymond. De hát tulajdonképpen az orvosok azt igazolják, vagy azt magyarázzák, hogy a mai napig vannak utózöngéi, illetve azok a betegek, akik covidosak lettek, azok a következményeket viselik mind a mai napig. Az áldozatok emléknapja lett március 6-a, elnézést, és hát azok az események, amelyek ott jó 2 éven keresztül zajlottak, azoknak nagyon sok politikai felhangja is volt, többek között a szlovák kormány bukásához is vezetett, de erről talán majd a beszélgetésünk végén még szót ejtünk. Most inkább térjünk rá azokra a kérdésekre, amelyek ebben a közvéleménykutatásban voltak. Tehát az első kérdéskör a COVID-járvánnyal foglalkozott, illetve hogy a COVID-járvány egy nagyobb terv része, amely a társadalom megingatására vagy ellenőrzésére irányult, aztán, hogy a halottak számát mesterségesen növelték, és hogy a védőoltásnak káros következményei voltak. A kutatás kimutatta, hogy az egyes országokban a megkérdezettek különbözőképpen reagáltak erre a kérdéskörre. Amikor összesítették, akkor kiderült, hogy Magyarország állt a második helyen az összeesküvés elméletek elfogadásában, Csehszlovákia volt a harmadik, Csehország volt a harmadik, Lengyelország pedig a negyedik, de Szlovákiában fogadták el ezeket az összeesküvés elméleteket a legtöbben. Vajon miért? Mit mutatott ki a szlovákiai kutatás?
7: Kezdem akkor kicsit távolabbról ezt a választ. Amikor kutatni kezdtük, amikor egyáltalán felfigyeltünk először komolyabban az összeesküvés elméletekre, az valóban a COVID-járványjal függ össze. Akkoriban rendszeresen körülbelül 2 havonta készítettünk online mintán olyan felméréseket, amik segítségével követni tudtuk, hogy hogyan alakulnak a lakosság körében a vélemények, például a vírus eredetét, a korlátozások szükségességét, majd később az oltásokat illetően. És az adataink azt mutatták, hogy a kezdeti összezárás után az idő előre haladtával egyre inkább kezd széttöredezni a nyilvánosság, és alakulnak ki bizonyos körökben olyan meggyőződések, amelyek alapvetően mennek szembe a tudományos konszenzusnak, és a legkülönfélebb összeesküvéseket sejtik a háttérben. Aztán 2 évvel később kitört az ukrajnai háború, és ekkor a számunkra már teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem csak a bizonytalanságnak egy új hullámát indítja el, hanem a konteóknak is egy új dimenzióját nyitja meg. Ekkoriban kezdtünk el mi is komolyabban belemélyedni a konteók kutatásába, ekkor kezdtük el ezt az említett projektet. Na most, szociológusként volt két lehetőségünk arra nézve, hogy milyen tradíció mentén közelítjük meg ezt a témát. Az egyik tradíció, amely amerikai történész Richard Hofstetter nevéhez fűződik, ez egyfajta patologizáló hozzáállás. Alapvetése, hogy a konspirációs elméletek azok veszélyesek, leépítik a demokráciát, elmélyítik a társadalmi polarizációt. Hofstetter maga úgy beszélt, hogy a konteókban való hit az egyfajta paranoiás viselkedés, és ez a fajta narratíva hozzájárult ahhoz, hogy nem csak a társadalmi jelenség maga kapott egy erősen negatív előjelet, hanem hogy egyre többen úgy kezdtek gondolni azokra az emberekre, akik konteókban hisznek, hogy egyszerűen nincs velük minden rendben. Ezzel szemben a kulturális szociológia, vagy az interpretatív szociológia hagyománya az inkább egy neutrális, egy értékítélettől mentes hozzáállást szorgalmaz, mert azt hangsúlyozza, hogy a kutató dolga elsősorban mögé nézni a jelenségeknek, megállapítani annak a jelentésalkotásnak a folyamatát, és azt, hogy milyen funkciót látnak el ezek a konspirációs elméletek az emberek életében. Amikor a mi kutatócsoportunk elkezdte ezt a vizsgálatot, akkor tudtuk, hogy nem azt a morális pánikot akarjuk erősíteni, amely addigra már bőven kialakult a konspiráció körül, de egyben banalizálni sem szerettük volna a társadalomra gyakorolt hatásukat. Hozzám személy szerint közel áll az a meggyőződés, miszerint mióta emberi civilizációról beszélünk, mindig is történeteket meséltünk egymásnak. És a konteók is egyfajta történetek, ugyanúgy megvan bennük az, hogy ki elölik, hogy ki a jó és ki a rossz, és használ, vagy szolgálhatják a csoportidentitásnak a megerősítését. De egyben megvan bennük az a nagy potenciális, hogy csoportokat egymás ellen fordítsanak, de fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy nem minden konteó veszélyes.
8: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
7: Például az ilyen lapos földelmélet körülbelül 70 éve szinte változatlan formában van jelen, és nem látunk különösebb társadalmi konfliktusokat kialakulni ementén. De hogy konkrétan a kutatásunkra is kitérjek, tehát ahogy ön is említette, 4 országban végeztük a vizsgálatot, Szlovákiában, Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban. Az alapvető célunk pedig az volt, hogy mögé nézzünk annak a folyamatnak, aminek szemtanúi vagyunk. Hogy megnézzük azt, hogy egyáltalán milyen narratívák rezonálnak az egyes országokban, és hogy miért van az, hogy vannak emberek, vannak csoportok, akik egyszerűen fogékonyabbak a konteók által nyújtott világ magyarázatokra, mások pedig kevésbé. Összesen 22 konspirációs elmélettel kapcsolatban vizsgáltuk a nézeteket, és ezeknek csak egy része volt a Covid-dal kapcsolatos, egy másik része nyugatellenes, tudományellenes, vagy kimondottan az ukrán-orosz konfliktusra vonatkozó konteók voltak. Na most a kérdőves kutatásnak a számos előnye mellett vannak hátrányai is. Az előnyei közé tartozik az, hogy összehasonlíthatók által az egyes országok, láthatjuk azt, hogy melyik konteók rezonálnak jobban, melyek kevésbé, de például arra már nem tud megbízható választ adni, hogy az, hogy valaki hisz egy konteóban, mennyire része az ő identitásának, vagy hogy egyáltalán mennyire befolyásolja a mindennapi döntéseiben, mennyire irányítják ezek a meggyőződések a lépéseit. Úgyhogy ez az, amire nem kerestük a választ. Amire kerestük a választ, az tehát, hogy melyek, amik a legjobban jelen vannak, és milyen csoportok fogékonyabbak rájuk.
9: Itt felléphet egy olyan tényező, hogy tömegpszichózis. Ugye ez is létezik, hogy egy csoporton belül hogyan hatnak egymásra az emberek, mindegy, egy osztályban, vagy egy bármilyen közösségben, és ki tudja jobban meggyőzni a másikat a saját elvéről, vagy a saját elképzeléséről, és akkor tulajdonképpen erősödik a konteó, illetve hát az összeesküvés elméleteknek az elfogadása. Ugye itt az előbb az első kérdésem, az egy kicsit így a Covid-ra vonatkozott. Én azt mondanám, hogy szinte hihetetlen vagy elképzelhetetlen az, hogy valaki azt mondja, hogy káros volt ez a védőoltás. Tehát, és sokan mondták ezt, ugye, hát amikor önök kutattak, akkor kiderült, hogy nagyon sok ember utasította vissza, a halottak és a halottak száma ellenére is azt mondták, hogy ezek károsak, hogy csipeket ültetnek be az emberek szervezetébe. Tehát ilyen teljesen irracionális gondolatok is megjelentek éppen a konteókban. Akkor mehetünk tovább talán a második témára, ugye? Ez a nyugatellenesség volt. Ez is része volt az önök kutatásának. Tehát, hogy a politikai közvéleménykutatások is voltak, de hogy ezeknek az eredménye például manipulált. Vagy hogy a rákellenes gyógyszereket tulajdonképpen már lehetne alkalmazni, vagy használni a betegekre, de a gyógyszergyártók tartják vissza. Na most ezek megint észszerűtlen gondolatok tulajdonképpen, ennek ellenére visszhangra találtak az országokban.
7: Alapvető megállapítása a kutatásunknak az, hogy amiben a konteó hívők leginkább hasonlítanak egymásra, az az, hogy nem bíznak a hivatalos verzióban, úgymond nem bíznak tehát az intézményekben.
9: Bocsásson meg, én most közbeszólnék, hogy de miért? Van a miértre magyarázat? Az életkoruk miatt, a gazdasági helyzetük miatt, az elmagányosodásuk miatt, a csalódottságuk miatt? Tehát milyen lelki okokra vezethető ez vissza?

0: Conteo hívők vannak, sőt sokszor nehezebb is érvelni velük szemben, mert sokkal jobban kidolgozott argumentumaik vannak. De általánosságban véve az, ha valaki eszköztelennek érzi magát, úgy érzi, hogy nem ura a saját életének, vagy azoknak a történéseknek, amelyek körülötte folynak, akkor ez sokkal jobban megteremti a feltételeket annak, hogy azt a verziót válassza, ami összeesküvést sejtett a háttérbe.
1: Arra is gondolhatunk talán, hogy a műveltebb, iskolázottabb emberek, ők többfajta hírforráshoz jutnak hozzá, vagy több könyvet olvashatnak el, több információt tudhatnak meg egy-egy jelenségről, vagy egy társadalmi, vagy politikai, vagy bármilyen más jelenségről, világjelenségről, és akkor talán kevésbé hisznek az összeesküvés elméleteknek, vagy a konteóknak, mint azok az emberek, akik talán csak egy vagy két hírforrásból tájékozódnak.
0: Azt emelném ki, amit már említettem korábban, az pedig a bizonytalanság. Hogy azok az emberek, akik jobban képzettek, az sokszor nem is, tehát ez az egyik oldala, hogy annak köszönhetően, ahogy ön is említette, többféle forrás áll a rendelkezésükre, és megvannak azok az eszközeik, hogy utána járjanak dolgoknak, de ez csak az egyik oldala a történetnek. A másik oldala a történetnek, hogy egy bizonytalan helyzetben sokkal több eszközük van arra, hogy feltalálják magukat, arra, hogy ezt a bizonytalan helyzetet kezeljék, mint azoknak az embereknek, akik válságon kívül is egyfajta bizonytalanságban élnek.
1: A V4-es kutatásnak volt egy témaköre még, vagy kérdésköre. Ez a nyugatellenesség volt, illetve a nyugatellenességgel kapcsolatos összeesküvés elméletek. Önök, mint szociológusok, tudnak választ arra, hogy miért alakulnak ki a posztkommunista országokban nyugatellenes összeesküvések, összeesküvés elméletek, bocsánat, így pontosítanám.
0: Az a helyzet, hogy ebben a tekintetben nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezek a témák egyre inkább politizálva vannak. Ez azt jelenti, hogy a politikai harcnak a részei, és hogy politikai tőkét próbálnak belőle kovácsolni egyre többen. És valóban ez látszik az adatokban is, hogy szinte politikai meggyőződés mentén oszlanak el azok az emberek, akik a nyugatellenes összeesküvés elméleteket elhiszik, és azok, akik ezeket megkérdőjelezik. Úgyhogy itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy azok, akikre autoritásként tekintünk, hogy hogyan kommunikálnak ezekről a témákról.
2: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
0: Ebben a témában konkrétan én azt hiszem, hogy ezt jelölném meg egy ilyen főindokként.
1: És ami az életkori megoszlást illeti, többnyire az idős emberek azok, akik ilyen kvázi nyugatellenesek, vagy pedig a fiatalok. Mert hiszen a fiatalok azok nem éltek az előző rendszerben, nem tudják, hogy az milyen volt, és hogy az hogyha hatott az emberekre, és milyen korlátozásokat jelentett. Az idősek pedig igen. Tehát az idősek összetudják hasonlítani a 35-40 évvel ezelőtti helyzetet a pillanatnyival, amelyiknek, tehát a jelenlegi helyzetnek nyilván számos előnye van a múlttal szemben. Mégis inkább hajlanak arra, hogy hát nem kérünk a nyugatból, és visszasírjuk a régit.
0: Igen, és az egyik okként én azt jelölném meg, hogy ez az a réteg, ami leginkább sok helyzetben elveszettnek érzi magát, amely úgy érzi, hogy nem tud kiigazodni abban a világban, amit élünk, hogy nem tudja megkülönböztetni sok esetben a megbízható információt a kevésbé megbízhatótól, és ezért hajlamosabb a leegyszerűsítő magyarázatok felé hajlani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos információ, amire nagyon oda kellene figyelni, hogy miért van az, hogy az elmagányosodó, sokszor egyedül élő idős emberek, azok egy ennyire törékeny réteg, akit ennyire könnyű megfogni, akár a konteók terjesztői számára is.
1: Akkor most egy kicsit beszélgessünk arról a kutatásról, amelyik konkrétan Szlovákiára irányult. Önök hat csoportot alakítottak ki ebben a

0: kutatásban. Ugye a határozottan támogatóktól a határozottan elutasítókig, természetesen ez az összeesküvés elméletekkel függ össze. Most én megnéztem ezt a statisztikát, amelyet önök készítettek, és úgy láttam, hogy nagyjából három azonos csoport alakult ki százalék arányt illetően, tehát a leghatározottabban elfogadók, a nagyjából elfogadók, aztán az apatikusak, a határozatlanok, ugye, mert volt egy ilyen csoport is, a határozottan elutasítókig. Tehát ez azt jelenti, hogy a szlovák társadalom nagyjából három ilyen nagyobb csoportra osztható, tehát hogy nagyjából 30-33 százalékba tartoztak azok, akik teljes mértékben, vagy szinte teljes mértékben elfogadták az összeesküvés elméleteket. Nagyjából ugyanekkora csoport volt az, amelyik elutasította, és volt egy közép, amelyik határozatlan volt, vagy nem érdekelte őt ez a téma. Tehát ez derült ki a kutatásukból?
1: Ez valóban így van, hogy tehát felsoroltunk 22 összeesküvés elméletet, amelyekre a válaszadók egy ötös skálán válaszolhattak, ami onnan, hogy teljes mértékben egyetért, odáig terjedt, hogy egyáltalán nem ért egyet az adott felvetéssel, és a válaszaik alapján 6 csoportba soroltuk az embereket, és az első csoport volt ezek közül a legradikálisabb támogatója az összeesküvés elméleteknek, ők határozottan pozitív véleményeket fejeztek ki. Egyben ez olyan, az a csoport, amely a leginkább követi a politikai eseményeket, legaktívabb politikailag, és a társadalmat nagyon polarizáltnak tartja. Ők körülbelül 17%-át alkották a lakosságnak. A második csoport, amely a kevésbé radikális, inkább csak hajlik az összeesküvés elméletekhez. Ők, nekik nincs, tehát nincs olyan határozott véleményük, mint az első csoportnak, és ennek megfelelően nem is látják olyan megosztottnak a társadalmat, nem is követik annyira intenzíven a közéleti történéseket. Ők körülbelül 14%-ot alkottak. Köztük voltak aztán a legnagyobb csoport, amely középen helyezkedett el, mondhatjuk így. Ők néhány összeesküvésben hittek, de a többségét elutasították, de alapvetően nem volt egy nagyon meghatározott véleményük ezekben a kérdésekben. Különösképpen őket nem is érdekli a politika, és nem is látják azt, hogy a társadalom az valahogy különösen megosztott lenne. Aztán a konteókat mérsékelten elutasítókkal kezdődik ez a másik oldal, akik körülbelül megint csak egyfajta 16%-ot tesznek ki. Ők nagyrészt elutasítják, egyet nem értésüket fejezik ki a konteós narratívákkal kapcsolatban, de egyáltalán nem radikálisak ebbe a kérdésbe. És aztán az utolsó csoport, akik meg a meggyőződéses elutasítói a konteóknak, ők szintén aktívan követik a politikai eseményeket, a társadalmat azt nagyon polarizáltnak tartják, és összesen körülbelül 19%-nyian vannak. Tehát elmondható az, hogy van az a csoport, amely radikálisan támogatja és radikálisan ellenzi a konteókat, körülbelül ugyanannyian vannak, és szinte egy az egyben tükörképei egymásnak. Amivel egyetért a másik, azzal nem ért egyet amivel egyetért az egyik, azzal nem ért egyet a másik. Amiben megegyeznek, az az, hogy nagyon aktívan követik az eseményeket, tehát nagyon tudják, hogy milyen témák alakítják éppen a közbeszédet. Rajtuk kívül azonban ott a többség, akinek nincs radikális véleménye, hajlik vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal felé, de alapvetően nem a többséget, nem azok alkotják, akik különösképpen fontosnak tartanák azt, hogy bekapcsolódjanak ezekbe a témákba, és ez tükröződik azon is, hogy mennyire tartják polarizáltnak a társadalmat. Leginkább azok tartják polarizáltnak, akik maguk is a vélemények skálájának a két szélén helyezkednek el, akik középet, azok ezek ennyire érzékenyen nem látják ezt a helyzetet.
0: Ezekből az eredményekből, tehát az önök kutatásából levonható egy általános tanulság? Például az, hogy egy nyugodt politikai helyzetben, tehát amikor nem zajlik mindennapos csatározás a politikai pártok között, a parlamentben, vagy a nyílt színen, akkor az emberek kevésbé megosztottak, illetve a társadalom kevésbé megosztott? Illetve amikor zajlik a politikai csatározás, akkor a társadalom is nyugtalanabb, és akkor sokkal jobban megoszlik. Tehát akkor kisebb az a középső réteg, és erősebb, határozottabb a két szél.
1: Alapvetően szerintem több fontos tanulság is levonható a kutatásból. Egyrészt az az, hogy válságok sorát éljük, amikor különösen fontos lenne az, hogy az intézményekre támaszkodni tudjunk, mert hogyha ez nincs meg, akkor az összeesküvés elméleték veszik át nagyon könnyen ezeknek a helyét. A konteók azonban társadalmi problémává általában akkor válnak, hogyha a politikai harcnak a részesei lesznek. Azonban fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a konspirációs elméletekben hívő embereket patologizálni megint csak hiba, mert ez eltereli a figyelmet a háttérben húzódó mélyebb okokról. Ezek pedig szerintem a már említett bizonytalanság, kiszolgáltatottság, eljelentéktelenedés, eszköztelenségnek az érzése, ami leginkább, ahogy már említettem, a leszakadó rétegekre, idősekre, alacsony végzettségűekre, illetve a marginalizált kisebbségekre jellemző.
0: Befejezésül azt szeretném még megkérdezni, hogy vajon ezt a kutatást fogják-e folytatni, és ha igen, akkor mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy folytassák, hogy megváltozzon a politikai helyzet, vagy a világban a helyzet, és hogy esetleg más eredményeket kapjanak majd. Érdemes-e egyáltalán kutatóként így gondolkodni?
1: A kutatást mindenképp folytatjuk, mert a világ gyorsan változik egyrészt. Másrészt, hogyha arra utal a kérdés, hogy mikor lesz ez jobb, vagy mi kell ahhoz, hogy jobb legyen.
0: Igen, egy kicsit nyugodtabb társadalmi helyzet.
1: Akkor ezt még egyelőre nem látom a horizonton.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Mrava Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélgetett.
3: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
4: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Két ember halt meg egy kanadai lövöldözésben. A napsütést ma időnként több felhő is zavarhatja, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Irán határozatlan időre lezárta a stratégiai jelentőségű Hormuzi szorost. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint egy engedély nélküli útvonalon közlekedő hajóra figyelmeztető lövéseket adtak le, majd megállították, mert kikapcsolta az azonosító rendszereit. A teheráni vezetés azt is közölte, hogy több hajó figyelmen kívül hagyta a felszólítást az útvonal módosítására. A lezárás időtartamáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Két ember meghalt, öten pedig megsérültek egy lövöldözésben a kanadai Torontóban. A támadás egy utcai salsa fesztivál idején történt szombat este. A rendőrséget egy aktív lövöldözőről értesítették, a helyszínen két halálos áldozatot és öt lőtt sérültet találtak. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Ukrán drónok ismét csapást mértek a határtól több mint 800 kilométerre található szízranyi finomítóra Oroszországban. A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű fekete füstoszlop látható, amely a finomítónak otthont adó ipari zónából emelkedik a magasba. Eközben a Harkiv elleni éjszakai orosz támadásban legalább két ember megsérült, és mintegy 20 lakóépület rongálódott meg. Magyar Péter magyar miniszterelnök ismét bírálta Sulyog Tamás köztársasági elnököt, akit le akar váltani hivatalából. A kormányfő egy sor Facebook bejegyzésben azzal vádolta meg az államfőt, hogy visszaélt a közpénzekkel az idei Egyesült Királyságba és Egyesült Államokba tett hivatalos útjai során. Magyar Péter a köztársasági elnök mandátumát törvénymódosítással igyekszik megszüntetni, ami kiváltotta a jogi szakértők bírálatát. Kisebb földrengés volt Magyarországon ma hajnalban Békéscsaba térségében, tájékoztatott a katasztrófavédelem a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye alapján. A 2,1-es magnitúdójú földrengést 4 óra 1 perckor regisztrálták. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. A pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér arra számít, hogy a júliusi és augusztusi nyári hónapokban összesen több mint 1 millió utast szolgál ki. Így az idei év első 8 hónapja után az utasok száma elérheti a 3 milliót. Erről Dusan Novota, a repülőtér vezérigazgatója nyilatkozott. Hozzátéve, hogy a 2 milliós utasszámot már július elején átlépték. Becslései szerint az év végére a teljes utasszám megközelítheti a 4,5 milliót. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság utolsó két negyed döntős mérkőzésén Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítás után. A cseh Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A szombati döntőben 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát Karolina Muchovát.
0: Időjárás.
1: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt ma a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Branyiszkó alagút közelében mindkét irányban megsérült az útburkolat. A baleset veszély elkerülése érdekében a szakaszon 60 km/h csökkentették a megengedett legnagyobb sebességet. Radar méri a sebességet Garamkálna után Léva felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 29. műsorának minden kedves hallgatóját. Összeállításainkban többnyire közismert emberekkel, jelentős eseményekkel, fontos történésekkel foglalkozunk. Ám néha az archívumban rátalálunk olyan hangfelvételekre is, amelyek kevésbé híres emberek sorsáról szólnak. Egykori kolléganőnk Melay Erzsébet Kaland az élet című műsorában gyakran mutatott be olyan embereket, akik nem voltak közismert személyiségek, de saját környezetük számára pótolhatatlanul fontosak voltak. 20 évvel ezelőtt a Mátyusföldi Deákiban találkozott Pataki Évával, aki a Rokkan Szövetség helyi szervezetének elnökeként segítette hosszú ideig a rászorulókat, és Molnár Annával, aki évtizedeken át volt Deáki postása. Elsőként Pataki Éva mesélte el élettörténetét.
2: Azt mondta, amikor bekapcsoltam a magnót, hogy csodára ne várjak. Eddig csak csodákat hallottam magától. Évike a Deáki Rokkan Szövetség elnöke, körülbelül ugye 60 tagja van ennek a szövetségnek, mint megtudtam, maga az, aki körbejárja a társaságot és felvilágosítja őket, még az ajándékokat is elkészíti számukra. Meg is kérdeztem, hogy nem tudom elképzelni, milyen problémája lehet, hiszen nagyon fürge. Aztán elmondta nagy vonalakban, hogy milyen problémák vannak, és milyen problémákkal küszködött. Talán azzal is kezdhetnénk a beszélgetést, hogy most már nagyon jól érzi magát, és nem volt ez mindig így. Azért is van itt a Deáki Kultúrházban, hogy elintézzen egy nagyon szép találkozót. Milyen találkozóról van szó?
3: Minden éven szokunk találkozni tagjaimmal, úgynevezett karácsonyi ajándék egymásnak. Mostan szervezzük, reméljük, hogy fog is sikerülni. Sajnos azért mind nem tud eljönni, ha bár vagyunk 55-60 tag, ingadozik ez már a létszám, minden, mint az élethoz, jövünk és megyünk, de aki nem fog el tudni jönni, biztosan meglátogatom, még utána is. Előzőleg meglátogatom, hogy meghívó szerde hordunk a tagjaimmal, a vezetőségi tagjaimmal, és utána még elviszük az ajándékot, olyan kis csöpség, ami sikerül ebből a pár kor, ami maradt nekünk ebbe az évi költségvetésünkből. A tagok, akik eljönnek, részesülnek egy szeretett átadásban, ez mindig így szokott is lenni. Akik nem tudnak eljönni, és sajnos van is bizony köztük páran, körülbelül olyan 10-20 szok lenni, elviszük ajándékokat. Nem sok az egész, de szeretettel adjuk, és nagyon nagy szeretettel várnunk. Van is bizony, amikor ilyen vallásos családokba kerülök, el is mindikáljuk a karácsony énekeket könnyek között. Örülünk egymásnak. Sajnos én is már egyedül vagyok otthon, és sok tagunk van, csak is egyedül otthon, és őneki ez a legszebb karácsonyi ajándék. Többi tag, aki részt vesz ezen a kis karácsonyi ünnepségen, kultúrműsort is igyekszek szerezni nekik. Gyermekek jönnek iskolába vagy óvodából. Ha sikerül valamilyen kis zenét is, nem tudom még hogyan sikerül, mert az menet közben mindig jön ki nekünk. Ezekben sokat segítenek a vezetőség tagjai. Azon a ünnepségen nem nagy ajándékok vannak, nem nagy lakoma, de azt mondják, egy terülasztalkám és mindegy lakodalom. De ez mindig a tagok csinálják, soknak sütni, édességet, sósat.
2: Főleg kik jönnek el erre az ünnepségre?
3: Ezt még örömes mondhatom, hogy kik jönnek el az ünnepségre. Vannak köztünk, akik nagyon jól tudnak mozogni, de vannak, akik bizony pár, akik kocsin vannak, még van bindve mind a két lába, és eljön ő, és mindig mondja, Évike, többet kellene csinálni ilyen összejöveteleket. Én tudom, hogy többet kellene csinálni, de mivel nagyon sok energiámba is kerül, a mi munkánk nem ebből áll, hogy össze is jövünk, hanem egymással találkozunk, és ha valami változás van, valami probléma akar, nyugodtan jöhetnek utánam, akármikor, tudok tanácsot adni, mert sajnos vannak sok változások, van sok jogosult, amit kaphatnak segítő eszközöket, már anyagilag is, vagy ezek a segítőeszközök a kárba, hogy beleülhessenek. Botok, úgynevezett mankok, mikor kaphatnak, mennyi pénzt kaphatnak, hol kérjenek, mire van joguk. Azt mink tudjuk, mert orvosok és mások bizony ezt a tájékoztatást nem adnak nekik. Szégyen sajnos. És jól működik a járásokkal, Selye és a Galanta járással, akik ebben nagyon készségesek. Itt ki is kell emelnünk még a községháza együttműködést. Egyszer évente azért hozzájárnak anyagilag is. Ezt a évzáró gyűlésen kapjuk meg. Körülbelül olyan 2000 koronáig összeg szok lenni.
2: Mindenkinek?
3: Egész szervezetnek csak. Hát nem olyan sok, mert szerte osztom, nem olyan sok, de mink hozzáadunk, mert a tagok is hoznak, adnak, és mink is. Ha sütünk, saját anyagunkból sütünk, nem kérünk pénzt ezért, és ebből tudjuk kiegészíteni, mert az egy 30 koronából nem lehet kihozni nagy lakomát, de kihozzunk olyat, hogy lakodalmakon sokszor nincs olyan, mint nálunk. És a kultúrház természetesen vezetőtől, akármikor jövök tanácssal, segítséggel, termet mindig kapok, szívesen, örömes, és segítenek ebben. És a évzáró gyűlés tavaszkor szok lenni, Parsang idején volt majd egyszer olyan batyubál, csináltunk, örültek, még lepődtek, de nem tudom, hogy fogjuk ezt itt tovább csinálni, mert némely ember rossz szemmel nézi, mert tombolával van, ottan sok örömet csinálok, mert bizony sokan nyernek 5 díjat is, de általában mindenkinek igyekszik 1 díjat, hogy nyerhessen. Ez sok mókával, örömmel jár. A szervezet szegény szervezet, mert nekünk egészségünk nincs, de mink nagyon igényesek vagyunk a szeretetre és a egymás segítségére.
2: Hogyan került a Rokkant Szövetségbe? Hiszen valóban magára nézek, és nem látom, hogy valamilyen problémája lenne.
3: Hát ezzel csak dicsekedni tudok, hála Istennek. 28 éve előtt nagyon megbetegedtem, 3. szülés után. Jóformán 4 kézláb jártam, sírtam. Mi lesz velünk? 2 nagy gyerek, 5-dörikes és 6-dörikos volt. Ez a pici még pólyás volt. De akkor is bizony sok ember segítette nekem, orvos, aki ápolt. Kaptam injekciókat, a hormonális kezelést.
2: Milyen betegsége volt?
3: Csontritkulást kaptam 3. szülés után. Ebben korban nem volt még valami gyakori, 32 éves korban, de olyan erős csontritkulást kaptam, hogy 3 csigolyám is vette kész, hogy el is van törve. 4 kézláb jártam. Folyamatosan megtanultam vele élni, de sírva jártam. És jobban mondva csúsztam, másztam a lakásban. Férjem sokat segített, hála Istennek, nyugodjon. Sajnos nincs köztünk már 11 éve. Egy év után, másfél után kicsit már fölépültem, mentem munkában. Nem tudtam dolgozni. 3 óra dolgoztam, már is futottam haza, mert nem bírtam menni.
2: Milyen munkát végzett?
3: Dolgoztam mind gyermeknővér. Ezt a munkát azt imádtam, azt kell mondani. Gyermekek között forogtam, szerettem a gyerekeket, éltem, haltam a munkámért. A legnagyobb csapás volt, amikor 2,5 éves volt a legkisebbik, akinél megbetegedtem. Beteg állományba írtak engemet. De azt mondja, nem kell félni, majd egy év után már rendbe jövök, aztán visszajöttek munkába. De bizony egy év után közben jártam már Prágába, nem jöttem rendbe. Ott mondták, hogy ez nagyon lassú folyamat, csak bele kell nyugodni, és lassacskán fogok erősödni, de nem lesz belőle nagy valami.
2: Prágában hosszabb ideig is tartózkodott valamilyen kórházban?
3: Prágában volt egy úgynevezett endokrinológiai klinika. 2 évente mentem, bizony 5-6 hétig is ott voltam. A gyermekek maguk láttak el egymást, és a férjem törődött a gyerekekkel. Más segítségem nem volt, mert már anyós nem élt, és nagymama szegény már nagyon idős volt, 84 éves volt. 5 évig jártam, mivel aztán fordulat volt, nem mehettem már sehova. Otthon maradtam, közben már láttak. Orvos, hogy ez nem lesz jó, rokkantnyugdíjba írtak engemet, egész rokkantnyugdíjat. Ez sikerült nekem abból a szempontból, hogy nem voltam rászorulva mindig dolgozni. 1 órát dolgoztam, 2 órát pihentem, és így tartottam magamat egész nap. Közben gyerekek sokat segítettek. Főztek, sütöttek, ők maguk is takarították, és azt a legkisebbiket babusgatták, kocsikáztak, pölénkáztak, mosták. Férjemnek is köszönöm, mindig ezt a munkát.
2: Amikor erről beszélgettünk az előbb, hogy mennyire megbetegedett, azt mondta nekem, hogy szinte sorsszerű volt ez a betegsége, hiszen amikor felépült, vagy felépülése közben a szélesebb családtagjait kellett is tápolnia. Tragédiák is történtek a családban.
3: Ez valóban igaz. Én is ezt mondom a gondviselésnek, a jó Istennek köszönhetem, mert azt mondják, minden rosszban van valami jó. Én ezt nem fogtam fel, csak utólag most, ahogy visszalapozok az életembe, hogy nem volt ez hiába való, az a én problémám. Közben lettem a szervezet tagja, mindjárt vezetőségtagságba is. Indítványok, az oda elnök hívott engemet, segítkeztem ottam. De családban volt még a nagymama, kellett törődni, de ez kölcsönös volt. A gyerekek segítettek, férjem segített, mert azért kosztolás, mosás, takarítás ránk hárult, és aztán a temetés. De közben az öcsém is nagyon megbetegedett, gégerákja volt, 40 éves korban, és még nagyon jó testvéri kapcsolatban voltunk. 8 hónapig volt kórházban, és én minden másnap látogattam itt, mert mindig várt. Átmasszírozgattam, mit főzzek, mit hozzak, de várt engemet, mindegy megváltott. Nagyon hálás vagyok, hogy amikor utolsó napok is voltak, bizony már 2 nap voltam, amíg 2 eszek a kórházba bele is. Jóformán én karjaimban elszenderült, mert nem volt bívódás halállal neki, hanem szépen, csendesen elment. És azt mondom, hogy ennek így kellett lenni. Közben még egy nagymamám, akivel nagyon jó lelki kapcsolatban voltunk, 95 éves korban 2-oldali bélcsavarodást kapott. Nagyon beteg volt, és még mindig megbeszéltük, ma halálról is beszélgettünk. Nagymama, ha lesz, szóljon nekem, jó, én visszólok. Bizony el is jött az idő, üzennek, Évi nagymama nagyon beteg. Vonat elment, fiamnak volt kis motorka, elvitt Ógyallára egészen, az majdnem 60 kilométer, egész úton sírtam. 2 hétig ápoltam itt. Kapta közben infúziót orvossal, jóformán én diktáltam orvosnak, ott mit adjon, szót is fogadott nekem, és én őrködtem felettem, és rendbe jött, hogy még 5 évet élt a nagymama, hálát adok, nagyon aranyos nagymamám volt, és amikor 100 éves lett volna, először a férjem elment, sajnos infarktus kapott, pillanatokon belül első és utolsó infarkt volt, elment, 5. hetire nagymamám elment. Azt mondom, azért egy nagy csapások voltak az életemben nekem, mert egy 2 lelki támaszom, ki volt az életbe, segítem, elmentek. De nem ezek osztán tartsák az életbe engemet, hanem tartsák engemet a családom. Nagyon jó gyerekeim vannak, egy unokám is van, és örömmel várom másik unokát most, és nagyobb, szélesebb kör családom szervezett tagjai, akikkel örömmel találkozunk, várnak, találkozunk. Évike, mi van? Ha valami, mi a probléma? Erre járásul, jogosult, ha valami problémája van, én mondom neki, nyugodtan szóljon, elintézzük. Volt olyan eset is, hogy bírósági úton intézték a ügyet, rászorult a gondozásira, nem adták meg, sikerült elintézni kölcsönösen, hogy meg is kapta a gondozási engedélyt, megkapta a kocsit is, sétáló széket is. Már sajnos nincs, de örülök, hogy legalább 1/2 évig tudott ebből a támasszal ápolni a feleségét. És sok ilyen apró dolgok történnek. Volt még egy nagyon erős cukros beteg volt. El nem felejtem, az sírt mindig, ha mentem hozzája. Örült neki, hogy jaj, de jó, valahova kell tartoznunk. Én leszek tag, füzettel tagságít utolsó percig. Még egyszer egy gyenge pillanatban elmondta nekem, Évike, ha valami történik a feleségemmel, maga fog engemet ápolni, de hát kértem a jó Istent, arra ne kerüljön sor, mert én ezt ott nem tudom elvállalni, mert ma sok volt ilyen, gondoztam másokat is szívesen, de sok gonddal jár, örömmel, de csináltam. Nem akarok dicsekedni, az ma így, másán úgy jön ki nekem az egész, hogy mintha dicsekednék, de én csak azt akarom mondani, hogy ne ijedjenek még az emberek, ha jönnek a problémák, bajok, mert segítőkézre mindig találnak akárkivel, és én, ha nem tudok kéznyújtásra, de a tanácssal is nagyon-nagyon szívesen segítek.
2: Gyermeknővér szeretett volna lenni, ez sikerült magának. És szinte természetes volt, ugye, hogy járta a falvakat, meglátogatta a kisgyerekes családokat, mindenhova szeretettel várták.
3: Valóban, gyermeknővér ez így adatott nekem. Magam sem tudtam, hogy ez a rejtett dolog bennem van, de amikor elvégeztem az iskolát, még jobban mondva iskola, tanulmányom alatt, minden szünet alatt, téli vagy nyári szünidőn mentem dolgozni a kórházba. Ez ingyenes volt. De én örültem, hogy ottan mozoghattam, és ott sokat is tanultam. Már a gyermekek között téli szünet alatt már váltak, már akkor voltam rendelőben is. Mikor jössz, akarok szabadságra menni. Szinte annyira megbíztak bennem 16 éves korban, hogy helyettesítettem a nővéreket. És gyermeknővér sok helyen megfordultam. Először a újszülött osztályon dolgoztam, de mivel már családom volt, nem tudtam éjszakai műszakokat vállalni, eljutottam bölcsődébe, aztán gyermekekhöz, újszülöttekhöz látogatásokat végeztem. Ebben megtaláltam sok örömet. Sokat mozoghattam, sok embert láttam, sok családba fordultam, és tudtam sokat segíteni tanáccsal, Még sokszor bizony a családi problémák megoldásban is voltak olyan, és így figyelmeztettem mindig a szülőket, fiatal szülőket. Az alpici csecsemő és az idősebb ember, legérzékenyebb emberek az életben. Figyeljék meg, ha maguk fognak egymás között viaskodni, pörölni. Ez a kicsi milyen nyugtalan lesz, sírni fog. És valóban rájöttek, hogy ez így van. Kell igyekezni egy harmóniát csinálni a gyereknek, hogy jól érezzem magát és maguk is. Jártam majorokra is, ki a tanyákra, sok faluba helyettesítettem, szívesen mentem, ha kellett segíteni, és voltak olyan családok is, ami még most is vannak, úgynevezett roma család, cigán család. Sok minden átéltem ottan, szerettem oda menni, és nagyon megbecsültek, vettem észre, bizony nem gyerekkárba fürüztöttem azt a csecsemőt, lavorba fürüztöttem, de nem szóltam semmit se, ami volt, az volt, tisztaság volt, rend volt, sokszor nagyobb tisztaság, mint egyszerű embereknél, és a vendégeskedés nem szabadott elhárítanom. Előtte még mosták a poharat, cukrászdába elhozták a süteményt, és úgy adták, hogy vigyek, nem kell félni, nem nyújtunk hozzája. Még bizony dezertet is el kellett fogadnom, be volt csomagolva, hogy vegyem át. Tudták, hogy milyenek az emberek, hogy háklisek, de én elfogadtam. Egész család körülfogott engemet, és mondta, jön a babica, jön a babica. És bizony még most is ismerem azokat a család, és örülnek neki, még most is mondják, maga volt nálam, maga fúrta ki a fülit, maga volt évike. De ez többet ér, mint akármilyen pénz.
2: A gyermeknővér ugye nem tévesztendő össze a szülésznővel. Ennek ellenére szüléshez is hívták.
3: Hát volt olyan egy-két eset, el nem felejtem sohasem ezt. Hát még amikor már várta picit a mama, még mondom neki, nem, hogy utolsó percbe fog menni, de bizony bekövetkezett. Azon vasárnap korán reggel apuka fut hozzám, jaj, jöjjön, Évike, már szülőasszony, mondtam én. Hát persze én is rohantam, már éppen bejött a szanitka, kezdett a szülés. Na most mi lesz? Voltam, segítkeztem, mert dolgoztam a szülészet osztály, együtt voltunk, hát mentünk a szülésnél segíteni. Valami tudtam már, sejtelmem, hogy hogyan, mit kell csinálni. Bizony a kicsi meg is született a liftbe. Nagyon helyes volt, és az volt az egészben mulatságos. Én a szanitkába ülök, anyuka vajúdozik, és apuka utána motorkával jön. És amikor meglett, ő volt az első, boldogán mutattam a fiát, mert első volt a kislány, volt a fiú. Sajnos a édesapa már nem tud örülni, elment nagy betegségben, de mindig eszembe akar hányszor ránézik arra a fiatal emberre. Ilyen dolgok voltak.
2: Beszéltünk róla, ugye, hogy óriási az ismeretségi köre. Ki is tudja használni, hogyha a rokkantaknak kell valamit intéznie?
3: Hát említettem, hogy mondom, dicsekedek, de nem akarok dicsekedni, én csak tanács szempontjából ezt mondom, mert hát aki nem tud róla, egészségkárosult szervezetek minden faluba léteznek. Ezek azonra szolgálnak, hogy az emberekek tájékoztassák, hogy hova forduljanak a problémáival. Itt nem csak a orvosi ellátásról van szó, hanem itt tanácsadásról, és még mind a szervezet tagjai, főleg a vezetőség tag, ha nem is mink a faluban, hanem járáson működnek, és náluk nagyon jó járáson működő szervezet van, akármikor szívesen tanácsot ad, mik kell, hova kell, mit kell írni, kérvényt, hogy a szociális osztályon nincsenek tájékoztatva annyira, mint mink, és annyit nem tudnak. Vagy jobban mondva, emberileg ezt kifejezve, nem akarnak tudni, mert az több munkával van, és meg van csonkítva a szociális segélyek, ami nekünk jogosultan járnak. Ezek a úgynevezett kompenzációk.
2: Ugye egész életébe hozzászokott, hogy látogatja az embereket, szeretetet ad, segítséget ad, és szeretetet kap. Most ugyanez a helyzet, hiszen látogatja a rokkantakat, ugyanúgy megkapja a szeretetet tőlük, hiszen ezek az emberek nagyon vágynak a szeretetre, a megértésre, és ugyanúgy ön is nagyon tud nekik segíteni. De arra lennék kíváncsi, hogy hogyan sikerült kilábalnia ebből a betegségből, hiszen 32 évesen lett nagyon-nagyon beteg, hiszen 100%-os rokkantá lett nyilvánítva, mégis nagyon szépen felépült. Minek köszönhető ez?
3: Megmondta nekem Prága, ezt itt nem lehet már helyrehozni, mivel azt mondják, ha egyszerre mész, kiment a csontokból, vissza nem lehet tenni, vissza nem fogja. Valóban lassacskán csak épültem, de 11 éve én természetes dologhoz jutottam. és azóta bizony alkalmas, ha tudok, akkor szívesen tanácsot adok, lehet segíteni. Sok ember tud róla, sok orvos tud róla, sok egészségdolgozó tud róla, de megvetik, hogy a gyógyszerek jobbak. Igen, sajnos mai világban az egy kémia. Jó, de sok mellékhatása van a gyógyszernek, és ennek semmi mellékhatása. Ezt itt a faluban is veszik észre, hogy sokkal jobban vagyok, sokkal jobban nézek ki, mint azelőtt, mert 60-at betöltöttem, de én sokszor úgy mozgok, mint egy 50 éves. Még tudok sokat csinálni. Sok-sok emberén tudok segíteni. Örülök, hogy jól vagyok, és tudok segíteni az embereknek mással. Meglátogatom, találkozunk, kirándulást szervezünk, de az ilyen közösen nyugdíjas klubbal vannak nekünk úgynevezett rekondíció, üdülések. Kevés ember használja ki, és nem is olyan olcsó, de nem olyan drága, mint már máshogyan vennének részt. Ezek masszázsokkal vannak, és sétával, jókosztál, szórakozással, párszor már voltam ilyen rekondíción, de nagyon jól éreztük magunkat, mert mind egyek vagyunk.
2: Kíváncsi lennék még arra is, hogy milyen egy napja. Mondjuk reggel föl kell, mit csinál először?
3: Nem unatkozok, az biztos. Egyedül vagyok már, sajnos egy éve. Eddig voltunk 4 család egy családi házban. 2 fiatal házas pár, fia még, lányom a kisunokával, másik lányom, akinek már volt párja, és persze negyedik család még én. Bizony forgalmas volt a egész családi ház, de én nem zsörtöltem, örültem. Most, hogy egyedül lettem, nagyon nehéz lett kicsit megszokni az egészet, de van nekem kertem, kis kertem, nagy udvarom, nagy családi ház, amit a férjemmel építettünk fel. Van baromfim, sokan kinevetnek, van kecském, és örömes várnak engemet. Kacsák

0: a betegséget, mert ezek az emberek örülnek, ha van, aki meghallgassa a bánatukat, a bajukat, a fájdalmukat. Nem tudok segíteni rajtuk, de önnekik nagy segítség, hogy volt, aki meghallgassa őket. És délután már az rövid szentmisén szeretik minden nap este részt venni. Hálatán a jó Istennek. És este aztán megint tovább etetés, körüljárom. Van sok jó barátom, és nem csak a falumban, hanem a falu környékén is. És ennek örülök, mert azt mondják, hogy tudod, hogy hányan ismernek téged, én nem ismerem, de olyan jó esik, amikor mondják, hogy ennyien ismernek engemet. És remélem, hogy nem rosszban ismernek, hanem a jobbik oldaláról.
1: Úgy vettem észre, hogy a betegségét nem tartotta sorscsapásnak, ellenkezőleg. A legtöbb embernek talán ez a tragédiája, aki nagyon megbetegszik, azt mondja, hogy miért éppen én, és igazságtalannak tartja a sorsot. Maga pedig úgy vette, mint egy kihívást, vagy úgy, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldani.
0: Valóban, így van, itt tetszett mondani. Nem is gondolkodtam sose a betegségemen. Nem volt rá időm elsősorban, mivel 3 gyermek épült. Épült az életben, nőtek, volt sok gondom. Férjem dolgozott, sajnos nagy fizetés nem volt. Én, amit kaptam, azt a 500 koronát, az elment a kölcsönre, most éljünk meg. Úgy el voltam foglalva a gondjaimmal, gyerekeimmel, de igénytelen voltak a gyerekeim. Sose kérték, miért az kül, ilyen divat, olyan divat. Nem, ami volt, megelégedtek, de hova kellett, kirándulásra mindig eljutattuk a férjemmeliket, mindegyiket. Én betegséget nem fogadom semmilyen sorscsapásnak, sőt, segítőnek, mert tudtam sokat megcsinálni az életemben. 60-at betöltöttem, de azt hiszem, hogy azért gazdag lett az életem abból, hogy voltam, és remélem sok csalódást nem okoztam a családomban, rokonságomban, hanem segítettem. És mi az segítség az embereknek? Sokan azt mondják, hogy adok pénzt, az a segítség. Nem. Az a segítség, ha meghallgatom, ha meglátogatom, megszeretem, megsimogatom, és odafigyelek az emberre. Nagyon-nagyon mindenkinek ezt ajánlom, és olyan gazdag lesz, mint én. Mert most, amilyen nyugdíjak vannak, valóban ez mindenki panaszkod, de nem vegyük panasznak. Régi öreg mindig azt mondták, nincs az a sok, ami el nem fogy, és nincs az a kevés, ami nem volna elég. Valóban ez így van. Mert mire megöregszünk, ráébredünk, hogy nem is az a pénz fog bennünket boldogítani, azok a kapcsolatok, amik vannak az emberek között, az gazdagít bennünket, a szeretet. Nagymama mindig mondta, adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és igyekszik én is ebben a nagymama mottójában élni, hogy így legyen, és egyszer, ha csak elmegyünk, nem tudjuk, mi történik, ne gondoljunk rosszban, hanem jóba egymásra.
2: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek. Ez volt a krédója a Mela Erzsébettel beszélgető Pataki Évának egész életében. S amint megtudtuk, Deákiban sokan hálásak neki az önzetlen segítségért, és még mindig nagy tisztelet övezi az immár 80 éves hölgyet.

0: Molnár Annát Deákiban mindenki ismerte, hiszen postásként bejáratos volt szinte valamennyi házba. Neki se volt könnyű élete, mégsem tekintett vissza a sok-sok ledolgozott évre keseregve, hisz szerette a munkáját, és azt még 70 évesen sem szándékozott abbahagyni. Őt is 2006-ban kérdezte Mellay Erzsébet a Nagy Kalandról, életéről.
1: Valakitől azt hallottam, hogy Annuska az év 365 napjából úgy fél napot, ha pihen. Ez valóban így van?
2: Igen, így van. Én mindig izgek, mozgok, 5 percet ülök, de ma szaladok is.
1: Árulja el, hány éves?
2: November 29-én voltam 70 éves.
1: Az izgés, mozgás, az úgy látszik, akkor az egész életében megvolt.
2: Meg. Én kislankakoromtól dolgoztam a állami birtokba. Kislankakoromtól. 13 éves voltam én, nekem már körülött mennyi apának markot szennyi. 13 éves koromban.
1: Mennyien voltak testvérek?
2: 6-an, még 4-en élünk.
1: Deákiban ön volt nagyon sokáig a postás. Ez is egy olyan mesterség, hogy az ember nem lehet soha egy helyben.
2: Nem, már még akkor ünnepen is hordtuk a újságot. Nem úgy van, mint most, hogy ma ki van nyomva a program minden, úgy, hogy igaz. De mink akkor is még szombat, nekünk nem volt vasárnapunk, mink mindig hordtuk a postát.
1: Mondja el, inkább talán csak azt, hogy mit nem csinál, hiszen ebben a faluban mindig, mint egy motor működik.
2: Én mit nem csinálok, nem is tudom, már kötnyi nem kötök. Ezt a egyet azelőtt szoktam, de most már nem jól látok. Még spórolok a villanyja. Lehújtom, és sötétben inkább a tévét nézem.
1: Mondtuk, hogy a falu postása volt. Kicsit időzzünk el ennél a munkánál. Hogyan került a postahivatalba?
2: Fiam, vasárnap, még kisgyerek volt, szokta hordani a postás néninek a fiával a újságot. 6 koronát kapott azért, hogy a faluba szíthordta a újságot. És akkor én így egyszer találtam mondani a postás néninek, hogy nem vesznek fő valakit? Megyek haza a státnébú, ma akkor férné voltam, ugye, 3 családom volt, mentem haza, és akkor Vardíjba ottan, hogy Annuska us rána muszítja prisztorabati.
1: Vagyis már azt akarta, hogy másnap reggel álljon munkába.
2: Csak ő szlovák, úszlovák volt, és akkor, de én közben a dohámba is dolgoztam, és még a irodát is takarítottam a állami birtokon. Én akkor elmentem reggel korán hajnalból kitakarítani, és ott hagytam a kulcsokat, hogy ma nem gyűvök többet. Megpróbálom, ha megy, akkor ott maradok, ha nem megy, visszagyűvök. Így intéztem el a sorsomot.
1: Nem adott be fölmondást?
2: Nem. Mert engem ott is úgy szerettek, hogy el lett intézve rögtön.
1: Az hány évvel ezelőtt volt?
2: 69-ben volt.
1: 69 óta több évtizeden keresztül járta a falut, pedig Deáki nem olyan kis falu, biciklivel vagy gyalog?
2: Biciklivel jártam. Biciklin. Úgy, hogy 10 kilométer volt a körzetem, azt napi rendembe köllött. A udvarba, hogy bejártunk, az nem. Csak a utcán, amit mentünk. 10 kilométer körzetem volt.
1: Annak idején mi volt a kötelessége egy postásnak?
2: A villampiszt körülött összeszennyi az új előfizető újságokra, a újságpiszt, és akkor a napi renden 70-80 kiló újságot hordtunk. Nekünk a csomagtartón is 3 táska újság volt. Annyit hordtunk, és mostan üres táskával jártok. És 750 korona volt a egy hónapi fizetés.
1: Hogyan kezdődött egy napja? Bement a postahivatalba, mivel kezdte?
2: Aki szolgálatos volt, annak már fél hétre ott körülött lenni, mire a többiek gyűjtek ki körülött takarítani, mindent rendbe körülött tenni, és aztán osztottuk szét a újságot, a postát. A leveleket mindent 3 fele, mert 3 voltunk.
1: Mennyi levél volt? Valamikor többet írtak az emberek levelet, mint most.
2: Ha gyűjtek ilyen ünnepi karácsony, húsvét, mink akkor díjba mentünk ki, már a rengeteg képeslapot el kellett rakni, mink minden nap, de még szombaton is kivittük a népeknek a képeslapokat. Hogy olvassák, karácsonykor örüljenek, nem úgy, mint most, hogy ünnepek után hordják ki.
1: Akkor ez most egy kis kritika akart lenni.
2: Csak nem lesz baj.
1: Már régen nincsenek azok az idők, hogy ez baj lenne, nem hányhatják a szemére, és nem is történhet semmi, úgyhogy ami igaz, az igaz. Ugye hát régebben táviratokat is küldtek az emberek, és bizony akkor ki kellett hordani, még szombat, vasárnap is.
2: Aki szolgálatos volt, annak 3-4-ig ott körülött, reggel 3:30, délután 3:30-ig lenni. Még ha gyűjt telegramával végig körülött szaladni, akar, hova egyik falu végéről a másikra, és ha tél, ha nyár, eső, hó, mindenbe mennyi körülött. Volt bizony, mikor 87-ben az a csúnya hófújás volt januárban, hogy 3 nap gyalog jártuk a falut. Gyalog. Akkor egyik utcasarkon hattam a biciklit a újságokkal, akkor azt a többit, amit tudtam, hogy kinek mi jár, hónom alá, és másodszor megint vissza kellett menni a bicikliért. Már nem tudtunk másképp közlekedni. Akkor még a óda a bordalm is átörött, és úgy hordtam a postát végig a faluba.
1: Töréssel se tudott otthon pihenni.
2: Nem tudtam, nem.
1: Mi volt a szépsége ennek a szakmának, hogy ennyire ragaszkodott hozzá?
2: Már szerettem dolgozni, nekem mindegy volt akármit, csak mennem kellett, nekem muszáj volt mindig menni.
1: Egy postás az embereknek jó híreket is visz, meg rossz híreket is visz. Sokszor tudta, hogy rossz hírt visz, meg azt is, hogy jó hírt. Kellett az embereket is tápolnia, hogyha rossz hírt vitt, megosztották magával a különféle problémáikat.
2: Hát bizony volt, mikor a halálos táviratot vittük, már ki kellett vinni, szolgálatos voltam. Hát nem is tudtam, hogyan mondjam. Mikor a vajam meghalt, én voltam szolgálatos, és gyűjt a telegram. Hát se tudom azt már mondani. Azt a fájdalmat, amit én akkor átéreztem.
1: Milyen kapcsolatba került a falu lakosságával, hiszen nem volt ember, akit ne ismert volna?
2: Én mindenkit ismertem. Csak ma most nem, mert ma 16 éve elmúlt, hogy nem vagyok postás, és ma akik akkor születtek, ha ma mind nagyok. De én még most is ismerem, szeretnek is. Szeretnek, kurjogatnak rám a faluba. Úgyhogy nem mondhatok semmi rosszat, én engem mindenki szeretett. Mindenki, ha tejavó, vízzel vartok, én nekem az is jól esett.
1: Meg szokták magát kínálni?
2: Meg szoktak. Pláne, ha kalácsot sütöttek a szlovákok. Olyan nem volt, hogy na, anyicska, pogydon útra, dalmeti.
1: Tehát magyarokkal, szlovákokkal egyformán tudott beszélni, és egyformán szerették magát.
2: Szerettek. Én meg voltam nagyon-nagyon becsülve velük. Én nagyon szerettem őket.
1: De aki híres község, azt tudja.
2: Hát tudom, pláne a templomunkról nagyon szép, úgy, hogy igaz. Múlhassuk. Akkor van a szép kultúrházunk. A járdák végig a faluba.
1: Annak idején, amikor elkezdte ezt a munkát, nem mindenütt volt járda.
2: Jaj, de hogy volt, Lőtyébe jártunk, Sárba, nem bírtuk a biciklit tolni. Én ma mindenen keresztül mentem, mindenen.
1: Tapasztalatból ismerem, hogy ha végigmegy az ember a falon, akkor mindenütt kutyák vannak az udvarban, és bizony nagyon sok a mérges kutya. Őket hogyan tudta leszerelni?
2: Jaj, hát volt, amikor meg is harapott a kutya. Hát az masszírű jelezte, hogy gyűn a postás a kutya, és akkor ma vagy becsukták, ha vittem a pénzt, vagy partok kint a utcán. Már ládose voltam. Semmi. Semmi nem volt az égvilágon, be kellett nekik vinni a konyhába a újságot. Azt kívánták meg tőlünk, és bevittük.
1: És titkot is tudott tartani?
2: Azt muszáj volt, az meg volt nekünk mondva, hogy az semmit nem szabad elmondani. Egyik aztól a másik. Én tőlem hiába kérdezték, hogy a szomszéd ember vagy asszom mennyi nyugdíjat kapott. Azt nem szabad volt megmondanunk. Az titok volt. Ez postai titok. Engemet, ha valaki megbántott egyik nap, én másik nap szépen bementem hozzá. Ha haragudtak is, vagy valamit, akkor is. Már mindenkiben minden lakozik, úgyhogy igaz. De én szépen bevittem a postát, mindent. Elfizettem a píze, a nyugdíja. Volt, ahol visszaadták, volt, ahol nem, és tudtam, hogy ott fizettem el. És akkor is másnap is olyan szépen bementem, mintha...
1: Saját tévedésére sokszor ráfizetett.
2: Ráfizettem. Már akkor beszélnek, amikor fizeti az ember a pénzt, és az akkor történik. Akkor történik.
1: Mindig a maga kárára?
2: Mindig. Nekem kellett beletenni a pénzt. Azt nekem kellett beletenni.
1: A családja mit szólt ahhoz, hogy nap mint nap rótta az utcákat? Mennyi ideje jutott rájuk?
2: Kevés, még akkorában sütöttünk kenyeret diákin. Nekem a lányom, itt jártak diákin akkor iskolába, lángost köllött sütni, szícsodortam nekik, no süssétek meg, és hozzátok utána a reggelit. Már ma nem volt idő, ma szalannyi köllött a postára. Akkor egyik gyerek vitte a két kenyeret a pékhé, a másik lányom meg sütötte otthon a lángost, és hozta utána a postára.
1: Nehezteltek ezért az édesanyjukra?
2: Nem. Hány éves volt a lányom, mikor elmentem dolgozni, 56-as, 69-től, 12 éves, én nekem az kimosott, az takarított. Csütötte a palacsintát. Mentem haza, tudja milyen jól lesett, mert akkor még szombaton is jártunk dolgozni. Akkor jártam a JRD-be, kertészetbe, én nagyon sokat dolgoztam.
1: Tehát ugye a hétköznapokon rótta a falu utcáit, több kilométert minden nap megtett, azután hazament, és folytatta a munkát.
2: Folytattam, ami gyűjtsorban, amit nem tudtak a gyerekek megcsinálni, azt már muszáj volt nekem.
1: Nagy kertje volt?
2: Ha 8 aros kertünk van. Még akkor a férjem bársegített minden, meg a gyerekeket is, mi nálunk mindenki be volt fogva. De még akkor állami birtokról, minden évben főzettünk 4-5 hektár répát. És vittük ki a gyerekeket is segíteni.
1: Ezt mikor tudta megoldani?
2: Munka után. És még akkor a fiam még dolgozott a szövetkezetbe. Annak meg kimérték a hagymát, oda is mentünk. És én mindig 2-3 sorra többet kértem, volt mikor 5-tel is, már akik gyűnnek segíteni, visznek haza, hogy ne legyen nekem kevesebb mázsám, mint a többinek.
1: Én nem hiszem, hogy mindenre rá voltak szorulva.
2: Hanem az volt a falu, az a falu. Nem csak én, itt mindenki ezt csinálta.
1: Önszorgalomból dolgozott a falu?
2: Hát itt kint voltak a sátorok, és ha hideg volt, abba ültünk, és akkor készítettünk annyi hagymát be, hogy tudjuk pucolni, hogy házik első.
1: Ez a falu mentalitása?
2: Ez volt bizony a falunak. Ezt azt lehet mondani, hogy jófé falu ezt csinálta. Az 3 hétig tartott.
1: Talán úgy tudom elképzelni, hogyha így összeültek, nagyon szépen el tudtak beszélgetni az emberek, és szórakoztak.
2: Kivittük a tranzisztort, és egymás mellett, mert hát ugye a sűrőn volt, úgyhogy egymás mellett voltak a sátorok, egymásnak úgy lett a kurjogatás, viccöllés, mindenféle. Igen jó volt kint, én szerettem. Én azt is szerettem, én most is vállaltam.
1: Nem beszélve arról, hogy otthon házi állatai is vannak a mai napig. Milyen állatok voltak annak idején otthon?
2: Ja, akkor is ugyanígy neveltünk 2 hízoldisznót, a gyerekek úgy nyőtek, és aztán még voltak tyúkjaim, csibéim, kacsáim, és ezeket mind főneveltem, kitömtem.
1: Mikor volt valahol kirándulni, vagy egyáltalán megengedhette magának, hogy elmenjen?
2: Megnyőtek a gyerekek, és akkor rájuk hattam, hogy etessetek meg, semmi más ne csináljatok, csak etessetek, és akkor voltam egyszer a állami birtokról 3 nap kirándulni Tátrába, másodszor meg a postától voltam 3 nap kirándulni Tátrába, de ugyanazon a helyén voltam mind a kétszer.
1: Azóta sehol?
2: Voltam Csáhországban 3 nap, ott lakik a öcsém, oda elmentünk, fölköszönteni őtet, de így én nem járok sehova se.
1: Nem is hiányzik?
2: Nem. Nem, így, ha van a kultúrházban valami ilyen előadások, vagy valami ide el szokok gyűnni. És elmegyek lakodalomba, nekem az a lakodalom olyan pintekdítő, vasárnap estélig, miha valahunk kirándulna. Segítkezek a lakodalmaknál, úgyhogy ha mosogatni, kell mosogatni, ha bent kell segíteni, bent mindent, no.
1: Mikor postás volt, már akkor csinálta ezt is?
2: Akkor is csináltam, ma akkor is, hát ma van 25-30 éve biztos. Biztos van. Sájére vittek, mindenhova, gyűjtek értem autóval, elvittek.
1: Tehát elment a híre, hogy szeret segítkezni, és tud is.
2: Tudok, tudok. Elmentünk Csehországba, és én ott is a öcsémnél is rögtön bent a vendéglőbe, én már szedtem össze a tányerokat, nem tudok ülni.
1: Na de ez azzal jár, hogy szeret szórakozni, szeret az emberekkel beszélgetni. Mi az, ami úgy vonzza, hogy mindenképpen kell valamit csinálnia, és közben beszélgetnie? Mert ugye úgy nincs, hogy leül, és akkor beszélget.
2: Mit mondjak én most erre? Én nem is tudom, hogy mi, de én nagyon szeretem ezt csinálni. Nagyon szeretem. Csak annyit tudok mondani, nagyon szeretem csinálni.
1: És amikor elmegy ugye a lakzikba, mert ezt szereti a legjobban csinálni mostanában, mi a legfontosabb? Az, hogy előkészítik a dolgokat, vagy aztán megnézi a mennyasszonyt, vőlegényt, vagy az ünneplő sereget, ez ünnepélyessé teszi az életét?
2: Igen. Igen, az nagyon ünnepélyessé tesz. Akkor még ma a pinteken, mikor gyűvünk, ma pucoljuk a zöldséget, ma mindent készítünk elé, köll a pörköt, mert itt pörköt van, íze pintek este, savanyolt, mindent elkészítünk estére, mire gyűvünk. Másnap még ma reggel gyűvünk ide 7:30-8 óráról, és ma díjba akkor ma megint ebéd van. Mindent a főzakart nőnek a kezéhez teszünk, minden, ami kő, mindent elintézünk.
1: És aztán ugye jönnek a vendégek, igen, és dicsérgetnek.
2: Igen, nagyon dicsírték, most is itten ezek a, itt voltak, nagyon finom volt, hogy minden. Nagyon finom volt.
1: És ezt úgy látszik maga meg is szokta, és hiányzik is, hogyha nincs a dicséret.
2: Nem is, hogy hiányzik a dicséret, hát szeressük csillani, nem tehetek róla. Nagyon rossz természetén van, ugye?
1: Pontosan az ellenkezőjét akartam mondani, hiszen hogyha valaki ennyire szeret társaságban dolgozni, annak nem lehet rossz természete, hiszen mindenkivel ki kell jönnie.
2: Itt muszáj mindenkivel. Még ha hogyan megbántnak is, hogy valami nem jól van, vagy valami akkor is, az mindent lekötenni. Úgyhogy igaz. Elkölt ennyi.
1: 70 éves volt. Kellene egy kicsit pihenni is, megállni, és végig gondolni az életét, olvasgatni, televíziót nézni, vagy csak úgy elbeszélgetni az emberekkel, vagy a családtagokkal. Erre talán soha nem fog sor kerülni.
2: Én olvasni is olvasok, tévét is nézek, már van a konyhában, én ma reggel 5:30-kor fölkelek, én ma fölhajtom a tévét. Nálom szól, kimegyek, azt megetetek, aztán begyűvök reggelizni, megint csak a tévé szól. Aztán megyek tovább végezni a dolgomat.
1: Férje is ilyen ember volt?
2: Az is ilyen. 56. januárban kerültünk össze, hát akartunk építeni. Nagyon keveset keresett a állami gazdaságon. Egymás után lett a 3 családom, kivittem őket a határba, mikor ilyen összeréba szezon volt, és akkor nagy hosszú sort fölhántunk, ketten a gyerekek meg ott játszottak, és akkor kimentünk ilyen, nem is egyszer, ilyen, hódvilágna egy órakor. Reggelre, mire gyűjtek a szomszédok, aki sor le volt, saktolva, mert akkor sallóval metéltük, nem úgy, mint most gépek szedik. Bizony.
1: Hát ezek voltak a régi idők.
2: Nagyon sokat dolgoztunk, hogy legyen valami. Lányomnak segítettünk fölépíteni. A fiamnak nagy ömeletes háza van, benne lakik a unokám, és a mi házunk is, átcsináltottam, 17 éve halt meg a férjem, azóta komplet mindent átcsináltottam, de közben azóta, mert a nyugdíjba mentem, én mindig dolgozok. Úgyhogy 10 évet jártam a pékségbe, de mindig ilyen. Azt akartam, hogy még azt a házat újból át kell csinálni.
1: Én úgy veszem ki ebből a beszélgetésből, hogy a munkát a szórakozással összeköti. Ugye, hogy?
2: Hát én úgy hiszem. Én nekem ott is nagyon tetszett a pékségbe éjjel. 2:50-re mentem, reggel 6-ig hazamentem, megetettem, lefeküdtem, egy csepet aludtam, aztán már fölkeltem, aztán estére mindig lefeküdtem egy csepet.
1: Elgondolkozott bizonyára az élet értelmén, mert ugye nincs ember, aki ezennel gondolkozna. Mire jött rá? Látom, hogy az arcán rögtön elérzékenyül. Úgy gondolja, hogy talán inkább nem is kellene ezen gondolkozni, mert ez nagyon szomorú?
2: Nem. Inkább mindig csinálni, és ne is gondolni rá, hogy ez volt, vagy az volt, inkább mindig csak csinálni valamit. Ez a mozgató erőm, és nem is gondolok semmire se, hogy fáj valamin, vagy valami, nem szabad. Mindig menni kő.
1: Nem akarja közelengedni magához ezeket a szomorú dolgokat?
2: Nem, nem akarom. Nem.
1: Van valami oka rá?
2: Ha nincsen olyan okom már, amit tudok, mindegyiken segítek. Ha nem fogok tudni letesz, akkor még ma mit mondjak? Nem is tudok, mit mondjak.
1: Mi magának a kikapcsolódás, hogyha ezen elgondolkozunk?
2: Hát esetleg a tévét nézek. De bemegyek a szobába is, leülök a fotelba, és már is alszok. Azt ilyen még ma nem alszok, nem tudok aludni. Alig várom, hogy reggel legyen.
1: És akkor ugye éjjel eltervezi, hogy mit fog másnap megcsinálni.
2: Igen, minden. Ma máma reggel is korán kivasaltam minden, mire mentem ki etetni 4:45-kor, begyújtani, meleg vizet készíteni állatoknak. És hordom a vizet, spórolok a városi vízzel. Minden nap 2-3-szor elmegyek, és 120 liter biztos elhozok naponta. Artézik útról. Onnél hordom a vizet. Úgyhogy egyszer ráviszek 40 litert. Ha 3-szor megyek, akkor 120 liter. De akkor már előre el van készítve, hogyha valami rossz idő lesz, hogy víz legyen otthon nekem készletve.
1: Hát ez nem kevés.
2: Nekem muszáj mennyi, ha én nem tehetek róla. Sokan szinnak a faluba, nincs otthon vizet, de van.
1: Maga volt a falu postása, és akkor, amikor még ezt kezdte csinálni, hát nem így nézett ki ez a szép falu, mint ahogy most. Meg van elégedve a változással?
2: Már hát, el se tudjuk képzelni, mi volt akkor. El se lehet képzelni.
1: A világ amúgy is megváltozott. Ehhez mit szól?
2: Én nekem mindegy ma, tudja. Ma mi gyűn, de nagyon sokat változott. Nagyon sokat kellett az előtt dolgoznunk.
1: Úgy érzi, hogy most már nem kell annyit dolgozni?
2: Hát most már géppel van minden csinálva. Az előtt kézzel kellett minden. Építettük a házat, kézzel kevertük a betont. Én öntöztem a férjemnek, akkor is kimentünk, gyerekek aludtak még, kimentünk éjjel, elkészítettük előre 3-4 adagot, aztán, amikor a gyerekek fölkeltek, vittem, és akkor én öntöztem neki, ma akkorra mind bekevertük cimentbe.
1: Úgy érzi, hogy most már valahogy jobb a világ?
2: Ma ahol képes jobb, hogy van az embernek egy-két koronája, és azelőtt nehéz volt. Igen, keveset kerestek emberek. Kényszer rávit mindenre bennünket, hogy mennyi és mennyi kő.
1: Úgy látom, hogy nem tud leállni.
2: Nem tudok leállni, nem tudom, mikor fogok. Nem tudom, mikor fogok leállni.
0: Molnár Annával, Deáki egykori köztiszteletben álló postásával Mellay Erzsébet beszélgetett 2006-ban. S csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a szakma szeretete a családban maradt, és átöröklődött az unokahúgára, akit ugyancsak a postán találnak meg az érdeklődők.

Kedves hallgatóink! Mellay Erzsébet egykori kolléganőnk jóvoltából ma két deákiban leélt kalandos életet ismerhettek meg. És mindkettőből azt hallhattuk ki, hogy elsősorban nem a pénz boldogít, hanem az emberi kapcsolatok és a szeretet. Ezzel zárjuk mai műsorunkat, amely Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Köszöni figyelmüket, kellemes pihenést kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Irán újabb támadást hajtott végre a Hormuzi szorosban. Elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese. A napsütés mellett több felhő is megjelenik az égen, a hőmérséklet délutánra 24 és 30 fok közé emelkedik. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint újabb hajót értek támadások a Hormuzi szorosban, miután Teherán lezárta a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát. Az iráni állami televízió beszámolója szerint a szervezet egy katari-amerikai katonai támaszpontot is célba vett. Támadásokról számolt be Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek is. A forradalmi gárda azt állítja, hogy egy az előírásokat megsértő hajót vett célba a szorosban. Tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a parlament épületén, jelenleg fokozatosan cserélik az épület üvegfalait, emellett a homlokzati elemek felújítása és az épület egy részének hőszigetelése is zajlik. A munkálatok összköltsége várhatóan megközelíti a 2,7 millió eurót, közölte a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a magyar közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon, közölte az MTVA sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír újraindítási folyamatokról tegnap este. A tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Belgium 2027 májusától elektronikus útdíjat vezet be a belföldi és a külföldi járművek számára is. A rendszerről az ország három régiója, Flandria, Vallónia és Brüsszel állapodott meg. Az éves matrica online és benzinkutakon is megvásárolható lesz. A díj összege a jármű típusától függ majd. A legalacsonyabb tarifa az elektromos autókra vonatkozik, ezek után évente 90 eurót kell fizetni. Az észak-spanyolországi Pamplónában a szombati bikafuttatás során az egyik futó súlyosabb arcsérüléseket szenvedett, miután egy bika a szarvával eltalálta. A helyi kórház tájékoztatása szerint további 12 embert kellett ellátni különböző sérülésekkel. A tegnapi volt az 5. futam a 8-napos fesztiválon. Az idei rendezvényt 100 évvel Ernest Hemingway A nap is felkel című regényének megjelenése után tartják, amely világszerte népszerűvé tette a hagyományos San Fermín ünnepségeket. Súlyos betegség következtében életének 57. évében meghalt Szolnoki Péter, a Bonbon zenekar énekese, jelentette be az együttes ma reggel a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, több zenekart is megjárt, majd 1995-ben Török Tamással megalapították a Bonbon formációt, amely olyan közönségkedvenc dalokkal rukkolt elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság utolsó két negyed döntős mérkőzésén Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítás után. A cseh Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A szombati döntőben 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát.
0: Időjárás.
1: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt ma a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt után Zólyom felé, valamint Kassa-Saca város részében a központ felé. Ezeken az útszakaszokon ugyanis radar méri a sebességet. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
4: A Somorjáról indult Varkocs zenekar két frontembere nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. Erről is beszélnek. Kiderül, milyen volt egy patkányokkal teli helyiségben éjszakázni a csehegyekben, vagy hogyan jutottak el Franciaországba, valamint hogyan várják az idei németországi és portugáliai fellépéseiket. Könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában Turtjeveriket és Győri Sárát kérdezem. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk! Szép napot, jó szórakozást kívánok! Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 7:45. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
5: Pontosan, ahogy mondod, úgyhogy nincs megállás.
4: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal. Hogyan szokott ez lenni?
5: Hát képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szinte ilyen inszomnia-szerűség volt, és amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok. Úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop. Ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba kontaktokat szerezni, vagy akár külföldre is.
4: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
5: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, és hát a most már ugye elkezdtem hangszer másolatokat készíteni kora középkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszer másolat készítő is.
4: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
6: Persze, nagyon könnyű voltam, hogy alkalmazkodni, mert hát mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez az életvitelhez is.
4: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszőrök vagytok, és zenészek is.
6: Így van.
4: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak, mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
5: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, és hát azt kell tudni, hogy ugye mi, mivel most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és most már elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink, már leszerződve, és hát ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncertet nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk, tehát hogy hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
4: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész ilyenről csak álmodik. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
5: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy Csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
4: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország. Ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, mintha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
5: Két dolog segített nagyot. Például, ha Csallóközt mondjuk, a zenekarok, ha csallóközi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most... ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szlávországokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván nekem több lehetőségem lesz szlávországokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
4: Tehát kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
5: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a Pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és hát nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica, vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metalfesztiválokon is játszunk, városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség, egyedinek kell lenni.
4: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar vagy szlovákiai zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon, és ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
5: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett Csallóközben. De Csallóközön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte, olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva. Néha egy picit nagyobbat álmodni. Nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkét beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más mind a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
7: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
5: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam föl. Na most már fogunk is, most már szervezek oda egy koncertot. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, és közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani. Igen, furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál csallóközit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek 1 évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer csalló közben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
7: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál. Nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl, de most elárulok neked egy titkot. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroc Karcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
5: Igen, szegény Pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt éven elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se ezek közül.
7: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ebbe bele kell nyugodni, mert ahogy látom, te nem nyugszol ebbe bele.
5: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta a saját hazádban. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesznek rólunk tudomást az itt lévő rendezvények és városok, de emellett Pozsonyba, Budapesten meg karácsonyi vásárokon játszunk, Franciaországban muzsikáltunk a legnagyobb világzenei rendezvényen, Bulgáriában a legnagyobb folklórfesztiválon, most lesz 13 koncertünk Németországban headlinerként, középkori fesztiválokon, szóval furcsa ez nekünk, hogy ennyire kihadnak minket a dologból.
7: Hogyha hibást keresünk, akkor ki ebben a hibás? Esetleg ti is?
5: Én egész életemben, ahogy eddig gondoltam, életemben egyszer beszéltem olyan módon egy szervezővel, aki hát egy nappal előtte nekem lemondta a koncertomot, de én soha életemben nem kommunikáltam úgy a szervezőkkel csalló közben, mint ahogy kommunikálok a német, svájci vagy más szervezőkkel. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom. Lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem. Lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
7: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félbe kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a ti zenétek rétegzene, de ott a színpadon, amikor álltok, gyorsan kiderül, hogy nem, erre széles közönség vevő.
5: Hát erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Azt tudom mondani, hogy szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Ján Szlota városában föllépni a városi napokon, vagy Ólublón, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni Csalló közben ettől.
7: A Csalló közben a biztonság, a Republik, a Nagyferó vezette, a Beatrice és a Neoton família?
5: Szerintem igen. Ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk is. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek Csalló közben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők szomjazzák az újat. Ők szomjazzák a különlegeset, mert már ezek a stílusok nem tudnak nekik újat mutatni. Szóval ez lehet, hogy egyfajta ilyen megszokás is. Én azt veszem észre, hogy a fiatal és a idős generáció nyitott a Varkocsra Csalló közben. Tehát, hogyha én megfigyelem a statisztikákat, hogy itt, akik minket értékelnek, azok a nagyon fiatal, és van már 60 pluszos generáció. A közte lévő generáció nem tud mit kezdeni azzal, amit mi képviselünk.
7: Erik említette, hogy tavaly 50 fellépésetek volt Európa szerte. Azt hiszem, hogy 8 országban volt ez az 50 fellépés. Sára, hogyan emlékszel vissza ezekre a fellépésekre?
6: Nagyon szép emlékeim vannak az összes koncertunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Hát mit mondjak?
7: Sorolt fel ezt a 8 országot.
6: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
7: Ez még csak 5 volt.
5: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
7: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
6: Francia volt a legtávolabb. Oda, nem is tudom, 24 óra?
5: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszottunk. Ugye egy nagy színpad van csak, tehát akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
7: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
5: Sok az új emlék. Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múlt év. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni, hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10000-nek, és milyen 7000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta közönségnek is zenéltünk, metalfesztiválon játszottunk, városi napokon, folklórfesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen szembe jött velünk.
7: Sára, melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
6: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tényleg úgy, hogy én még a Varkosban még csak egy éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok 5 embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
5: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem voltak ablakok, volt bent tűz, fűtési lehetőség, csak így este azon kellett, ez januárban volt, azon kellett gondolkodni, hogy most szeretnénk a füstbe belefuladni, vagy a hidegbe belefadni, úgyhogy így ilyen 10 percenként nyitogattuk ki a longobárd házrekonstrukciónak ajtaját, és este még szórakoztattak minket a patkányok az ágy alatt, akik úgy futkároztak alattunk, és ez egy hatalmas nagy élmény volt, internet és mindenféle modernitás nélkül ezt megélni. Én kimerem jelenteni, hogy nekem ez volt a legnagyobb. Itt 30 embernek játszhattunk durván, de ez egy akkora élmény volt. Tehát tényleg másnap a meleg ágyat és a meleg zuhanyt azt úgy megbecsüli ember, hogy föl se fogjuk azt, hogy milyen kényelemben élünk.
7: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről.
5: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogy ha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint, hogy az őzikék futkároznak, hogy azt hallod. Úgyhogy ez tényleg ez egy zseniális este volt, és tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk. De hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
7: Bevallom, nekem egér és patkány fóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
6: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ottalvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, két opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy tényleg semmi meleg nem volt nálunk, ott aludni, hát az egy olyan élmény volt, de szerintem legközelebb csak a Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
7: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
5: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét Varkocs dalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felül, vagy a ide jár csak nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni, ugyanezekkel a hangszerekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát. Erre kevés zenekar képes, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
7: Sára bólogatott.
6: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni, mert egyszerűen, ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy

0: látták, hogy az emberek ezt eszik.
1: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
2: Nincs. Abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezért nem tudok akkordokat lefogni, ezért nem, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Attól is függ, nekem milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívás. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
1: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, a fesztiválokon van fellépésetek, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
2: Na most, ezt még gyorsan elmondom elején, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
1: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondoltam. Szlovákiában meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
2: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csallóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebestyi meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakál meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal félsikert csinálsz, ahogy kinézel. És én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mitikus karakter, aki szőrös maszkba van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenétünk.
1: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
2: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon, én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum, tehát, hogy sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor ott nálunk van egy lábdob, és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket, meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek, instruments, hát mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállásban, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
1: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
2: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, és illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia, főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. És akkor azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemek, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehet nézni, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsolt,

0: voltak minket, és hát a francia fesztiválnak köszönhetően játszunk idén Portugáliában és Svájcban.
1: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálókon, vagy pont úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
0: Egyértelműen. Fönn vagyunk a lehető legtöbb szociális hálón, és látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 ezerrel a nézettség, vagy 100 ezerrel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 éve kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Tehát, hogy én ezeket el se tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
1: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
0: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen művészeti formát próbál az életébe beindítani, hogy próbáljon különbözni attól, ami van. Ezt sokszor mondtam, hogy attól, mert Dunaszerdahelyen van 10 hamburgerező. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy én megnyitom a 11. hamburgerezőt. Lehet néha kell egy picit kis újdonságot csinálni, és akkor most csinálok reklámot a mexikói étterembe a srácoknak, ők csináltak egy mexikói kifőzdét, és nagyon jól megy a két srácnak, mert nincs, tehát hogy nem csak Szerdahelyen, szerintem Csalló közben, talán Pozsonyban van mexikói étterem vagy kifőzde. Néha kell valami újat csinálni, és az emberek előbb vagy utóbb rá fognak kapni a ízére. Legyen az étel, vagy zene, vagy bármilyen más művészet.
1: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
0: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak 2 dalt hagyunk meg a eddig játszottakból, mivel történelmi zenekfesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni. Tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi. Elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. Ezek nem is dalok, ezek rituális énekek. Ilyen a Lindholmi amuletnek a szövege. Ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék. Ez egy rituális dal. Vagy például a Szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege. Ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni. Tehát ezeket is próbáljuk földolgozni. És hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények. Mi is hát Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is. És igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Tehát, hogy az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
1: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába. Sőt, olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak zeneileg is?
0: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán 2 olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videó fölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
1: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
0: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés, az, hogy fog, no, vannak tervek. Tehát, hogy vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy 2 évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt az egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, hogy úgy, mint a fesztiválokat.
1: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
2: Nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Nagyon egymásra találtatok.
0: Ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem ő így, igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Ezzel kevés ember tud, tehát, hogy vannak piperkőcebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, a Sára meg gond nélkül, tehát, hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a 5 csillados szálloda után a sivaliki patkányok között is elalszik.
1: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
0: Ez így van. Ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén férfiasan, hogy 1 hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy olyan egy betegség, és akkor nem lesz melegágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
1: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
0: Egy-két dologról még nem beszélhetek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz 1-2 múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avarszláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát hogy van, amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására, viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni, ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat, nem tudják hova rakni, például egy avarszlávkori csont dupla dudasipnak a hangja, tehát hogy ez még számomra is egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
1: Magyarán a varkocs kutató munka.
0: Igen, most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is. Azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról meg csontfurujákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
1: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is, és most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni, ez valahol cél?
0: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hagyni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszást biztos nem fogom ott hagyni semmiképpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb COVID, és akkor mi lesz? Szóval. Jó több lábon állni szerintem.
1: Te most jó sok lábon állsz ezek szerint. Nem is két lábon, nem is három lábon, hanem még több lábon. Tehát folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
0: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
1: Nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
0: 5-6 évesen jártam a zeneiskolába, a rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abba éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
0: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszerek konstrukciók során is. Én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni, és akkor annak már örülni fogok.
1: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
0: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klubkoncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti néző sereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinálják hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
1: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
0: Hát nem is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazz-t játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek, de egy varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
1: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki túrtje verik, mit fog válaszolni?
0: Hát, arra én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csalóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
1: Lehet, lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még, így az interjú vége felé. Említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
0: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk. Kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
1: Az idei fellépések kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
2: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom. Azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk, mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni, mind ketten, mint a zenekarra.
1: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
0: Az összes, az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. Őszinte leszek, nekem anyagilag, én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát egy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben. Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
1: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
0: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovási írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, a egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, ős, itt annyi népét, én annyira szeretem a csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek, és amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
1: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rákérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtje Verikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni az Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Bloommal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről. Hogyan készült ez?
0: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. De én hallgatok rap zenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik. Hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a trap zenével, de nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
1: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szereti, de mégis valami vonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
0: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együtt működnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni, a rossz indulat és az irigység, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint a Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulató zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, hogy a zenei körökbe, ha azt mondod, hogy mulató zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatós tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azokat a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem az tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a varkocsba. És érdekes módon azok a varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulató zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Hát senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatós zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
1: És mulatni a varkocsra is lehet?
0: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk. És én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is. Meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívón, ahol kéne lenni a zenéze, kit zavar? Hadd csinálja. Figyelj, addig még a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Turtyev Eriket és Győri Sárát faggattam. Most szóljon az interjúban is emlegetett Ritka Virág, a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom, valamint a Varkocs közös dala.

0: A beszélgetős pentatonban a Varkocs két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát kérdeztem, majd meghallgattuk az Echo Bloom-mal közös Ritka Virág című szerzeményüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Vasies Olivia nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Irán újabb támadást hajtott végre a Hormuzi szorosban. Elhunyt Szolnoki Péter, a Bonbon együttes énekese. A napsütés mellett több felhő is megjelenik az égen, a hőmérséklet délutánra 24 és 30 fok közé emelkedik. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint újabb hajót értek támadások a Hormuzi szorosban, miután Teherán lezárta a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát. Az iráni állami televízió beszámolója szerint a szervezet egy katari-amerikai katonai támaszpontot is célba vett. Támadásokról számolt be Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek is. A forradalmi gárda azt állítja, hogy egy az előírásokat megsértő hajót vett célba a szorosban. Tovább folytatódnak a felújítási munkálatok a parlament épületén, jelenleg fokozatosan cserélik az épület üvegfalait, emellett a homlokzati elemek felújítása és az épület egy részének hőszigetelése is zajlik. A munkálatok összköltsége várhatóan megközelíti a 2,7 millió eurót, közölte a parlamenti hivatal sajtóosztálya. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a magyar közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon, közölte az MTVA sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír újraindítási folyamatokról tegnap este. A tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Belgium 2027 májusától elektronikus útdíjat vezet be a belföldi és a külföldi járművek számára is. A rendszerről az ország három régiója, Flandria, Vallónia és Brüsszel állapodott meg. Az éves matrica online és benzinkutakon is megvásárolható lesz. A díj összege a jármű típusától függ majd. A legalacsonyabb tarifa az elektromos autókra vonatkozik. Ezek után évente 90 eurót kell fizetni. Az észak-spanyolországi Pamplónában a szombati bikafuttatás során az egyik futó súlyosabb arcsérüléseket szenvedett, miután egy bika a szarvával eltalálta. A helyi kórház tájékoztatása szerint további 12 embert kellett ellátni különböző sérülésekkel. A tegnapi volt az 5. futam a 8-napos fesztiválon. Az idei rendezvényt 100 évvel Ernest Hemingway A nap is felkel című regényének megjelenése után tartják, amely világszerte népszerűvé tette a hagyományos San Fermín ünnepségeket. Súlyos betegség következtében életének 57. évében meghalt Szolnoki Péter, a Bonbon zenekar énekese, jelentette be az együttes ma reggel a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben, több zenekart is megjárt, majd 1995-ben Török Tamással megalapították a Bonbon formációt, amely olyan közönségkedvenc dalokkal rukkolt elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A tengeren túli labdarúgó világbajnokság utolsó két negyed döntős mérkőzésén Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítás után. A cseh Linda Noszková nyerte a női egyest a wimbledoni teniszbajnokságon. A szombati döntőben 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát.
0: Időjárás.
1: Több felhő valószínű, de több órára így is kisüt ma a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 24 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt után Zólyom felé, valamint Kassa-Saca város részében a központ felé. Ezeken az útszakaszokon ugyanis radar méri a sebességet. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
5: Mi következik a 44 éves Music Television megszüntetéséből? Marad a net és a streaming? Mit tud az erotikus ChatGPT? Előnyök és veszélyek? Érdemesen mindent megbeszélnünk a chatbottal, egy bűneset a példánk. Szó lesz egy legendás videójátékfejlesztő örökségéről, majd elmondjuk, hogy hogyan kell struktúráltan félni. Aggódjunk vagy bizakodunk a jövőnk felől. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap ismétlésben a Pátria Rádióban. Itt van az asztaltársaság, Herpai Gergely szakújságíró, a Geek.hu főszerkesztője, pontosabban The Geek.hu főszerkesztője.
6: Igen, sziasztok és kellemes délutánt a hallgatóknak.
5: Itt van Keleti Artúr, kibertitokjövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
7: Üdv mindenkinek, sziasztok!
5: És Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője.
8: Kellemes egy órát mindenkinek.
5: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Itt az asztaltárságban mindannyian X generációsok vagyunk.
7: Ebből... Ez most miért adtad ki, RP, ezt az információt?
5: Ez egy érzékeny személyes adat, ugye?
8: Bizony.
7: Igen, nem írtam alá semmit, nem emlékszem.
5: De azért kedvesen mosolyogsz ezen, hogy bevallottuk. Szóval nekünk itt mindannyian azt hiszem, hogy közös élményünk a Music Television a 80-as évekből. Nekünk talán az MTV, amiről szó van, tehát a Music Television, olyan lehetett, mint a szüleinknek a kóla annak idején. Tehát, hogy a nyugati életérzést, a nyugati világot hozta be az életünkbe. Emlékeztek a megjelenésére?
7: Persze.
5: Tehát én nekem... A magyarországi megjelenésére, hát most vagy én közép-európai.
7: Azt nem tudom, erre nem biztos, hogy emlékszem.
8: Ezt ketté kell bontani.
7: Igen. Akkor nem tudom, mire emlékszem.
8: Egyrészt arra kell, mert hogy a 80-as évek volt a tányéros tévékorszaka, amikor mindenki műholdlevőt vett, és műholdon keresztül lehetett MTV-t fogni. Egyébként miután a rendszerváltás után valamikor beindultak a magyarországi kábeltelevíziózás, utána volt elérhető az MTV a magyar csatornákon.
5: Igen. Ja, de akkor műholdas tévével már elérhető volt a 80-as évek végén is.
8: Igen.
5: Tehát én ezekre emlékszem, hogy Sky Channel, Super Channel, meg a Music Channel és a Music Television, tehát igen, MTV.
6: Igen, nekem személyes élményem, hogy amikor gimnazista voltam, és Káposztásmegyerre költöztünk Újpestre, és Káposztásmegyeren volt először kábel TV, akkor találkoztam először az MTV-vel, és ez nagyon meghatározó élmény volt.
5: Tényleg? Folyamatosan nézted?
6: Nem, hát azért nem, de úgy megnyílt előttem, meg úgy másfajta életérzést hozott. Tehát nem voltam rajongó, de nagyon szerettem.
5: Hát az addigi világhoz, ugye ahhoz képest, hogy létezett Magyarországon összesen két országos tévécsatorna.
6: Igen.
5: Hirtelenjében megindult így az élet, mert jöttek a zenei csatornák, a filmcsatornák, meg mindenféle más.
8: És abból egyedül vasárnap délelőttönként havonta egyszer 10 és 11 óra között zenebutik, mindenkinek Juhász előtt műsora következik, és abban megnézhettünk akár kb. 2-3 magyar és esetleg egy külföldi klipnek a felét.
5: Ez volt a magyar televíziónak az MTV-je. Igen. A zenebutik.
7: Hát de figyeljetek, az egy tényleg ikonikus dologról szólt ez az egész. Hát közben megnéztem, hogy például a Dire Straits-nek a Money for Nothing című számában, igaz?
8: Egy fél ország
7: akartam kérdezni. Ne haragudj, bocs, hogy lelőttem ezt, a poént. Ugye szerepel is ez a Play the Guitar on the MTV. Ez a mondat elhangzik.
9: Akkor viszont advanced kérdés Arthurhoz. Ki énekli a Dire Straits Money for Nothing című dalában az I Want My MTV Short.
7: Van benne egy ilyen kis nagyon rövid, vékony, hát nem igen. Tudom.
9: Sajnos, I want ez az. MTV.
7: Igen, no, jobb emléksz.
9: Sting énekli, így van, tücsélj a pont. Így van, pontosan.
7: Nagyon jó.
9: Na, de a kezdetek az nem a 80-as évek vége, hanem a 80-as évek eleje, nem igen. Magyarországon, meg Közép-Európában, hanem az Egyesült
8: igen,
9: Államokban.
8: Igen, klasszikus kábel tévéként indult egy kis szolgáltatónál, és talán elég gyorsan fölfutott népszerület, úgyhogy aztán vette meg egy nagyobb, még nagyobb, aztán önállóvá vált, úgyhogy és ez néhány év alatt lezajlott, tehát 85-86 környékén már teljesen önálló társaság volt az egész, és kábel tévén volt elérhető.
9: Viszont ha már Arthur a Dire Straits mondta, akkor mindenki tudja, hogy melyik volt az első dal az MTV-n, ugye? Nem? Nem tudjátok?
7: Én nem.
9: De hogy is nem. De hogy, Tücsi?
8: Hogy a Radio Killed.
9: Igen. Video Killed
8: a Radio Star.
9: Ez a Buggles nevű együttes.
8: Ez volt a legelső számuk.
9: Viszont, hogyha Arthur elmondom, hogy ki volt az énekes, akkor fel fog csillani a szemed. Trevor Hornnak hívták az énekesét. Akiről mit kell tudnunk?
7: Nem tudom.
9: Dehogy is nem, ezt is tudod, csak nem ugrik be. Hát nem, a Frankie Goes to Hollywoodnak, ő volt a producere, meg még egy csomó minden más.
7: Jó, ezt annyit tegyünk annyit hozzá, hogy, mert ezt a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy RP egy ilyen két lábon járó diszkózenei lexikon. És szereti ezzel a közönségét tesztelni, tehát hogy így zsorba mondja a különböző neveket.
9: De akkor azt is áruljuk el, hogy a Frankie Goes to Hollywood meg neked nagy kedvenced.
7: Igen, szerettem mindig.
8: Relax!
9: Azaz, így van. És az Art of Noise-t is ő alapította, igen. Trevor Horn.
7: Így van, igazadon se beugrott, csak már én is így lelassultam. Az MTV nekem amúgy nagyon nagy kedvenc volt. Én sokat néztem, nagyon sokat néztem. Ugye ne felejtsük el azoknak, akik esetleg erre nem emlékeznek, hogy ez a lineáris televíziózásnak volt a fénykora. Tehát az volt, hogy mentek sorban, az nem lehetett váltogatni, nem lehetett skippelni, nem lehetett meghatározni az ember mit akar, és végignéztem mondjuk a ranglistákat, emlékszem, mit tudom én, 20-tól vissza az elsőig, és mindig izgultam, hogy a kedvenc zenéim azok most éppen hogy állnak ezek a ranglistákon, illetve voltak egyébként vetélkedők is, nagyon jó minőségű vetélkedők voltak az MTV-n, és nekem kifejezetten tetszettek ezek, és nem csak a nyugati szél miatt, hogy ez egy másik típusú minőség, hanem tetszett a tempója, ez az akkori televíziózás képest egy nagyon pörgős valami volt.
9: Meg zenei hírek, amikor jött, ugye Hi, I'm Sonja Sol with MTV News.
7: Meg volt egy, hogy hívták, James King talán?
9: Igen, így van. Igen.
8: Hát végül is teljesen bevezették egy új fogalmat, a VJ-t.
9: VJ, a Video
8: DJ.
6: Hát meg hát, akikről ne feledkezzünk meg, akit abszolút mindig megnéztem, az a Beavis and Butthead.
7: Na természetesen, bizony. Nagy kultikus.
9: Jaj, és az előbb a Money for Nothing-nál elfelejtettük egy nagyon fontos dolgot.
7: Csak ne kérdezzél valamit meg.
9: De, a videóklipjében szerepel egy magyar zenekar. Money for Nothing, Dire Straits. Na? Nem tudjátok?
8: Első emelet?
9: Így van. Hát Tücsi most már harmadik pontot szedte össze. Az első emelet, így van.
8: Jó, én annak ide első emelet rajongó voltam, tehát. Uh-huh.
9: És úgy írták ki a klipben, hogy first floor. Igen. A videoklipben, igen.
6: Nem tudom, én arra emlékszem, hogy olyan együtteseket ismertem meg, amelyeket azért soha, és az, amelyek manapság már eltűntek, például az Enigma, nem tudom, emlékeztek, imádtam a klipjeit, és ilyen teljesen avantgárd klipeket készítettek ők is, meg hát mások is.
8: Michael Cretu.
9: Cretu, így van, vagy Michael Cretu, hogyha az eredeti nevét
8: igen,
9: nézzük.
7: Szandra férje.
9: Így
7: igen.
9: Van, Szandra.
7: Ez egy
8: ez a teljes.
6: Meg hát a Nirvana például, az is abszolút az MTV-nek volt egy nagyon fontos résztvevője.
9: Hát akkor most már áruljuk el, hogy miért beszélünk az MTV-ről. Megszűnik az összes MTV csatorna, mégpedig évvégén, hogyha jól tudom.
8: Igen, december 31-jel megszűnik a tévézési szokások változása miatt, de rengeteg pozitív és negatív dolog fűződik ez a csatornához. Tehát nagyon gyakran egyensúlyoztak a botrányosnak a határán, hogy egyrészt, hogy beszéljenek róla meg. Sokkal szabadabb szájú volt, lazább volt az egész a klasszikus, úriemberes, nyakkendős, speakeres tévék után ez a ugrabugráló, színes ruhás, hülyén mozgók, fiatal kölykök lettek a sztárok. Ez egy teljesen újfajta televíziózást honosított meg. Ugyanakkor a másik, hogy ami egy nagyon fontos volt, hogy amikor kitalálta az unplugged koncerteket.
9: Tényleg.
8: Ez egy teljesen új műfajt alapított gyakorlatilag a koncertezésben.
9: Ez már 90-es évek eleje.
8: Igen, igen.
9: 80-as vége?
8: És hát emlékezzük az ilyen legendás, mint a Nirvánának. Abszolút legendás koncerteket hoztak létre, hogy tényleg csak akusztikus hangszerekkel, és hát teljesen másféle hangzást és más értelmezést adott
7: egyébként
8: daloknak.
7: Egyébként megjegyezném, csak hogy így kicsit ha a mai világba is belehúzzuk ezt, hogy a BBC-nek nagyon sok hasonló programja van, zenei programja, amivel ezt az örökséget egy kicsit tovább vitték, és gondolom, hogy ott a nézőbázis azért még nagyobb, tehát hogy ezt jobban fönn tudják tartani, meg ugye közszolgálati televízióról van szó, és ha valakit esetleg ez érdekel, ott még lehet követni. Kiváló koncertek vannak, és modern zenekarok koncerteznek, amerikai angol zenekarok koncerteznek így, esetleg unplugged verzióban is. Sőt, a Covid ideje alatt sok unplugged koncert volt a BBC-n.
9: De most itt az MTV megszűnése, az egyúttal előrejelzi a televíziózásnak a megszűnését.
7: Nem tudom, hányadik alkalommal eltemetett televíziózás, igen.
6: Egyébként engem jobban érdekel, hogy magában az, hogy megszűnt, ez nem jelentheti azt, hogy esetleg egy streaming csatornán folytatja a karrierjét.
9: Ilyenről még nem tudunk, hogy indítanának ilyen streaming csatornát.
6: Szerintem simán lenne értelme.
7: Hát nem lenne könnyű. Azért nézd meg a többieket.
6: Egyébként pont ezt a lineáris tévézést, én pont azt éreztem az MTV-nél, hogy ez egy előfutára volt valahol a nem lineáris tévézésnek, mert végülis egymás után raktak be klippeket, tehát nem volt egy olyan fajta jellegzetes struktúrája, mint a klasszikus tévének, hogy most mit tudom én.
9: Jó, de itt ez arra vonatkozik, hogy nem te döntöd el, hogy mit nézel a másik után.
7: Nem, de úgy emlékszem, hogy voltak közönségszavazások, ha jól emlékszem, még talán ilyen betelefonálók is, és az egy picit változtatta a műsor struktúrát is. Igen, tehát hogy abban egyetértek veled, hogy valóban ez a frissessége, ez úgy tűnt, hogy a következő lépés már tényleg az lenne, hogy akkor én válasszak klippet.
8: Ennek a fajta lineáris televíziózásnak volt egy nagyon nagy előnye. Mivel rá voltam kényszerítve, hogy végighallgassam ezeket a számokat, olyan előadókat is meghallgattam és megkedveltem, akit egyébként nem.
7: Ez igaz.
8: Olyan egyedi stílusokat találtam meg, amikre ugye egyébként oda sem figyeltem, hogy az így kezdődik, akkor már kapcsolom most el. Ezt régen meg kellett hallgatnom, de ez tulajdonképpen jó.
9: Ez nem csak az MTV-re meg a zenei csatornákra igaz, hanem mondjuk a közszolgálati TV és rádió csatornákra is, hogyha hallgatod a háttérben, vagy nézed azt a TV-csatornát, akkor egy csomó másfajta tartalom is bejön óhatatlanul a világképedbe. Mert nem csak olyanok vannak, amit te válogattál össze. Igen. De úgy tűnik, hogy ez a világ, ez elmúlik, vagy nem múlik el?
8: Nekem az MTV volt annak idején, ami állandóvá tette a háttértévézést. Tehát ez volt az, amikor nem a rádiót kezdtem el hallgatni, hanem a tévé ment helyette. És akkor oda néztem, visszanéztem, dolgoztam mellette. Van még egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondani az MTV-ről, az indulás környékén voltak vele problémák. Nagyon kevés volt a fekete zene, és a fekete előadó. Ebből voltak komoly botrányok, David Bowie például kiállt az egész mellett, de gyakorlatilag itt nagyon érdekes ellentmondások voltak, ilyen 22-es csapdája volt. Egyrészt ez a tévé csatorna eredetileg egy rock csatornának indult, rock zenével. Az meg inkább egy fehér műfaj volt annak idején még.
9: Bár mondjuk a Buggles-t azt nehezen tudnám besorolni oda.
8: De jó, igen. De alapértelmezés az volt, hogy ez egy rock csatorna, tehát egy rock zenével. A fekete zenészek ezek külön rhythm and blues, meg ezeken a vonalakon mozogtak. Úgy, ha kéne mondani valakinek egy fekete rockbandát, azért nem tudna úgy csípőből dobni egyet. A másik probléma pedig az volt, hogy amit köszönhetünk az MTV-nek, gyakorlatilag a klipkultusz megteremtése. Gyakorlatilag a MTV miatt kezdtek el rengetegen klippeket gyártani folyamatosan, nagy mennyiségben. Előtte is voltak már, de azok ilyen tévéfellépés, egy-egy ilyen izé, de mivel volt egy felvevő piac, amire el lehetett adni, azért érdekes volt. És itt jött be a másik probléma a fekete előadóknál, hogy maguk a lemezgyártó cégek nem gyártottak klippeket a fekete előadókhoz, mert úgy sincsen hol bemutatni. És akkor itt ezt kellett megszüntetni, hogy akkor jó, akkor jöhetnek, akkor kezdjetek egy gyártani, és akkor így megalakult egy teljesen másfajta zenei kultúra.
9: Én még egy összefüggést azért felvetnék itt az MTV megszűnése kapcsán, ami ugye évvégén történik majd meg. Érdekes módon azért a múltnak a technológiái mégis időnként újra jönnek. Tehát például a vinil lemezek reneszánsza az most már egy pár éve tart. Megnéztem, hogy 2025-ben elérték a 46-48 millió lemez eladását világszerte. Ebből persze az Egyesült Államokban 43,6 millió darabot adtak el 2024-ben. Tehát lehet, hogy akár egy ilyen tévé zenei csatorna is újjáélethet, majd nem tudom, mint 10 év múlva, 20 év múlva?
8: Nem hiszem.
9: Hogy ez végérvényesen véget ért ez a korszak?
8: Nagyon megváltoztak a szokásos. Tehát most már tényleg az van, hogy streaming van, Spotify-on hallgatunk zenét, vagy éppen a YouTube-on nézzük a videókat folyamatosan.
9: És akkor a vinil lemez, az miért jön vissza?
8: Az egyrészt snobizmus, másrészt high-end, annak megvannak, de az, hogy
9: 48
8: most...
9: millió.
7: Nem, Tücsi, nem értek egyet, szerintem nem csak snobizmus, meg high-end, hanem van ennek egy hangulata. És azt hiszem, hogy a következő generációk egy picit vágynak erre a fajta hangulatra. Nem feltétlen lassulásra, vagy nem feltétlen arra, hogy valamire koncentráljanak, hanem ez egy másik dolog. Ne felejtsd, hogy taktilis, megfogható valamiről van szó. És egyébként a formátum is marha érdekes. Ha megfigyelitek, az okos eszközöknél is megjelent egy ilyen vonal, hogy visszahoznak olyan típusú dolgokat, amiket korábban láttunk dizájnban is. Például nemrég láttam egy olyan felvevő eszköz, digitális felvevő eszköz, amivel lehet scratchelni. Tehát, hogy fölveszed a nem, milyen zenét, és van rajta egy ilyen tárcsa, és azt elkezdeni mozgatni, és húzigálni, és akkor más lesz a hangeffekt. Tehát, hogy azért az emberiségnek fizikailag a kötődése a fizikai dolgokhoz azt szerintem megmarad. Tehát valószínűleg egy kicsit ilyen retro valami, de mondjuk azt én sem gondolom, hogy ez elindítana egy akkora hullámot, hogy akkor, mert hogy mondjuk egy playlisttel, egy ilyen lejátszási listával ugyanezt az élményt elő lehet állítani, mint a lineáris televíziózás.
9: És hát nálam... Csak azt nem, hogy valaki összeszerkeszti helyettem, és bejöjjenek olyan dolgok, amiket addig nem ismertem.
7: Igen, de ezt mondtam. Lehet helyettesíteni AI-jal. Tehát lehet azt mondani, hogy beállítod, hogy hány százalék pluszt akarsz, mint ahogy most a YouTube-on nem tudod beállítani, hogy hány százalékot dobjon be a te buborékodba, amit itt hiányoltatok az előbb, hogy nem csak azt akarom hallgatni, viszont az AI-jal igen.
9: Tehát hát akkor lehet, azt, hogy Gergőnek lesz igaza, mert ő mondta az előbb a streaminget MTV kapcsolatban, és egy AI MTV.
7: Lehet.
8: Ennek a ötletnek ellentmond maga a zenei csatornák a szerkezet az elmúlt néhány évben. Tehát gyakorlatilag most már 5 vagy 6 MTV különböző csatorna volt. Volt a 80-as évek csatorna, 90-es évek csatorna, ilyen-olyan, és ezeken blokkokban ugyanazok a zenék mentek folyamatosan. Tehát már az MTV se gondolta, hogy nem rakott bele annyi erőfeszítést, hogy ezt összerakja, vagy mi legyen, hogy hogy legyen. A másik, hogy én például az MTV-t nem tudom 8-10 éve biztos nem néztem, amiatt, mert ahogy változtak a zenehallgatási szokások, és elmentünk a streaming meg a YouTube felé, ők is kezdték abba hagyni a zenét, és egyre több tévéshow ment, vetélkedők,
7: valóságsók.
8: Hát nekem, amikor beindították a harmadik terhes vagyok tínédzserként showt, akkor azt mondtam, hogy ez engem már nekem nem érdekel.
9: Hát akkor érdemes megtartani azt az alapkaraktert, amiről szól egy csatorna, de még akkor így sem, ezek szerint így sem működik. Hát
8: kellett menni a hirdetők után, kellett. Tehát az MTV az mindig is a fiatalos csatorna volt, a tínédzserek maximum a 20-as évekig bezáróak. És az ő szokásaikhoz igazították a csatornát, és ennek ez lett az eredménye.
9: Megtartjuk jó emlékezetünkben a Music Television-t.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
9: Bizonyosan megosztó téma, hogy a mesterséges intelligencia lehet személyes társ is. Itt a műsorban azt hiszem, hogy két hete említettük Betyárral, hogy van egy magyar hölgy, aki hát nagyon komolyan belebonyolódott egy mesterséges intelligenciával a személyes viszony fölépítésében. Azt is nyilatkozta, hogy a szexuális kapcsolatot is fönntart. Amit nem tudunk egyelőre elképzelni, Betyár üldözi a hölgyet, és próbálunk majd vele interjút készíteni.
7: Kicsit megijedtem, hogy miért üldözi, de így már jobban értem.
8: Ne tudd meg, milyen hardverek vannak.
9: Szóval a személyes társ kapcsán úgy tűnik, hogy az OpenAI egy kicsit előrébb jár, mert úgymond erotikus tartalmakat kezdenek el szolgáltatni a ChatGPT-ben. Először próbáljuk meg értelmezni, mert szerintem nem teljesen érthető, hogy miről van itt szó, és aztán majd beszélünk a komoly részéről is, csak húzzuk be akkor a hallgatókat. Milyen erotikus tartalmról van szó?
7: Tehát először is nem azt ígéri, hogy majd ilyet fog szolgáltatni, tehát erről szó nincsen. Ráadásul nem is ő az első, mert az Elon Muskék már sokkal korábban elkezdték, talán a műsorban is emlegettük, hogy lehet ott olyan mesterséges intelligencia társakat beindítani, bekapcsolni, aki kifejezetten erotikus tartalommal viszonyulnak a beszélgető partnerhez, ott egy hölgy vagy srác ott tekereg, és állandóan dicsérgeti a főleg ilyen erotikus felhanggal a használót, és
9: de akkor beszélgetni. Flörtölést jelent? Vagy ez
7: flörtölés, Ameddig ez elmehet, addig a szintig lehet vele ilyen szexcsetelni, beszélgetni mindenféle témákról. Magyarán nagyon egyszerűen nem lövi le a mesterséges intelligenciának a szűrője, mindenféle egyéb ilyen tiltó motorja az ilyen erotikus tartalmú beszélgetést, az ezzel kapcsolatos fogalmazványokat, leírásokat, ilyesmi.
9: Na ez azért is nagyon érdekes, mert amit Tücsi átküldött a forgatókönyvben, egy BBC cikk, ami erről a témáról szól, megkértem a, hogy is hívják, a co-pilotot, hogy foglalja össze nekem a cikket. És azt írta ki, hogy ő ezt nem hajlandó összefoglalni.
7: Hát még van még egy extra nehezítés, az a Microsoft maga, tehát ugye az meg a nagyon üzleti, nagyon ilyen kövessük az előírás típusú dolog, tehát hogy pont a legrosszabbtól kérdezted meg szerintem. Menjünk szerintem inkább vissza.
9: Arra mondtam példaként, hogy valóban, ahogy te mondtad, van ilyen szűrés.
7: Van, persze.
9: Tehát már azért is, mert benne van a szó, hogy erotika már elkezdi
8: szűrni. Egy 70 éves agszűz apáca a moderátor a cégnél, és aminál átmehet, az átmehet.
9: Értjük akkor, hogy miről szólhat, tehát az OpenAI-nál ez most már engedélyezett? Ez
7: nem, hamarosan az lesz. Decembertől vezetnek be egy olyan szolgáltatást, amiben az életkor ellenőrzést végre lehet hajtani, mert ez idáig nem volt. És ugye egy nagyon izgalmas kérdés az, és visszanyúlva ez a szűrő dologhoz, amit feszegettél, hogy akkor honnan tudja a mesterséges intelligencia, hogy akivel beszélget, az milyen idős?
8: Pontosan.
6: Hát ez az. Hát
8: ósamban is.
6: Hogy fogják ellenőrizni, hogy ID-kádot kell beszkenelni?
7: Igen. Aha. És hát jól látom, leolvastam Gergő arcára, hogy ez mit jelent, hogy először leolvasom az ID kárdomat, majd utána elkezdek erotikus beszélgetést folytatni az OpenAI-nak a rendszereivel. Tehát, hogy biztos
9: hát meg, hogy
7: lesz ez?
9: A 9 éves Pistike elhozza az apukájának Pontosan. Az ID kártyát, és a koronatok kezdve már mehet is a beszélgetés.
7: Hát igen, de ilyet tudtunk azért máshol is, tehát a 9 éves Pistike az Amazonról rendelgeti a cuccokat Aha. a szülők nevében, és ott is ki kellett találni dolgokat. Tehát azért
9: hát akkor ott vagyunk, ahol a parcakat, nem?
7: Persze, de annyi van viszont jobb a helyzet, hogy egy mesterséges intelligencia azért több kontextussal rendelkezik egy emberről, mint mondjuk az Amazonnak a motorja, hogy most lehet vásárolni, vagy nem lehet. Tehát igazából azt mondja az OpenAI, most is csinálja már, egyébként a többi AI is csinálja, hogy a kontextusból megpróbálnak arra rájönni, hogy az, amikvel te ellenőrizteted magad, mondjuk, hogy erotikus tartalmaz hozzáférjél, az valós-e vagy sem. Tehát Pistike elég hamar elszólja magát egyébként egy beszélgetésben, és onnantól kezdve az AI már dönthet úgy, hogy máshova kategorizálja, esetleg figyelmezteti, vagy, és most én a következő rétegezen, vagy szól a szüleinek, mert hogy szintén egy ilyen szülőkontrollt be lehet állítani, vagy be lehet majd állítani az OpenAI-nál, ami viszont jelezhet a szülőknek, hogy valami, látom, már mosolyogsz.
9: Mert így elképzeltem a helyzetet, hogy már kezdenek belemelegedni a helyzetbe Pistikék, és akkor egyszer csak valami idétlenséget kérdez, majd visszaszól, hogy te biztos, hogy Pistike vagy, nem István vagy az apuka?
8: Előfizetek egy ilyen családi ChatGPT-re, és azonosítom magam, mint apuka, majd utána azonosítom, hogy van egy feleségem, van egy 19 éves lányom, egy 13 éves fiam, meg egy 5 éves ikerpár. És akkor, hogy ezekhez próbáld kitalálni, hogy melyik kicsoda.
6: Uh-huh. Egyébként az jutott eszembe, hogy 80-as években volt egy erotikus játék, a Leisure Suit Larry, ahol úgy ellenőrizték, hogy felnőtt játszik a játékkal, hogy ilyen felnőtteknek szóló kérdéseket próbált feltenni a játék, amit elvileg csak a felnőttek ismertek.
8: Mennyibe kerül egy liter tej?
6: Hát nem egészen ez, de hasonlókat, és ez alapján engedte be a játékos, hát, de ők se vette, azt se vették komolyan.
7: Hát egyrészt nem lehet komolyan menni, másrészt meg egy AI-ról van szó, tehát akkor majd Pistike megkérdezi a másik AI-t, hogy mit kell erre a kérdésre válaszolni, és beírja. Szóval uh-huh. az igazság, hogy ez elég ilyen szélmalomarcosnak tűnik ez az egész sztori, viszont ha jobban belegondoltok, teljesen logikus, mert ha az ember segédekkel, a személyi asszisztensekkel beszélget, akkor ott bizony fölmerül egy csomó ilyen téma. És az, hogy ne tudjál tovább menni, azért, mert most több egy erotikus téma merült fel, vagy egy szexuálpszichológiai probléma, vagy éppenséggel a szexuális életeddel kapcsolatos, mert szeretnéd azt mondjuk rendbe tenni a pároddal, vagy csak segítséget kérsz, hogy ilyesmi. És az az érdekes ebben, hogy eközben ennyire sokrétű, ennyire sokdimenziós, nehéz is rákapni, hogy honnan érdemes ezt most megvizsgálni, vagy honnan érdemes ezzel foglalkozni, hogy ugyanakkor viszont az is benne van, hogy felállítottak egy olyan csapatot több száz orvossal, aki meg azt próbálja meg megérteni, hogy amikor az emberek bajban vannak és segítséget kérnek az AI-tól, vagy csak egyszerűen beszélgetnek bármilyen felnőtt témáról, legyen az a felnőtt témát nem csak erotikusnak értem, hanem olyan témáról, amit gyerekek nem szoktak, akkor viszont mi történjen, mit válaszoljon ezekre az AI, és ha már gyerekek, ugye volt olyan tragédia, ahol gyereknek sajnos segített a mesterséges intelligencia az öngyilkos

0: szólna, a apukának vagy a hatóságnak, a másik később, sőt, van olyan is, aki előbb mondjuk az újságíróknak szólna, hogy itt valami olyan igazságtalanság történik valami vállalatnál, vagy valaki esetleg olyat csinál, ami inkább a társadalomra tartozik először, és majd utána a hatóságok.
1: Én mondjuk azt az előnyt azért látom ebben, hogy nagyon nem tudnának rejtve maradni az esetek, amikről pont a magyar közélet éppen mostanában nagyon hangos, a különböző gyermekeket ért erőszakos esetek kapcsán. Tehát ezek nem maradnának akkor nagyon rejtve, vagy
0: ez
1: sokkal kisebb esélye.
0: Ebben igazad van, de itt már nagyon a szürke zónában mozgunk, itt a gondolatrendőrségében, igaz? Hogy én semmit nem beszélhetek meg már semmilyen rendszerrel, meg egy ötletem se támadhat, mert nem tudom, hogy az én nem tudom milyen elvrendszerben vagy értékrendszerben működő szolgáltatóm az USA-ban, mondjuk mikor fog egyszer csak szirénázni, letiltani, meg feljelenteni, ugye? Igen. És akkor ebből ráadásul, ha jobban belegondoltok, ez nincs jó kirakva, ugyanez lesz belőle, mint a Dark Webből, meg az összes ilyen dologról, hogy jó, van, rendben van, akkor én a Google-be már nem írom ezt be, mert ebből tuti rám töri az ajtót valami kommandós, hanem akkor inkább megyek a Dark Webre, és akkor majd ott megveszem, ott érdeklődöm, tehát jönnek a Dark GPT-k és hasonlók, amiben most is van épp elég, meg lokálisan futtatott AI-ok, amikkel bármit megbeszélhetek, mert akkor nincs ott a hatóság, meg a szolgáltató.
2: Igen, és például melyik országnak a törvényéről beszélünk, mert például, ha ugye tudjuk, hogy bizonyos országban halálos bűn megcsalni a házastársát, és ha mondjuk azt a ChatGPT ezt megtudják, most kinek fog jelenteni, és mi alapján? Ez egy nagy kérdés.
3: Hát igen. Ha csak beszélek róla, az már megcsalásnak számít, vagy csak szól a fatvá, vigyázz, meg értesítem az egyházi rendőrséget. Vagy éppen akkor a másik kérdés, hogy egy bitluvnyával megcsalom, akkor az minek számít?
0: Bitluvnya? Ezt bontjuk ki egy kicsit, ez mit jelent?
3: Igen, egy mesterséges intelligenciával alkalmi szexpartnert generálnak, és ő vele folytat szexbeszélgetés.
1: Bitmeri, igen vagy nem?
3: Tudom. Az mi meg számít, megcsalásnak vagy nem? De egy rögtön felmerült bennem egy felnőtt kapcsának a kérdése. Tehát, hogy fogja ellenőrizni, hogy felnőtt vagy? Tehát, hogyha bejelentkezel, mint Kovács Jolán, akkor itt van ezen a képen, válasszák ki 3 darab öblítőt. Ha az apuka jelentkezik be, a képen látható tárgyak közül melyik a karburátor? És ezek úgy lebuktatják a gyereket, de az egészen rögtön az jut eszembe, hogy Amerikában ugye a bevándorlók házassággal kaphatnak állampolgárságot, és volt az a remek film, a Zöld kártya, hogy tesztelni kell, hogy mennyire ismered a felesége, a házastársadat, milyen fokrémet használ a feleséged. És ha nem tudod rá a választ, akkor olyan kérdések vannak, amire egy átlagember a 90%-ára nem tud válaszolni, hogy milyen parfümöt használ, milyen fehér nemű márkát, milyen mosópor van otthon, hol tartja a fűszereket.
1: Szóval a felelősségteljes GPT-ről beszélünk, hogy mesterséges intelligenciáról. Nem. Gyakorlatilag egy ilyen Mission Impossible megoldhatatlan,
0: hát az
1: nem?
0: Egy mondatot talán érdemes ide idézni Sam Altmantól, aki az OpenAI-nak a CEO-ja, azt mondta, hogy ezzel azt fogják elérni, hogy a mesterséges intelligencia úgy beszéljen a felnőttel, mint felnőtt a felnőttel. Tehát, hogy valahogy ezt szeretnék elérni.
1: Jó, de melyik felnőtt, melyik kultúrából származó felnőtt, okay. És akkor itt megint ugyanott vagyunk.
2: És tegyük hozzá egy pontot a Sam Altman, akit a felesége perel valamilyen botrányos dolog miatt. Szóval.
0: Jó, azért ezt tegyük hozzá, hogy bárki, akinek ilyen milliárdos vállalkozása vannak, a felesége biztosan perli valamiért, de nekem ez a tapasztalatom.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Folytassuk a bűnesetekkel tovább, és ráadásul úgy fog tűnni, hogy a következő történet egy alesete annak, amiről az előbb beszélgettünk, mert az elkövető elkezdett beszélgetni a ChatGPT-vel, de hogyan?
3: Igen, lebuktatta magát a ChatGPT-vel. Kezdjük a legelején. Egyetemi diákparkoló, valaki egy éjszaka letört egy csomó tükröt, antennát, lecsavart az ablaktörlő lapátot, összemaszatolt az ablakokat. És akkor...
1: Biztonsági kamera, no?
3: Ezt a bűncselekményt megfejtették a ChatGPT segítségével. Ez az alaphír. És akkor az ember egy rögtön megjelenik a lelki szemei előtt, hogy a egyetemi rendőrség vezetője fogja a videófelvételt a parkolóból, odaadja a ChatGPT-nek, nézd meg a rajta lévő alakokat, próbáld beazonosítani őket, és akkor közli, hogy az, aki letekerte az ablakot, az John Smith, és az E-épület kampuszának a 423-as szobájában a baloldali ágyon fekszik.
0: És már rá is küldtem a kommandósokat.
3: Igen. Hát nem egészen így történt. A elkövető ott tanuló diák, hát valószínűleg vagy erősen ittas volt, vagy egyéb szerek hatása alatt állt, amikor ezt csinálta, és mire hazaért, még akkor sem volt kiúzanodva, úgyhogy az első dolga az volt, hogy a

0: telefonjából megkérdezte a ChatGPT-t, hogy hát ezt most én megcsináltam, azért megbüntethetnek-e értem, mert ezt csináltam. És akkor utána még megkérdezte, hogy vannak-e itt kamerák az épületben, meg a parkolókban, meg mit kaphatok értem büntetésként, meg hogyan tudnám ezt megúszni.
1: De milyen bizalma volt a ChatGPT-ben, nem?
0: Igen, igen.
2: A társ, igazi társ, igaz? A baráthoz fordulok, hogy figyelj, bajba vagyok, elkaphatnak ezért, mit kell ilyenkor csinálni.
0: És ezek után hogy derült ki a dolog? Hát a kamerafelvételeken, meg illetve voltak ott néhányan, akik azonosították, hogy ez valószínű ő volt, elmentek, letartóztatása, elvették a telefonját, belenéztek a ChatGPT beszélgetéseibe, és az utolsó beszélgetés az volt, hogy letörtem a visszapillantatókat, megbüntethetnek engem ezért. Aha. És innentől már az ügy egyértelmű volt.
1: Mondjuk ez egy kérdés, hogy elvehetik-e egy ilyen eset után a telefonját, és belenézhetnek-e, mert
2: Nem, el szokták ilyenkor, sőt, még az egészben az a... Hát nem, nyilván ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy nem akarunk tippeket adni, de ilyenkor a nyitva talált eszköz az a leghasznosabb. Tehát ez amióta számítógép van, meg most már okostelefon, azóta az a mondás, hogy a rajtaütéskor az a lényeg, hogy az ember ne lokkolja le, ne zárolja le semmit. Mert akkor van esélyi kutatni, ha lezárás van, akkor valami egészen más világ következik, akkor kiadja a szolgáltat, nem adja ki, föl lehet törni, megmondja a jelszót, nem mondja meg.
1: Azért az még érdekelne, nyilván nem tudjuk megkérdezni, hogy ez a fiatal ember az ittasság miatt bízott ennyire a ChatGPT-ben, vagy tényleg bízott ennyire. Tehát, hogy józanul is megkérdezte volna
0: ez
1: másnak.
0: Ez egy érdekes kérdés, erről nem írtak, annyit írtak, hogy most éppen egy zárt és szűk helyen várja a bírósági tárgyalását. Szóval igen, ez egy olyan érdekes dolog, hogy ilyenekre is ezen túl oda kell figyelni. Tehát ez nem az van, hogy leírtam a papírra, hogy én csináltam valami, hanem ilyen elektronikus nyomokat is hagyhatok már magam után.
2: Tücsi, hát még talán a műsorban is beszéltünk arról, hát én valahogy emlékszem, hogy említettem ezt, hogy láttam egy olyan bírósági tárgyalást, ahol ugyanez lejátszódott, csak Google-el, tehát amikor még nem volt AI, és Google-el kérdezte az ember, és esküszöm, hogy alig bírtam végignézni, szörnyű volt, ahogy olvasta föl az ügyész, hogy az ember éjszaka, mielőtt elkövette volna a bűntényt, vagy miután már túl volt, mert nem emlékszem, sorban megkérdezte az összes dolgot a Google keresésbe, hogy hogyan lehet, nem tudom, hullát eltüntetni, de hogyha ilyen, meg olyan, akkor hova kell vinni. Tehát egy az egyben megkérdezte.
0: Honnan tudok szerezni 15 liter sósavat?
2: Pontosan, és ezt így egyesül megkérdezte, ráadásul mindenkit úgy, hogy reggel 2:30, 2:35, tehát gyakorlatilag elmesélte a bíróságnak, hogy mit csinált pontról pontra, miután mi következett, és ráadásul az volt az egészben a szörnyű, hogy amellett, hogy nyilván ez ember életekbe, és ez tényleg szűnt, de a tragikomikus úgy mond, hogy ezeken végig is mentünk. Tehát én már a harmadik után lekapcsoltam, hogy jó, már mindent értünk, hagyjuk abba, de az összes mondaton végig mentünk egyesével egy órán keresztül, hogy ment végig ő ezen a...
1: Ez pszichológia, gondolom, mert nyomás alá helyezték a vádlottat ezen.
2: Hát ott már nem is kellett nem nyomás kell. Alá helyezni, de a harmadik kérdés már tudtad, hogy mi a dörgés, nyugodtan abba lehet hagyni, de végigmentünk, és tényleg borzasztó. Aha. Tehát, hogy igen.
1: Szóval akkor jogi bizonyíték lehet a mesterséges intelligenciánál tárolt párbeszéd?
0: Egyértelműen, sőt, mivel itt már az előbb is fölmerült annak a kérdése, hogy maga a ChatGPT értesítheti, mert most folyik egy olyan gyilkossági per, ahol a ChatGPT nagyon azt valószínűsítik, hogy a ChatGPT vagy maga a cég értesítette erről a rendőrséget. Tehát itt megint föl az, hogy figyel a ChatGPT arra, hogy kivel beszélget, miről beszélget, ez akkor most mennyire a kettőnk közötti beszélgetés, akkor kiadja ezt a beszélgetést, kinek is, mikor és milyen, ezek megint őrült mennyiségű kérdést fognak felvetni.
3: Az még érdekes kérdés, egy kicsit az előző témára is rugózik ez a kérdés, hogy én mondjuk egy amerikai egyetemista vagyok, aki Amerikában élnek, és ezt tudjuk, hogy bizonyos államokban szabad marihuanát szívni, máshol meg nem. És mondjuk megkérdezem amerikai egyetemistaként, hogy te figyelj, mert hol lehet itt marihuanát venni, és akkor a ChatGPT azt szerint, hogy maga a ChatGPT melyik államban van, és hogy ott éppen tilos-e a marihuana vagy sem, azt szerint, hogy dönt, feljelenti-e a rendőrségnek az egyetemistát, vagy ahol az egyetemista van, és mondjuk, vagy azt nézzük, hogy az egyetemista, ahol éppen ő van, ott tilos-e a szerhasznát, vagy sem, stb. Vagy teljesen meghűl hát az egészre.
2: Aztán lehet, hogy ebből meg az lesz, hogy hirtelen mindenki drámaíró lesz, és akkor olyan kérdéseket tesznek fel, hogy egyébként amúgy éppen írok egy regényt arról, hogy hol lehetne, nem tudom mit beszerezni, akkor nagyon utálom az ismerősöm, akkor hogy lehetne úgy fejbe vágni, hogy nem is az én ismerősöm, hanem ajándékba lesz, tudjátok, ez a szokásos.
0: Az egyik barátom kérdezi.
2: Igen, ez a felnőtt boltokban való vásárlás, igen. olyan, hogy nem nekem kell, hát ismerősnek kell. Tehát hogy lehet, hogy ez lesz, csak az a baj az egésszel, hogy ez meg a szerintem legalábbis a mesterséges intelligenciába, mint társba, vagy mint segédbe vetett bizalom ellen megy. Tehát, hogyha nem merem bele megbeszélni a dolgokat, akkor mi lesz? Igen. Akkor megint visszatérünk a barátoz, aki majdnem köp be a rendőrségnek, meg nem jelent föl, vagy hát hogy fizikai?
1: Jó, de jobban ütköző törvénytelen dolgokat ne beszélgessen meg vele ezek szerint.
2: Na jó, de az ismerősöddel megbeszéled. Uh-huh. Megbeszéled, hogyha ne adja Isten adót csalnál, vagy valamit elfelejtettél megcsinálni, amit kellett volna. Megbeszéled vele, hogyha mit tudom én, nem tudom, nem vettél jegyet a buszon, most ez nyilván nem annyira törvénytelen, de szóval az ilyen a normaszegéseket, igen, azokat megbeszéled a barátaiddal.
0: Ott van például egy 14 éves fiú megkérdezi, hogy tiltakozik a lány, hogy nem, de mindenhol azt hallom, hogy ugyan már egy nő, hogyha azt mondja, hogy nem, akkor azt jelenti, hogy igen.
2: Na, veszélyes.
0: Tehát
2: téma,
0: akkor,
2: igen.
0: Hogy akkor mégse csókolhatom meg, hogyha tiltakozik, vagy nem fekhetek le vele?
2: És ráadásul
0: hol a határ? És csak az információra kíváncsi, mert ezt hallotta, föl akarja építeni a saját norma rendszerét, hogyha közlik veled, hogy fiam, ezt nem szabad, ezt, akkor tudni fogja, hogy nem. De hogyha ott van az, hogy ezért feljelentik, akkor az már nagy gáz van.
1: Tű, nagyon sok botrány lesz még ebből.
0: Hajaj.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Most egy kicsit témát váltunk, mert megemlékezünk egy legendás játékfejlesztőről. Tomonobu Itagaki, aki tegnap hunyt el, Gergő?
3: 16-án, igen.
1: 16-án, ott nagyon friss akkor ez a hír. Márpedig egy olyan fejlesztőről van szó, aki nagyon híres játék, számítógépes játékokat, videójátékokat fejlesztett.
3: És nagyon régóta.
1: Az mit jelent? 80-as
3: 92, éve? 92 óta.
1: Aha. Mondd a legnagyobb játék nevet, címet, ami hozzá kapcsolódik.
3: Hát személyesen nekem a Ninja Gaiden, mert imádom, és ez egy 2004-es játék, de hát a másik nagyobb franchise az a Dead or Alive, ami szintén az ő nevéhez fűződik.
1: Ami nem azonos a 80-as évek szinti pop zenekarával, a Dead or Alive-val.
3: Nem.
1: De ismert nagy játék cím. Miért voltak ezek annyira karizmatikus, meg híres játékok? Vagy vannak is, nem csak voltak?
3: A stílusuk miatt is. Igazából a Ninja Gaiden az, ami egy ilyen nagyon kemény, nagyon kaszabolós, egy ilyen nagyon macsó ninját alakítasz. Van egy női főszereplő, az ilyen dúskeblő, ott még nem foglalkoztak ezzel a manapság, ezzel a woke dolgokkal. Tehát maga nagyon a személyiségét is nagyon tükrözte az Itagakinak, mert ő is egy ilyen nagyon karizmatikus, nagyon macsó, napszemüvegbe adott interjúkat, meg ilyen laza rocker bőrkabátba, western csizmába felrakta a lábát az asztalra, amikor interjút adott. Tehát az egész személyiség egy ilyen vagány, hányaveti, beszólogatós figura volt.
1: De gondolom, ebben a japán kultúra is benne van, tehát a ninja az nyilvánvalóan.
3: Ez nem feltétlenül a japán kultúra, mármint ha Itagakit nézzük, tehát ez nem azért, mert hogy ő japán, hanem az ő személyisége volt ilyen, tehát nagyon konfrontatív volt, más videójátékfejlesztőknek is beszólt, például a Tekkennel híres volt, hogy rendszeresen beszólt a Tekken fejlesztőinek a játék kapcsán, vagy a sajtónak beszólt, egyszer azt mondta, nagyon durván beszólt nekik, hogy nem úgy játszottak a játékával, ahogy az kellett volna, úgyhogy ez óriási botrány volt, meg egyébként volt egy szexuális zaklatási botránya is még a cégnél, ami aztán kiderült, hogy felmentették, tehát ez nem igazolódott biztosnak, de aztán végül is 2008-ban úgy hagyta ott a Tecmo Koi-t, hogy kb. Becsapta maga után az ajtót, tehát nem egy szép elválás volt, akkor saját cégeket alapított. Tehát egy nagyon érdekes figura volt, és a személyisége is nagyon tükröződött a játékokon keresztül, amelyek nagyon kemények voltak.
1: Nehezek. És hogyha azt mondod, hogy 90-es évek elején kezdődött a karrier, akkor ezek szerint ő még 20 évesen kezdte el a játékfejlesztést, ami persze nem meglepő, mert már 80-as években is ilyet láttunk, hogy tinédzserek meg 20 évesek fejlesztik a játékokat.
3: Igen, igen. A 30 éven keresztül az egész korszakot a japán játékgyártásban végigvitte az ő karrierje.
1: Uh-huh. Sok ilyen hozzá hasonló japán játékfejlesztő van?
3: Hát mondjuk a Hideo Kojima az kapásból eszünkbe jött, akit már sokszor emlegettünk a műsorban, de hát a Hideo Kojima sokkal inkább introvertáltabb személyiség.
1: Egy művész lélek, nem?
3: Ez képest, igen, igen.
1: Ő meg kevésbé? Tehát a Itagaki, ő kevésbé.
3: Ő az introvertságnak a maximális ellentéte.
1: Igen. És akkor de azt mondod, hogy a Ninja Gaiden volt a kedvenced, ami sorozatként él mind a mai napig, ha minden igaz, akkor még ki fog jönni még egy.
3: Így van.
1: Vagy viszik tovább egyébként? Tehát ez lehet, hogy fejlődni fog még később is?
3: Hát ezt ki tudja, ami biztos, hogy most érkezik majd rövidesen a Ninja Gaiden 4, ami a sorozat negyedik része, ez már itt, akinek nem volt semmi köze, mert már nem dolgozik a cégnél, de hát a szellemiségét ezt tovább vitte. Itt annyit lehet tudni a játékról, hogy egy teljesen új karakter a főszereplő, a videók alapján épp olyan kemény lesz, és iszonyatosan gyors. Tehát ezekre a játékokra az a jellemző, hogy szinte annyira össze-vissza cikkázik a főszereplő ninja, hogy nem is látjuk, hogy néha, hogy hol van a képernyőn, szóval tényleg így rá kell hangolódni a játékra ahhoz, hogy igazán tudja élvezni az ember, és ez a videók alapján a negyedik része is maximálisan jellemző. Egy sokkal sötétebb képi világ, meg ilyen cyberpunkosabb képi világ is van ennek a negyedik résznek, tehát abban az egy változás, meg hát persze teljesen új a sztori is, új karakterekkel, de hát az a nagy kérdés, hogy Itagaki vajon látta-e. Nekem az a tipp, van egy olyan megérzésem, hogy tetszett volna neki, ha még látta, ha megnézte.
4: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Hátborzongató, ez volt a múlt heti műsorunknak az alcíme, és nem kevés mesterséges intelligenciáról volt szó, de 3 héttel korábban meg az volt a műsorunk alcíme, hogy a Terminátor sötét jövőképen nem valósul meg. Tehát ebből is lehet érzékelni, hogy optimisták és pesszimisták is lehetünk egyszerre a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Úgyhogy itt fogjuk most szépen elmondani, hogy Keleti Artúr miért mondogatja, hogy struktúráltan kell félni. Tehát, hogy gondolom, ezzel azt akarod mondani a hallgatóinak is, hogy ne féljenek a mesterséges intelligenciától.
5: Hát nem, pont azt akarom mondani, hogy féljenek, csak struktúráltan. Tehát, hogy ez egy másik típusú félelem, és ez mindig megmosolyogtatja az embereket, pláne, hogyha párba állítom azzal, amit még mellé szoktam mondani, hogy nem össze-vissza kell rettegni, hanem struktúráltan félni. Tehát ez egy másik.
1: Mindig attól a helyzettől, ami éppen ténylegesen fenyeget?
5: Majdnem, hogy, hanem azt mondanám, hogy a kockázatokat mérlegelni kell egy olyan helyzetben, amikor az embernek sok félni valója van, és ezeket a kockázatokat megfelelő módon sorba kell állítani, és talán idézhetem a kiberbiztonsági szakmámnak a mantráját, hogy kockázattal arányos védelemmel, illetve hozzáállással kell ehhez a dologhoz viszonyulni, ami nagyon, hogy mondjam, egy nagyon ilyen racionális dolognak tűnik, de ha jobban hát belegondolunk...
1: Sőt, ha belegondolunk, egy kicsit, mint a hivatalnokok szoktak így kommunikálni a polgárok felé, hogy racionálisan kell mérlegelnünk a kockázatot. Hogy? Tehát nem is ismeri még. Hogyan mérlegeljen mit?
0: Hát figyelj, mondok neked egy példát. Kész otthon a mesterséges intelligenciától egy gombapörkölt receptet, ennél különösebben nem kell aggódnod. De abban az esetben, hogyha a felskálázásához Agatha Christie regényeket is használta, abban az esetben azért egy fokkal magasabbra kell állítanod az aggódási szintet, és ellenőrizni a receptet.
1: Igen. Na, tehát ugye ennél konkrétabban kell megmondani, nem? Tehát az, hogyha azt mondod, hogy kockázatokat kell elemezni, ahhoz van egy tudásanyagra szükség, tudni kell, hogy mi a kockázat.
5: Így van, de inkább egy kicsit visszatekernék olyan szempontból, hogy nekem az a tapasztalatom, majdnem 30 éve foglalkozom kiberbiztonság, hogy amint ezek a mondatok előkerülnek, hogy kockázattal arányos védelem, nem tudom mi, akkor mindenkit elveszítünk. Igen. Pont azért, amit mondasz, hogy hát én nem tudok kockázatok arányos védelmet, nem tudom, mert én nem akarok elesni az utcán, meg nem akarom, hogy mit tudom én, a raboló kiraboljon, milyen kockázattal.
0: És különben is, jó Istenem, mind meghalunk.
5: Így pontosan, és akkor van még ez, amivel bármikor, ez a biztonságos vagy kockázatos világ, plusz jön a Netflix, meg a horror sztorik, meg a mit tudom én, amikor meg úgyis minden mindegy, mert szörnyű az egész. Nem azt mondom, hogy mindenkinek hideg racionalitással kell auditor módjára hivatalnokként kockázatot elemezni minden egyes helyzetben, de anélkül, hogy az ember nem érné fel azt, hogy például a mesterséges intelligencia végül is micsoda tulajdonképpen, hogyan működik, rengeteget beszélünk erről, hogyan hasonlít vagy nem hasonlít az emberhez, milyen típusú intelligencia ez, mire képes, mire nem képes. Hogyha ezeket nem méri fel az ember, nem követi, akkor nyilván a kockázataival sem tud feltétlenül tisztában lenni. És igazából csak azt mondja, egyébként nem csak én mondom, ezt már nagyon régóta, hanem éppen jelenleg Jack Clark is, aki az Anthropicnak az egyik alapítója, az Anthropic csinálja a Claude-ot, ugye? Nagyon jó mesterséges intelligencia, és egyébként a policy-nek, tehát a rendelkezéseknek, standardeknek, folyamatoknak is az igazgatója az Anthropicnál. Ő pont ugyanazt mondja, szerencsére, amit én is, hogy egyfajta optimizmussal kell hozzáállni, hogy te is mondtad, Árpi, a mesterséges intelligencia fejlődéséhez, de eközben ő nem úgy fogalmaz, hogy struktúrált félelem, úgy, hogy megfelelő félelemmel, appropriate fear, megfelelő félelemmel kell követni, hogy mit is tud a mesterséges intelligencia, például, amit nagyon régóta mondok, hogy hagyjuk abba ezt a mesterséges intelligencia eszköz,
2: nevű gondolkodást, és kezdjünk benne úgy gondolkodni, hogy a mesterséges intelligencia valami más, mint az ember, de több, mint eszköz. És hogyha így tekintünk rá ezekre a rendszerekre, akkor máshogy fogunk ahhoz is viszonyulni, amiről itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk, hogy miről tudhat, miről nem tudhat, dönthet-e magában, nem dönthet magában, a döntései mögött mi lehet. Ki határozza meg, hogy hogyan dönt a mesterséges intelligencia? Nem algoritmus, hanem egy önálló neuronhálózat, amiből kijöhetnek különböző döntések.
1: Jó, de az eszköz analógiában megvan az a fontos érték, hogy mint a konyhakés esetében, a konyhakést lehet a kenyér szeletelésre használni, meg emberölésre is.
2: Viszont megvan az az érték is, amit az ember úgy gondol, vagy úgy értékeli magában, hogy van kontrollunk felette, igaz? Az, hogy jóra használjuk, vagy rosszra használjuk, az azt jelenti, hogy tudjuk kontrollálni. Mi döntjük el, hogy az eszközt hogyan használjuk. Erről szoktak szólni ezek a morális mesék, a bírósági tárgyalások, a helyzetek. A mesterséges intelligenciánál viszont más a helyzet. Mert hogy ez egy olyan, idézőben mondom, eszköz, ami több ennél, tehát önálló döntéseket hozhat, ez egy eszköz, ami beszél, ez egy olyan kalapács, ami visszaszól, meg eldönti, hogy melyik szöget veri be, meg melyik, melyiket
1: nem. Olyan konyhakés, aki azt mondja, hogy ő embert nem akar ölni.
2: Igen, vagy olyan konyhakés, aki mondjuk elmagyarázza, hogy de melyik embert viszont kéne, vagy mit tudom én, attól függ, hogy milyen AI-ról beszélünk, igaz? Tehát magyarán itt többről van szó, mint eszköz, egy fajta intelligencia, amivel még sose találkoztunk, és igazából azt mondja Jack Clark, meg én is mindig ezt mondtam, hogy egyrészt több őszintességgel kell ez a dologhoz hozzáállni. Tehát rakjuk ki az asztalra, hogy igenis ez egy ilyen technológia. Mondjuk azt, hogy nem 100%-ig tudjuk kontrollálni. Már most is ez van. Tehát nem elvesztettük a kontrollt felette, meg úristen mi van, de hogy ez másrészt, tehát nem tudjuk 100%-ig kontrollálni. Harmadrészt, milyen módon akarjuk ezt mi kontrollálni? Tehát ki határozza meg, hogy ez az intelligencia mit is mondhat, mit nem mondhat, vagyis milyen értékrend szerint működik. Milyen, amit az előbb feszegettek, ugyanaz, hogy melyik törvény szerint határozza, kinek a törvénye szerint, melyik norma rendszer, egy vallási törvény szerint. Az OpenAI most keresztény, vagy zsidó, vagy muzulmán, vagy hindu, vagy buddhista, vagy micsoda. Ugyan ezt a kérdést föl lehet tenni máshogy, és melyik ország törvényei szerint, és ha a szomszédommal közös, nem tudom mi, norma rendszer szerint működik. Magyarán itt most nem rá kell sütni egy bélyeget az AI-ra, hogy jó vagy rossz, hanem az, hogy legyünk optimisták a hasznossága mértékében, viszont ugyanakkor meg ő úgy fogalmazza, hogy megfelelő szeretet és optimizmussal kell hozzáállni ehhez a kérdéshez, viszont ugyanakkor meg a lehetőségeivel, a képességeivel az, hogy ő milyen, azzal legyünk tisztában, tegyük fel ezeket a kérdéseket, legyünk transzparensek, követeljük ki a szolgáltatóktól, hogy mondják meg, hogy tanították, mire tanították, sok tesztet futtassanak rajta, nézzük meg, hogy erre meg arra hogyan reagál, például fenyegetik, akkor miért védekezik, hogyha leteremtjük, miért teljesít jobban, mi ennek az oka?
1: Tehát akkor te azt is mondod, hogy tájékozódjunk. Tehát ne toljuk el magunktól ezeket a témákat, mert nincs olyan, hogy ne találkoznánk a mesterséges intelligenciával.
2: És annak ilyen hatásaival.
1: Életünk minden egyes pontján lesz olyan ügyfélszolgálaton, nem tudom, egy csomó helyen, a mobiltelefonunkban, mindenhol ott lesz, és ezért tudnunk kell, hogy mik a határai, igen, és hol tartanak.
2: Sőt,
1: éppen.
2: Gyors csavat muszáj ráraknom, hogy mindenki azon aggódik, vagy sokan azon aggódnak, hogy mi van akkor, hogyha a mesterséges intelligencia célja egy bizonyos ponton eltér az embertől. Ugye ez a kiírt minket, mert nem ért velünk egyet, minket feleslegesnek tart, stb. Hát erre se fogunk soha rájönni, hogyha a dolgot nem kezeljük ezen a színvonalon. Nem beszélgetünk vele, nem értjük meg, hogy ő idézőjelben mit gondol, hanem egy egyszerű eszköznek tekintjük, amit majd kihúzunk a konnektorból, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem azt mondja, amit szeretnénk.
0: Itt tulajdonképpen arra kell koncentrálni, hogy meg kell tanulnunk vele bánni. Ez nem egy olyan eszköz, amire azt mondom, ott van, és akkor jó van, hogy a konyha késő. Ez például pont ugyanaz az eset, mint
1: azzal is meg kellett tanulni.
0: Igen, és nem csak ez, hanem a konyhakésre is oda kell figyelni, mert szegény édesanyám annak idején, amikor ahányszor elvittem a konyhakést megélezni, utána első használatnál mindig elvágta a kezét, aha, mert rutinból kezelte, és nem figyelt az adott körülmények váltakozására. Ez például erre egy jó példa, hogy az ember sétál az utcán, akkor alkalmazkodik ahhoz, hogy most éppen a körúton megyek át a kereszteződésbe, vagy mellette 50 méterre, ahol nincs lámpa, vagy este 11 óra után egy lakóövezetben, ahol a lélek se jár, teljesen másképp megyek mindig az úton. De akkor ugyanakkor fel kell készülnem arra, hogy hoppá, itt vannak változások, bejöttek az elektromos autók, halkak, nem biztos, hogy meghalom, nem mehetek ugyanavval a rutinnal, amit évek alatt kialakítottam.
1: Van erre esélyünk, Artur? Tehát, hogy tényleg ésszel viszonyuljunk a mesterséges intelligenciához?
2: Hát szerintem struktúráltan kell félni.
0: Kell.
2: És akkor az embernek megjön az érzése, hogy ahhoz, hogy erre esélyünk legyen, ahhoz először őszintének kell lenni magunkkal szemben. Emberi értékekkel, mitől ember az ember, mi az intelligencia, ilyen kérdéseket feszegetünk. Tehát ezek mély filozófiai kérdések, és rá kell venni arra a döntéshozókat, politikusokat, szolgáltatókat, stb., hogy annak megfelelően cselekedjenek, amit amúgy az emberiség jónak gondolja a saját magának. És akkor van esélyünk szerintem.
1: Nem kellene erről már az iskolában beszélni?
2: De. És pontosan az a probléma, hogy ma az iskolai oktatás is csak épp hogy oda eljutott, hogy akkor hogy használjuk az AI-t. És ott is egy ilyen használat van, hogy most akkor a kést erre vagy arra forgassuk, de az, hogy miért az, meg hogy alakítsuk ki ezzel kapcsolatban a gondolatainkat, hogy mondjuk a ma születő gyerekek, vagy a ma iskolába járó gyerekek bármilyen szinten mondják el erről a véleményüket, hogy ők milyen ilyen géptársat akarnak maguknak, ők mit beszélnének meg vele, mit nem. Hogy alakítsuk ki ezt a viszonyt? Az teljesen egyértelmű, hogy segédekkel fogunk dolgozni, tök egyértelmű. Most is beszéltük, hogy személyes dolgokat osztunk meg velük. Mit várunk el tőlük, hogy ők mik legyenek nekünk?
1: Szinte már hallom lelki füleimmel Baracsi Katit meg Fülöp Hajnit, hogy a gyerekek kapcsán majd erről fognak itt beszélni a műsorban.
2: Igen, csak akkor ugye az van, hogy nem szörnyűködni kell reggeltől estig, hogy úristen, most már a gyerek is az AI-tól fog mindent megtanulni, hanem azt mondja, hogy értjük, igen, van egy ilyen probléma, de ezen kívül még van 6 másik, nézzük meg, és megvan a pozitív oldala is. Nem feltétlenül ráfüggés az, hogyha az ember az AI-jal dolgozik egész nap, hanem egyfajta kapcsolat, együttműködés.
0: Örüljünk neki, hogy az AI-tól is tud kérdezni, nem csak mi, tehát nem ez a miért korszak az agyunkra meg, hanem amikor eljön tínédzser, és nem beszéljük meg a gyerekkel a szexuális felvilágosítás, mert ciki, meg jaj, erről beszéljek meg, hogy úristen, most hogy magyarázom el a lányomnak a gumit, meg mit tudom én. Megkérdezi a ChatGPT-ről, és akkor legyen egy hasznos eszköz.
2: Igazad van, csak ennek is van egy olyan verzió, hogy az én gyerekem ne egy géptől tanulja meg, hogy hogy kell, nem tudom mit csinálni, majd én elmondom, de ha meg nem mondja el, akkor meg azon, amit mondasz.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, és az a gyanúm, hogy a strukturált félelemnek a módszertanát majd ezután fogjuk majd megismerni még részletesebben, de erről majd Artúr be fog nekünk számolni.

0: Véget ért a mai Posztmodem. Köszönöm a részvételt Herpai Gergelynek, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, valamint a technikai munkatársaknak, Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besélynek itt Budapesten, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern.

0: Tylerre emlékezünk.
1: Gyerekkora óta énekelt, előbb a Shirin Davis művész nevet használta, nehogy összetévesszék egy másik Velszi énekesnővel. Ám mikor kezdett befutni, új nevet kért tőle a stúdió. Ekkor egy magazinból ollózta össze a nevét, amivel később világhírűvé vált.
0: Könyvásár Sepsi Szentgyörgyön.
2: Egyfajta ilyen menedék is ez a fajta világ most, amit itt létrehoztunk. Az ember érdekes, vonzó információkat hall.
0: Strobl Alajos, az egyik legnagyobb magyar szobrász.
3: Kevesen tudják, hogy Strobl Alajos, aki a 19. és a 20. század fordulójának a legjelentősebb szobrásza volt, az akkori felvidékről Liptóból származott.
0: Akinek mindig vannak tervei, Jakob Cseh Gabriella.
4: Tulajdonképpen 4 évre függesztettem csak fel a tévézést, amikor az előző választások után megszűnt a Jakub Cseh Plusz, akkor tényleg a könyvekre és az előadásokra fókuszáltam, és egy óriási turnét csináltam.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Veronika Remisová ellenzéki megállapodást sürget a választások után. Pakisztán a feszültség csökkentésére szólította fel Iránt. Változóan felhős idő mellett 24-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Veronika Remisová azt szeretné, hogy a szlovák ellenzéki pártok a helyhatósági választások után megállapodást írjanak alá a közös prioritásokról. Az ellenzéki képviselő szerint ezek között a jogállamiság helyreállítása, a külpolitikai irányvonal és a gazdaság újraindítása kellene, hogy szerepeljen. Úgy véli, egy ilyen egyesség pozitív jelzés lenne a választóknak. Veronika Remisová szerint emellett fontos, hogy az ellenzék több tábort alakítson ki, és a választásokon minél kevesebb ellenzéki szavazat vesszen el. Az ellenzéknek szerinte a kormánypártok csalódott szavazóit is meg kell szólítania. Juraj Blanár külügyminiszter ma munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazott. A látogatás célja Szlovákia pályázatának bemutatása az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára a 2028 és 29 közötti időszakra. A miniszter New Yorkban kétoldalú tárgyalásokat folytat partnerekkel és az ENSZ képviselőivel, valamint ismerteti Szlovákia fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritás. A látogatás csütörtökig tart. A feszültség enyhítésére szólította fel Iránt a pakisztáni külügyminiszter. Ishaq Dar telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbas Araghchival, és arra kérte a konfliktus résztvevőit, hogy tanúsítsanak önmérsékletet. A beszélgetésre azután került sor, hogy Irán amerikai támadásokat követően csapásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében. Az iráni forradalmi gárda közben lezárta a Hormuzi szorost, és további megtorló akciókat helyezett kilátásba. Támogatná a közvetlen államfőválasztást Magyar Péter. A magyar miniszterelnök szombat este a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire. Egyebek mellett arról is kérdezték, hogy az új alkotmány elfogadása után a köztársasági elnököt a parlament, vagy közvetlenül a választók válasszák-e meg. Magyar Péter azt írta, a kérdés az embereken múlik, de ő a nép általi választás mellett van. Hozzátette, szeretné, ha mindenkit bevonnának az alkotmányozás folyamatába. A Trencsén megyei rendőrség tájékoztatása szerint ma egy barna medvét észleltek a nyitrabányai Csehszlovák hadsereg utcában található üzletközpont feletti kiskertes övezetben. A hatóságok értesítették a barna medvék kezelésére szakosodott beavatkozó egységet, amely a helyszínre tart. A rendőrség fokozott óvatosságra kéri a lakosságot, és azt javasolja, hogy a veszély elhárításáig kerüljék el az érintett területet. A szlovákok több mint fele tervez nyári vakációt idén, az átlagos költés pedig meghaladja az 1600 eurót, derül ki a Fókusz ügynökség friss felméréséből. Bár a külföldre utazók többsége köt utasbiztosítást, vannak, akik nem gondolnak erre, csak nem minden tizedik turista biztosítás nélkül indulna el. A felmérés szerint a nyaralók több mint fele egyszeri utasbiztosítást választana, mintegy harmaduk pedig egész éves biztosítással rendelkezik.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, elszórtan az ország északi és keleti részén több helyen záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, az északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok idején azonban átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídjavítás miatt részleges lezárásra kell készülni a D1-es autópályán. Csatai közelében a Vistuki patak feletti hídon a hídelemek cseréjét végzik a szakemberek, emiatt az autópálya érintett szakaszát részlegesen lezárták. A munkálatok környezetében sávszűkületre és lassulásra kell számítani. Radarméri a sebességet Szent György után Bazin felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

kalotaszegi zenét hallottunk. Varga Ferenc csipás játékát Kovács Márton hegedűs idézte meg. A felvétel Kovács Márton Bence a nyáron megjelent Láncszem című lemezéről származik. A Magos zenekar, a Budapest Mezőség Band és több más zenekar prímása idén jelentkezett először önálló albummal, melyen a számára legkedvesebb falusi prímások játékát eleveníti fel Fekete Márton kontrás és Lelkes András nagybőgős segítségével. Következő felvételünk a Pipás, Szatmár Ökör Tói muzsika. Utána visszatérünk Kalotaszegre. Kovács Márton először a Nárdas Szent Mihályi virtuóz hegedűs Nonika Miklós, majd a Mérai Antal Ferenc Árus játékát eleveníti fel. A kalotaszegi után mezőségi zenét hallunk Buzáról, a felvétel címe a kiváló buzai prímás után Micu.

A közelmúltban megjelent Láncszem című lemezt hallgatjuk. Kovács Márton önálló lemezét, melyet Fekete Márton Brácsással és Lelkes András Bőgőssel rögzítettek. A junior prima díjas hegedűs megnyerte a füredi prímás verseny után a kalotaszegi prímás versenyt is. Egy évig birtokolta Halmos Béla hegedűjét a Halmos Béla Vándor díj nyerteseként. Új lemezén a számára legfontosabb falusi hegedűsök játékát idézi fel. A Magyar Péter Laki Csiszár Aladár meghatározó Kovács Márton zenész életében. Az ő muzsikájából hallunk következő felvételünkön. Utána ismét mezőségi zene következik, ezúttal Ördöngös Füzesről Pikili dallamai. A lemez zárószáma Gömöri muzsika, az alsókálosai Molnár László játéka nyomán.

Kedves hallgatóink, a kiváló hegedűs Kovács Márton Bence Láncszem című lemezét hallgattuk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Végezetül hallgassunk meg egy szép keservest egy másik lemezről, a Paraszt ünnepről. Elbúcsúzunk. Vasies Olivia hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Veronika Remisová ellenzéki megállapodást sürget a választások után. Pakisztán a feszültség csökkentésére szólította fel Iránt. Változóan felhős idő mellett 24-30 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Veronika Remisová azt szeretné, hogy a szlovák ellenzéki pártok a helyhatósági választások után megállapodást írjanak alá a közös prioritásokról. Az ellenzéki képviselő szerint ezek között a jogállamiság helyreállítása, a külpolitikai irányvonal és a gazdaság újraindítása kellene, hogy szerepeljen. Úgy véli, egy ilyen egyesség pozitív jelzés lenne a választóknak. Veronika Remisová szerint emellett fontos, hogy az ellenzék több tábort alakítson ki, és a választásokon minél kevesebb ellenzéki szavazat vesszen el. Az ellenzéknek szerinte a kormánypártok csalódott szavazóit is meg kell szólítania. Juraj Blanár külügyminiszter ma munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazott. A látogatás célja Szlovákia pályázatának bemutatása az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára a 2028 és 29 közötti időszakra. A miniszter New Yorkban kétoldalú tárgyalásokat folytat partnerekkel és az ENSZ képviselőivel, valamint ismerteti Szlovákia fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritásait. A látogatás csütörtökig tart. A feszültség enyhítésére szólította fel Iránt a pakisztáni külügyminiszter. Ishaq Dar telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbas Araghchival, és arra kérte a konfliktus résztvevőit, hogy tanúsítsanak önmérsékletet. A beszélgetésre azután került sor, hogy Irán amerikai támadásokat követően csapásokat hajtott végre a Perzsa-öböl térségében. Az iráni forradalmi gárda közben lezárta a Hormuzi szorost, és további megtorló akciókat helyezett kilátásba. Támogatná a közvetlen államfőválasztást Magyar Péter. A magyar miniszterelnök szombat este a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire. Egyebek mellett arról is kérdezték, hogy az új alkotmány elfogadása után a köztársasági elnököt a parlament, vagy közvetlenül a választók válasszák-e meg. Magyar Péter azt írta, a kérdés az embereken múlik, de ő a nép általi választás mellett van. Hozzátette, szeretnék, ha mindenkit bevonnának az alkotmányozás folyamatába. A Trencsén megyei rendőrség tájékoztatása szerint ma egy barna medvét észleltek a nyitrabányai Csehszlovák hadsereg utcában található üzletközpont feletti kiskertes övezetben. A hatóságok értesítették a barna medvék kezelésére szakosodott beavatkozó egységet, amely a helyszínre tart. A rendőrség fokozott óvatosságra kéri a lakosságot, és azt javasolja, hogy a veszély elhárításáig kerüljék el az érintett területet. A szlovákok több mint fele tervez nyári vakációt idén, az átlagos költés pedig meghaladja az 1600 eurót, derül ki a Fókusz ügynökség friss felméréséből. Bár a külföldre utazók többsége köt utasbiztosítást, vannak, akik nem gondolnak erre, csak nem minden tizedik turista biztosítás nélkül indulna el. A felmérés szerint a nyaralók több mint fele egyszeri utasbiztosítást választana, mint egy harmad pedig egész éves biztosítással rendelkezik.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős idő várható, elszórtan az ország északi és keleti részén több helyen záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul, az északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok idején azonban átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Hídjavítás miatt részleges lezárásra kell készülni a D1-es autópályán, Csatai közelében a Vistuki patak feletti hídon a hídelemek cseréjét végzik a szakemberek, emiatt az autópálya érintett szakaszát részlegesen lezárták. A munkálatok környezetében sávszűkületre és lassulásra kell számítani. Radarméri a sebességet Szent György után Bazin felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! 1954-ben ezen a napon írta alá első lemezszerződését az ifjú Elvis Presley. A világra szóló sikerről ekkor bizonyára még keveset sejtettek, de a lemezkiadónak jó volt a szimata.

0: a kínálat. Bonnie Tylerre emlékezünk.
1: Gyerekkora óta énekelt, előbb a Shirin Davis művész nevet használta, nehogy összetévesszék egy másik velszi énekesnővel. Ám mikor kezdett befutni, új nevet kért tőle a stúdió. Ekkor egy magazinból ollózta össze a nevét, amivel később világhírűvé vált.
0: Könyvásár Sepsi Szentgyörgyön.
2: Egyfajta ilyen menedék is ez a fajta világ most, amit itt létrehoztunk. Az ember érdekes, vonzó információkat hall.
0: Strobl Alajos az egyik legnagyobb magyar szobrász.
3: Kevesen tudják, hogy Strobl Alajos, aki a 19. és a 20. század fordulójának a legjelentősebb szobrásza volt, az akkori felvidékről Liptóból származott.
0: Akinek mindig vannak tervei, Jakobcsek Gabriella.
4: Tulajdonképpen 4 évre függesztettem csak fel a tévézést, amikor az előző választások után megszűnt a Jakobcsek Plusz, akkor tényleg a könyvekre és az előadásokra fókuszáltam, és egy óriási turnét csináltam.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1917-ben első alkalommal vetettek be harci alkalmazásra mustárgázt a németek a britek elleni csatában Ypres mellett. A mustárgáz, bár a neve alapján köze lehetne a konyhai mustárhoz, valójában semmi köze. Nevét csupán jellegzetes mustárra vagy fokhagymára emlékeztető szagáról kapta. A mustárgáz, más néven kénmustár, egy rendkívül mérgező vegyi harcanyag. Színtelen vagy sárgás folyadék, amely párologva súlyos sérüléseket okoz a bőrön, a szemen és a légutakban. Először még a 19. században állították elő laboratóriumi körülmények között, de katonai célokra csak jóval később kezdték alkalmazni. Az első világháború idején a hadviselő felek egyre pusztító fegyvereket vetettek be, köztük különféle mérgező gázokat is. A mustárgázt először 1917. július 12-én alkalmazta a német hadsereg a belgiumi Ypres városának közelében. Éppen ezért a kénmustár egyik régi elnevezése az iperit. A fegyver különösen alattomos volt, mert a tünetek gyakran csak több órával a fertőzés után jelentkeztek. Az áldozatok kezdetben sokszor azt hitték, hogy sértetlenek maradtak. Később azonban fájdalmas hólyagok jelentek meg a bőrükön, a szem erős, égő érzéssel reagált, sokan átmenetileg vagy végleg elvesztették látásukat. Belélegezve súlyosan károsította a tüdőt és a légutakat. A mustárgáz egyik legveszélyesebb tulajdonsága az volt, hogy a tereptárgyakon, ruházaton és a talajon is hosszú ideig megmaradhatott. Így még órákkal vagy napokkal később is veszélyt jelentett. Nem csak a katonák, hanem a sebesülteket ellátó egészségügyi személyzet is könnyen megfertőződhetett. Az első világháború során több százezer ember szenvedett vegyi fegyverek okozta sérüléseket, a halálos áldozatok száma kisebb volt, mint más fegyverek esetében, de a maradandó sérülések rendkívül súlyosak voltak. A túlélők közül sokan egész életükben légzőszervi betegségekkel küzdöttek. A háború után a világ egyre inkább felismerte a vegyi fegyverek embertelenségét. 1925-ben megszületett a Genfi jegyzőkönyv, amely megtiltotta a vegyi és biológiai fegyverek háborús alkalmazását. Ez azonban nem jelentette a vegyi fegyverek teljes eltűnését. A II. Világháború idején több ország is jelentős készleteket halmozott fel. Európában ugyan nagyszabású harctéri alkalmazására végül nem került sor. Más térségekben azonban előfordult vegyi fegyverek használata. A későbbi évtizedek konfliktusaiban is dokumentáltak mustárgáztámadásokat. A vegyi fegyverek fejlesztése hosszú ideig folytatódott a hidegháború éveiben is, a nemzetközi közösség ezért további lépéseket tett ezek betiltására. 1993-ban aztán megszületett a vegyi fegyver tilalmi egyezmény. Ez nem csak a használatot, hanem a fejlesztést, gyártást és tárolást is tiltja. Az egyezmény végrehajtását a vegyi fegyver tilalmi szervezet felügyeli. A szervezet munkáját 2013-ban Nobel békedíjjal ismerték el. A régi vegyi fegyverkészletek megsemmisítése hosszú és rendkívül költséges folyamat. A szakemberek ma is találnak az első világháborúból visszamaradt veszélyes lőszereket. Ezeket kizárólag speciálisan képzett tűzszerészek semmisíthetik meg. A mustárgáz története arra figyelmeztet, milyen pusztító következményei lehetnek a vegyi fegyverek alkalmazásának.

0: Egy film, két percben.
1: Újabb veszteség érte a popzenei világot, 75 évesen elhunyt Bonnie Tyler. Most egy film kapcsán emlékezik rá Polák Zsóka.
2: 2026. július 8-án, 75 éves korában meghalt az egyik legnagyobb rock énekesnő, akit a női Rod Stewartnak is neveztek, Bonnie Tyler. Bár elsődlegesen a zeneiparban volt igazi legenda, természetesen a filmekből sem maradt ki. Egyik leghíresebb számát épp egy film, a Gumiláb tette slágerré. Bár Bonnie Tyler néven vált világhírűvé, a kevésbé rockstárosan csengő Gaynor Hopkins néven született Walesben. Gyerekkora óta énekelt, előbb a Shirin Davis művész nevet használta, nehogy összetévesszék egy másik walesi énekesnővel, ám mikor kezdett befutni, új nevet kért tőle a stúdió, ekkor egy magazinból ollózta össze a nevét, amivel később világhírűvé vált. Jellegzetes, rekettes hangját a türelmetlenségének köszönheti. Hangszáműtéten esett át, és az orvosok intése ellenére már akkor énekelni kezdett, amikor még a gyógyulás miatt tilos volt. A heges hangszálai miatt vált rekettessé a hangja, ami a védjegyévé vált. 1983-ban adta ki dalát, ami elhozta a világsikert. Ez volt a Total Eclipse of the Heart. Ez a sláger segítette hozzá ahhoz is, hogy amikor a 80-as években a Gumiláb című film készült, a Paramount stúdió kifejezetten Tylert akarta szerződtetni, hogy a film egyik kulcsjelenetéhez, a traktoros párbajhoz készítsen egy dalt. Az énekesnő csak egyetlen feltétellel mondott igent. Ragaszkodott hozzá, hogy akkori producere, a drámai rock himnuszairól ismert Jim Steinman írja és hangszerelje a számot. Ez lett a Holding Out for a Hero című dal. A Kevin Bacon főszereplésével készített film nagy siker és klasszikus lett, ám érdekes módon a dalból nem lett rögtön sláger. A Billboard listáján csak a 34. helyig jutott, és elsőre nem is ez határozta meg a rádió kínálatát. Kellett neki idő. Bár a filmben is népszerű volt, igazán nagy lendületet a dal egy évvel későbbi újrakiadása adott. És volt egy reneszánsza is. 2004-ben a Shrek 2 című animációs filmben is elhangzott, ami a fiatalabb generáció számára is népszerűvé tette a slágert, ebben Jennifer Saunders énekelte el a dalt. Tyler verziója azonban a mai napig a legmeghatározóbb popkulturális hivatkozási alap maradt.

0: Sepsi Szent Györgyön véget érte a Sepsi Book 5. kiadása. A könyvásár igyekszik az élményeket úgy az irodalomba csomagolni, hogy azok mindenki számára élvezetesek legyenek, és nem utolsó sorban vonzóak. Csalogassák be az embereket nem csak 4 nap erejéig a Sepsi arénába, ahol a könyvásár zajlik, hanem azután majd az irodalmi eseményekre, rendezvényekre is. Több témaköré is szerveződtek idén beszélgetések, workshopok, előadások. Szonda Szabolcs főszervezővel, a Sepsiszentgyörgyi Bóth Péter megyei könyvtár igazgatójával, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.
1: Úgy gondoljuk, hogy a különböző résztémák, vagy olyan szerzők, akik különböző résztémákat taglalnak, ők érdekesek lehetnek bizonyos kör számára, olvasók, szakemberek, kíváncsi érdeklődők számára, és ezek a kis körök összeadódnak. Ezt egyre inkább tapasztaljuk a könyvtári munkában is, egy az olvasásra ösztönző munkában, hogy egyre nagyobb népszerűségük van ezeknek a kis létszámú olvasóköröknek, beszélgető kluboknak, nem feltétlenül egy-egy könyvről, hanem valamilyen témáról, ami a könyvekkel kapcsolatos. Na most mi is mindent, amit itt csináltunk, azt megpróbáltuk azért összekapcsolni az olvasással, a könyvekkel, az írott kultúrával, és azt gondolom, hogy ez sikerült is, tehát én úgy látom, hogy a közönség pontosan így reagált, így viszonyult, hogy úgy mindenütt volt, hogy összeadódtak ezek a részközönségek, és én azt gondolom, hogy eléggé jó volt a látogatottság. Ugye az ember tart attól, hogy általános gazdasági helyzet meg egy csomó minden nyomasztja az embereket, bennünket is, szervezőket is, hogy esetleg elmaradoznak, vagy nincs annyi kedvük kijönni, de az is lehet, hogy pont fordított dolog történik, hogy egyfajta ilyen menedék is ez a fajta világ most, amit itt létrehoztunk. Az ember érdekes, vonzó információkat hall, értelmének, a lelkének, mert végig is az irodalom, a szépirodalom az pontosan annyira hat az érzelmekre, a lélekre is, mint amennyire foglalkoztatja az agyat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy végül is jól működik a rendezvény. Tehát nem viselte meg az, hogy egy nehezebb évben jött létre.
2: Ez a másság, meg ez a másképp való hozzáférés az irodalomhoz, a könyvhöz, ez megfoghatja a közönséget jobban talán? Tehát nagyon sok mindent beiktattok, és ettől nagyon-nagyon izgalmassá is válik a Sepsi Book. Érzitek, hogy ez még pluszba vonz embereket?
1: Ahhoz, hogy az eddig években ilyen 10 000 körüli látogatás létrejön, ahhoz biztosan megmozdít a rendezvény egy olyan közönségréteget, amelyek lehet, hogy minden napokban nem annyira gyakran jár el rendezvényekre, vagy akár könyvtárat nem annyira használja. És hát a nagy remény az, hogy ez biztos, hogy idő kell neki, tehát idővel visszaszármazik a hétköznapokban történő kulturális rendezvény látogatásra, a kulturális intézmények felkeresésére, leépít egy olyan akadályt, amit esetleg pszichológiai akadály lehet azok számára, akik úgy érdeklődnének, kíváncsiak, csak valamiért még nem döntötték el, hogy viszonylag a hétköznapokban is rendszeresen látogatják a kulturális kínálatot, vagy igénybe veszik, és akkor persze, hogy azon gondolkodunk, meg azt reméljük, hogy ez a fajta viszonyulásmód, amit itt ebben a térben most ilyen természetesnek tűnik, akkor az egyszerűen át fog tevődni a Sepsi Bookon kívüli életre is, kulturális életre.
2: Menet közben hogyan méritek fel, hogy minek van sikere?
1: Csak empirikusan tudjuk nyilván visszajelzésekből, hogy szervezőként ezért is talpalunk annyit itt az arénában, mert szeretnénk látni, hogy mindegyik programpont hogy működik, van-e közönség, hogy minden rendben van-e, a meghívottak szempontjából is minden a helyén van-e. Ez egy empirikus tapasztalat, de le lehet vonni belőle következtetéseket, és nyilván próbáljuk begyűjteni aztán a visszajelzéseket, figyeljük a sajtóvisszhangokat is, összeadódik végül a kép, nem egy mérnöki mérés, de lehet használni.
2: A számok azok majd jövő héten lesznek, utolsó előtti este vagyunk itt és beszélgetünk. Most per pillanat, hogy érzed, jó?
1: Én azt gondolom, hogy bevált az, amit mi reméltünk, amikor a programot összeraktuk, a program szőttest, ugye ezekkel a belső kapcsolódásokkal is. Megtörtént az, amire számítottunk, hogy ez, amit az elején említettem, hogy akár ilyen kisebb hatósugarú témák is érdekesek lehetnek bizonyos közönség rétegek számára. Én azt hiszem, hogy ez legalábbis látva a forgalmat, a fluxusát a látogatóknak, én azt gondolom, hogy ez megtörtént, és hát remélem, hogy ezt majd visszaigazolják a látogatási számok is.
2: 5 éves a Sepsi Book. Jó, ez az irány.
1: Csak azt tudom mondani, hogy jó.

0: Kell lennie, mert az arcélét a rendezvénynek érdemes megőrizni, azokat a különlegességeit is, ami például a gyerekekre és fiatalokra irányuló figyelem jelent, vagy az, hogy mindig próbáljuk retrospektíven is behozni az érdekes szerzőket, érdekes témákat, akik még nem jártak nálunk, illetve hogy figyelünk az aktualitásra is, és arra, hogy mik a novumok, mik az érdekes új témák, mi az, ami most kiadói vagy a kulturális aktualitásban valamiért vonzó, nagyobb mértékben, léptékben, hogy ezeket is hozzuk be. Igen, egy mozaik, de ez a mozaik nem kéne partalan legyen, tehát mindig azért az alapkoncepció keretein belül maradjon. Azon belül aztán lehet ilyen újító színeket, vagy újító vonásokat adni mindig neki, hogyha van ennek specifikuma, szerintünk nyilván van, ezekből is, amit elmondtam, de remélem a közönség úgy érzi, hogy ez egy sajátos könyvvásár. Vannak ilyen specifikus vonásra is, ezeket érdemes lesz megőriznünk. Ez ilyen kiegészítő, meg kísérő programoknak az aranyát, meg a mienséget úgy alakítsuk, hogy az szépen illeszkedjen, mindig úgy simuljon jól bele, és hát hozzon persze több érdeklődőt.
1: Szonda Szabolcssal, a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatójával, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélgetett.

0: Művészet, történet.
1: Strubl Alajos az egyik legnagyobb magyar szobrász. Mellay Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: 170 éve született és 100 éve hunyt el Strubl Alajos, az egyik legnagyobb magyar szobrász. Amikor még látogatható volt Krasznahorkavára, szinte mindenki elment megnézni a közeli Andrássy mauzóleumot is. Az építménykertjében felfedezhették Andrássy Franciska kedvenc tacskó kutyájának a szobrát. A kedves műalkotásba olvashatóan bele volt vésve készítője, Strubl Alajos neve. Meglepő volt, hogy egy ilyen kis faluban találkozhatott az érdeklődő a szobrával, mert a művész neve fogalom volt a magyar kultúrában. Kevesen tudják, hogy Strubl Alajos, aki a 19. és a 20. század fordulójának a legjelentősebb szobrásza volt, az akkori felvidékről Liptóból származott. Édesapja Krakkóból került oda, és ott is nősült meg. Alajos 1856. június 21-én született Királylehotán, után, édesanyja magyar volt. Lőcsén járt iskolába, majd egy morvaországi kohó és kályhagyárban készített dekorációkat. 1874-ben Bécsbe költözött, mert úgy döntött, hogy szobrász lesz. Ott két ismert bécsi szobrászművésznél tanulta a mesterséget, művészetet. Budapestre kerülve a Várkert bazárban sikerült műteremhez jutnia. Amikor elnyerte az Arany János emlékmű pályázatot, kinevezték a mintarajztanoda szobrász mesteriskola vezetőjévé, és így átköltözött az Epreskerti műterembe, ahol élete végéig alkotott és lakott. A művész a szecesszió idejében működött, és ez a stílus is megjelent szobrain, de eleinte sok stílus irányzatot tanulmányozott. Első nagy műve, amelyet bécsi tanára Kaspar von Zumbus neobarok portréi ihlettek, a Perseus hihetetlen feltűnést keltett. Ennek hatására felkérték a művészt az épülő budapesti operaház néhány homlokzati szobrának az elkészítésére. Liszt Ferenc és Erkel Ferenc maguk is modellt ültek neki az ő szobraik megmintázására. Strubl legismertebb műve a már említett Arany János szobor és mellékszobrai, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében találhatók. A mester több Arany János szobrot is alkotott országszerte. Anyánk című megrázó művét az 1900-as évi párizsi világkiállításon nagy díjjal tüntették ki. A művész Ferenc József császárról és feleségéről, Erzsébetről is készített műveket. Az uralkodó a szobrászt nemesi rangra emelte, és a Liptóújvári előnevet adta neki. Szinte felsorolni sem lehet, mennyi emlékművet és szobrot alkotott életében. Például az Egri Dobó emlékmű, a Nagyszentki Széchenyi István szobor, a Kossuth mauzóleum szobrai, a budapesti Jókai szobor és még sok más. Strubl Alajos 1926. decemberében hunyt el Budapesten. A Fiumei úti temetőben helyezték végső nyugalomra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini nem számít nagy átalakításra a kormányban. Sikerült megfékezni a dél-spanyolországi Almeriában tomboló erdőtüzet. Változóan felhős idő mellett 24-30 fok között alakulnak a csúcsértékek. A részleteket Kis Balástól hallják. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint ősszel nem várhatók jelentős változások a kormány összetételében. A TA3 televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, legfeljebb egyes miniszterek távozhatnak személyes karrier terveik miatt. Példaként említette, hogy a pénzügyminiszter a Szlovák Nemzeti Bank vezetésében vállalhat szerepet. Az államfő úgy véli, a Szlovák Nemzeti Párt és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között kialakult vitát szeptember végéig rendezhetik. A hormuzi szoros fontosabb Irán számára, mint több tucat atombomba, jelentette ki az ország legfelsőbb vezetőjének katonai tanácsadója. Mohsen Rezai szerint Teherán mindenáron megvédi ezt a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat, amelyet az ország elrettentő erejének egyik kulcselemeként említett. Izrael és több nyugati ország továbbra is azzal vádolja Iránt, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekszik. Ezt Teherán visszautasítja, és azt állítja, nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Ukrán drónok ismét csapást mértek a határtól több mint 800 kilométerre található szizranyi finomítóra Oroszországban. A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű fekete füstoszlop látható, amely a finomítónak otthont adó ipari zónából emelkedik a magasba. Eközben a Harkiv elleni éjszakai orosz támadásban legalább 2 ember megsérült, és mintegy 20 lakóépület rongálódott meg. A Volkswagen vezérigazgatója szerint a költségcsökkentés ellenére sem lesz szükség gyárbezárásokra. Oliver Blume egy vasárnapi lapinterjúban azt mondta, az autógyárak bezárásánál vannak hatékonyabb megoldások is. Hozzátette, hogy a vállalat németországi üzemeiben tavaly átlagosan 20%-kal sikerült csökkenteni a termelési költségeket. A német sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a felügyelőbizottságban a munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország tartomány képviselői nem támogatták a tervezett megszorító intézkedéseket. Sikerült megfékezni a dél-spanyolországi erdőtüzet Almeria tartományban. A Los Gallardos térségében pusztító lángok az éjszaka már nem terjedtek tovább, így a helyzet fokozatosan stabilizálódik. A hatóságok szerint eddig 12 ember vesztette életét, 8-an továbbra is eltűntek. A tűz mintegy 6600 hektárnyi területet perzselt fel, ugyanakkor több mint 600 korábban kitelepített lakos már visszatérhetett otthonába. Az oltási munkálatok és az utómunkák ma is folytatódnak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az idő, elszórtan záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. 24 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet. Holnap több órás napsütéssel számolhatunk, ugyanakkor északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Északon és keleten elszórtan záporok, eső, néhol akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a nagyszombati vámnál nem működnek a jelzőlámpák. Trencsénben a Pohoda Fesztivál miatt kell megnövekedett forgalomra számítani. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-esen Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A retro slágerlistával folytatódik a vasárnap délután, de 16 óráig még Jakub Cseh Gabriellával is beszélgetünk.
3: Nekem inkább azt szokták mondani, hogy hálások, mert én megoldom magam, ez nekem okoz plusz munkát, nem nekik. Ők ennek nagyon örülnek, és csak kapkodják a fejüket, hogy én divatot teremtek, de nekik ebben nem kell közreműködniük. Egy nagy show műsor az más, ott más a styling kérdés, de a napi műsorok már nagyon hálátlanul zajlik ez. Nagyon, nagyon ódivatúan.

0: Retro slágerlista.
1: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. július 12-én a Kinks Sunny Afternoon című dal állt az élen.

1976 Demis Roussos Forever and Ever című dala állt a slágerlista élén. A romantikus ballada Demis Roussos egyik legismertebb felvétele lett, és különösen Európában aratott hatalmas sikert. Az énekes jellegzetes, magas fekvésű hangja és érzelmes előadásmódja különleges hangulatot kölcsönöz a dalnak. A Forever and Ever a 70-es évek egyik legnépszerűbb szerelmes dala lett, amelyet esküvőkön és romantikus válogatásokban ma is gyakran hallhatunk. Demis Roussos ezzel a slágerrel végleg a nemzetközi könnyűzene meghatározó előadói közé emelkedett.

1991-ben Bryan Adams Everything I Do It For You című dala került a brit listák élére. A megható ballada a Robin Hood Prince of Thieves betétdalaként készült, és minden idők egyik legsikeresebb filmslágerévé vált. A dal az Egyesült Királyságban rekordnak számító 16 egymást követő héten átvezette a slágerlistát, amire korábban nem volt példa. Érzelmes dallama, Bryan Adams karakteres hangja és őszinte előadásmódja világszerte milliókat érintett meg. Több mint 3 évtizeddel később is a szerelmes balladák egyik megkerülhetetlen klasszikusának számít.

2001-ben Roger Sanchez Another Chance című dala volt a brit rádió kedvence. A felvétel a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb house slágere lett, és máig a műfaj meghatározó klasszikusai között tartják számon. Érdekessége, hogy a dala Toto 1982-es slágeréből, az I Won't Hold You Back című dalból kölcsönöz egy emlékezetes zenei motívumot, amely új elektronikus köntösben szólal meg. A különleges hangzás, az érzelmes vokál és a lüktető ritmus együtt tették a számot a klubok és a rádiók egyik legnagyobb kedvencévé. A szívalakú figurát felvonultató videoklip szintén sokak emlékezetébe beleégett, és tovább növelte a dal népszerűségét.

2006-ban Lily Allen Smile című dal állt a brit listák élén. Ez volt Lily Allen első listavezető kislemeze, amely egy csapásra ismerté tette az akkor mindössze 20-as évei elején járó énekesnőt. A könnyed reggae pop hangzás mögött egy csípős, ironikus történet húzódik meg. A dal egy szakítás utáni elégtétel érzését dolgozza fel humorral és öniróniával. Lily Allen őszinte dal szövegei és közvetlen stílusa hamar a brit pop zene egyik legizgalmasabb új előadójává emelték. A Smile ma is a 2000-es évek egyik legjellegzetesebb brit pop slágereként él a köztudatban.

2011-ben DJ Fresh és Sion Evans Loader című dala volt a brit rádió kedvence. A felvétel a drum and bass műfajt hozta közelebb a szélesebb közönséghez, miközben megőrizte a stílus lendületes energiáját. Sion Evans erőteljes, érzelmes énekhangja rendkívül ellentpontozza a lüktető elektronikus alapokat, ettől vált a dal igazán különlegessé. A Loader volt DJ Fresh első brit listavezető kislemeze, és fontos mérföldkőnek számított abban, hogy a drum and bass a mainstream pop zene részévé váljon. A fülbe mászó refrén és a dinamikus hangzás miatt a dal a rádiók és a fesztiválok egyik nagy kedvence lett.

Ez volt a Retro Slágerlista. Hamarosan híreket mondunk, a vasárnap délután utolsó órájában pedig Jakubcsek Gabriellával beszélgetünk, végül a Bonnie M3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini nem számít nagy átalakításra a kormányban. Sikerült megfékezni a dél-spanyolországi Almeriában tomboló erdőtüzet. Változóan felhős idő mellett 24-30 fok között alakulnak a csúcsértékek. A részleteket Kis Balástól hallják. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint ősszel nem várhatók jelentős változások a kormány összetételében. A TA3 televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, legfeljebb egyes miniszterek távozhatnak személyes karrier terveik miatt. Példaként említette, hogy a pénzügyminiszter a Szlovák Nemzeti Bank vezetésében vállalhat szerepet. Az államfő úgy véli, a Szlovák Nemzeti Párt és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között kialakult vitát szeptember végéig rendezhetik. A hormuzi szoros fontosabb Irán számára, mint több tucat atombomba, jelentette ki az ország legfelsőbb vezetőjének katonai tanácsadója. Mohsen Rezai szerint Teherán mindenáron megvédi ezt a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat, amelyet az ország elrettentő erejének egyik kulcselemeként említett. Izrael és több nyugati ország továbbra is azzal vádolja Iránt, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekszik. Ezt Teherán visszautasítja, és azt állítja, nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Ukrán drónok ismét csapást mértek a határtól több mint 800 kilométerre található szizranyi finomítóra Oroszországban. A közösségi médiában megjelent felvételeken sűrű fekete füstoszlop látható, amely a finomítónak otthont adó ipari zónából emelkedik a magasba. Eközben a Harkiv elleni éjszakai orosz támadásban legalább 2 ember megsérült, és mintegy 20 lakóépület rongálódott meg. A Volkswagen vezérigazgatója szerint a költségcsökkentés ellenére sem lesz szükség gyárbezárásokra. Oliver Blume egy vasárnapi lapinterjúban azt mondta, az autógyárak bezárásánál vannak hatékonyabb megoldások is. Hozzátette, hogy a vállalat németországi üzemeiben tavaly átlagosan 20%-kal sikerült csökkenteni a termelési költségeket. A német sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a felügyelőbizottságban a munkavállalói képviselők és alsó Szászország tartomány képviselői nem támogatták a tervezett megszorító intézkedéseket. Sikerült megfékezni a dél-spanyolországi erdőtüzet Almeria tartományban. A Los Gallardos térségében pusztító lángok az éjszaka már nem terjedtek tovább, így a helyzet fokozatosan stabilizálódik. A hatóságok szerint eddig 12 ember vesztette életét, 8-an továbbra is eltűntek. A tűz mintegy 6600 hektárnyi területet perzselt fel, ugyanakkor több mint 600 korábban kitelepített lakos már visszatérhetett otthonába. Az oltási munkálatok és az utómunkák ma is folytatódnak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az idő, elszórtan záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. 24 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet, holnap több órás napsütéssel számolhatunk, ugyanakkor északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Északon és keleten elszórtan záporok, eső, néhol akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a nagyszombati vámnál nem működnek a jelzőlámpák. Trencsénben a Pohoda Fesztivál miatt kell megnövekedett forgalomra számítani. Sebességet mérnek a rendőrök a D1-esen Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután harmadik órájában Jakubcsek Gabriellával beszélgetünk. Az óra végén a Boniem három slágere forog, hiszen ma ünnepli születésnapját a csapat énekesnője Liz Mitchell. Ez a vasárnap délután.

0: Már 3 évtizede szakmájának egyik legnépszerűbb képviselője, több rádióban és televízióban megfordult már, de mindig vannak tervei a jövőre nézve is. Jakubcsek Gabriellával Kosár Georgina beszélget.
1: Kedves Gabi, ugye te a magyar televíziózás egyik legmeghatározóbb, szakmailag is az egyik legelismertebb műsorvezetője, vagy ha úgy teszik, újságírója vagy. És ha jól tudom, ugye már több mint 3 évtizedes a pályafutásod.
2: Igen.
1: És hát ez alatt az idő alatt mind a közszolgálati, mind pedig a kereskedelmi csatornákon is vezettél, mondhatom azt, hogy ikonikus műsorokat. És hát egy időre eltűntél, ugye?
2: Igen.
1: Most kezdjük azzal, hogy újabban ugye visszatértél az RTL Klub, RTL reggeli műsorába. Hogy hol voltál eddig, illetve hogyan jött ez a visszatérés?
2: Hát 2016 után ugye én azért elkezdtem könyveket írni, és előadásokat tartani, és egy saját kommunikációs céget hoztam létre, és az ATV-n utána még nagyon hosszan ment egy napi műsorom, egy napi talkshow-m, tehát én tulajdonképpen 4 évre függesztettem csak fel a tévézést, amikor az előző választások után megszűnt a Jakubcsek Plusz, akkor tényleg a könyvekre és az előadásokra fókuszáltam, és egy óriási turnét csináltam, ami majdnem 168 előadásból állt, ebben Erdély is benne volt, és írtam a 2 könyvet, illetve most már 3-at, ami a Napos B oldal folytatása volt, úgyhogy én ezzel voltam elfoglalva, és a legkevésbé se érdekelt a televízió, és ez, azt mondom ezt azért, mert azok a fajta műfajok, amikben én úgy érzem, hogy mondjam, sikeres műsorokat gyártottam, azokat gyakorlatilag a televízió képernyőjéről megszüntették. És ezért olyan nagyon nagy vágyat nem éreztem különböző. Én politikai műsort nem vezetek, ezt elhatároztam, és eltartottam is magam, hogy politikai szerepállalásba nem megyek bele, ez elég nehéz volt az utóbbi időben. Úgyhogy azért könnyű volt ezt megállni, hogy az ember ne tegye be a lábát a tévébe, mert tulajdonképpen nem volt olyan típusú dolog, ami az igazán az én érdeklődési körömbe tartozott volna. Úgyhogy amikor az RTL megkeresett, és gyakorlatilag ugyanazokat a, vagy azt a műfajú műsort ajánlotta fel, amiben én majdnem 25 évet eltöltöttem, akkor ott csak az volt a kérdés, hogy kikkel és milyen típusú legyen ez a reggeli műsor, tehát hogy valóban rám legyen szükség. Úgyhogy miután ezeket sikerült tisztázni, így aztán igen mondtam újból a reggelre, mert ez legalább még egy magazin műsor, ahol bejönnek az ügyek, a civil emberek, a közismert emberek, tehát egy változatos, mondjuk úgy, hogy egy változatos műfaj, úgyhogy erre most boldogan mondtam igen.
1: De te ezt már feladtad, ezt a úgymond televíziós karriert, vagy még számítottál rá, hogy jön el, vagy?
2: Voltak közle is felkéréseim, persze, hát ez nem úgy volt, hogy nem voltak, de hogy nem voltak közle is felkéréseim, csak nem volt olyan, amire azt gondoltam volna, hogy na hát ez valamit érdemes még belevágni. Úgyhogy, de én nem tartom már olyan nagyon fontos dolognak a televíziót, tehát szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nem ez az első, bár innen ismernek, és valójában a népszerűség is innen van, meg az életem nagy részét itt töltöttem, de a televízió jelentősége lényegesen kisebb lett az utóbbi években. Úgyhogy én a tévé nélkül is nagyon jó dolgokat csinálok. Tehát én azért megyek televíziózni, hogy örömmunkát végeznek, nem azért, mert abból élek meg.
1: Nem tudom, most hát róla szól ez így, az egész pályafutásodról szól ez az interjú, úgyhogy elég széles a spektrum, mert nagyon sok sikeres műsort vezettél, ugye? Csak a Ridikülről külön lehetne egy interjút készíteni. De most én azt kérdezem meg, hogy annyi sikeres műsor után, amikor most nem tudom, 2015-öt írtunk, ugye, amikor te neked úgymond felmondtak, mint műsorvezetőnek.
2: Igen.
1: Hogy igaz az Amanda mondta, hogy szó szerint 2 adás felvétele között értesítettek a folyóton téged.
2: Igen, ez abszolút így volt.
1: De ez nem viselt meg téged?
2: De engem nagyon megviselt, és főleg ennek az utóbbi 10 évnek a megértése az sokat segített ebben, hogy ott egy káderépítés volt, és én ebben nem vállaltam szerepet, tehát nekem menni kellett, és az elsők között lévén, hogy az egyik legnézettebb műsort vezettem. Úgyhogy ez az egyik politikai döntésük volt. Hát hogy ne viselt volna meg? Hát én akkor azért nagyjából azt éreztem, hogy a pályáról is eltanácsolna. Tehát ez egy igazi, hogy mondjam, az egy igazi tiltás volt. De nagyon megviselt. Az fél évig megviselt, és aztán fél év után nagyon nagy erőt adott nekem, hogy én tudok mást is csinálni. És nem függök senkitől, és nem kellett félnem tőlük, és nem megtudtam magam, hogy mondjam, meg tudtam vetni a lábam egy sikeres könyvvel, egy előadás sorozattal, a saját cég kommunikációs cégemmel. Tehát nekem tulajdonképpen segítettek az önbizalmamat felépíteni, hogy ne függjek a televíziótól. Ez persze kellett 2-3 év, mire ezt az ember ezt átgondolta, és belátta és beigazolódott.
1: De mindezt egyedül? Tehát, hogy egyedül jöttél rá arra, hogy mit tegyél?
2: Egyedül. Semmit nem egyedül, nekem azért vannak barátaim, akikkel én megszoktam, okos barátaim, akikkel. Hát egyedül, az ember ezt egyedül küzdi meg, de nem a szobájába ülve, hanem sok emberrel beszélgettem, hogy megértsem. És sok emberrel beszélgettem, akik felhívták a figyelmemet arra, hogy mi az, amit én tudok, és annak van értéke a piacon. És nem mertem kilépni a piacra. Tehát itt a bátorság az ahhoz kellett, hogy aki alkalmazott volt, főleg közalkalmazott volt, az elhiggye magáról, hogy a piacról is meg tud élni.
1: De hogyha nincs ez a kirúgás, akkor talán soha nem születnek meg a könyveid, ugye?
2: Soha. Ez így van. Soha, és nagy valószínűséggel bele se vanyottam volna abba, hogy nagyon sokan a közszolgálati televízióban. Bár az se igaz, mert utánam azért nagyon sok olyan embert eltanácsoltak még, akik remekül föl tudták építeni a karrierüket, lásd Bundel, Szújó, Borbás Mária, és még sorolhatnám. Tehát azért itt vannak nagy ágyuk még, akik utánam egy-két évvel hasonló módon, bár akkor már ügyesebben és finomabban, de utána saját lábukra álltak.
1: Akkor utólag ezt mindenképpen megköszönöd.
2: Nem köszönöm meg.
1: Nem
2: köszönöm meg, nagyon megvisel. Hát én azt gondolom, hogy nem ennek ki kellett volna maradni az életünkből.
1: A könyveid azonban kivétel nélkül bestsellerek listájára kerültek. Hogyan jött a könyvírás, illetve tehát, hogy ennyire profi vagy a könyvírásban, mi kellett hozzá, hogy ilyen sikerkönyveket írj?
2: Hát az, hogy arról írok, ami a mondandóm. Tehát igazából mindig arról írok, ami az életben is foglalkoztat. Amikor a kirúgás volt, akkor a Megúszhatatlan könyv volt az első nagy bestseller, ami tényleg azokról az élethelyzetekről szól, amik megúszhatatlanok az ember életében, és mindig arról írok, ami szerintem a levegőben van. Most a változásról írok. Amikor a Napos B oldal, ami a második nagyon nagyot ment sorozat bejött, az arról szólt, amikor 60 éves lettem, és rájöttem, hogy itt a nőkér valahogy szólni kéne, mert nem csak én érzek bizonyos dolgokat, hanem azok is, akik nem tudnak írni vagy megszólalni, mert hiszen civil emberek ma már alig vannak a televíziózásban, és az nagyon nagy düvel töltötte. Úgyhogy így született a Napos B oldal és annak a folytatásai. Én azt gondolom, hogy talános könyvnek a sikerének, vagy a könyvek sikerének a titka az, hogy amit én érzek, vagy látok a világból, azt nem csak én nézem és látom a világból, hanem azok a nők is, vagy azok az emberek is, akik nem biztos, hogy tudják hallatni a hangjukat.
1: Az most furcsa lenne, azt mondanám, hogy honnan gyűjtötted az anyagot, de hogy ugye az a meg...
2: Hát az anyagot onnan gyűjtöm, hogy minden nap dolgozom. Hát a saját kapcsolatrendszerem, a talkshow-im, a rengeteg történet, hát azért én napi talkshow-t vezettem majdnem 25 évig. Hát abban elképesztő tanulságok voltak, és elképesztő kapcsolatok, hogy ha egy újságíró nap mint nap dolgozik, és naponta 8-10 emberrel készít interjút, mert egy talkshow-nál 8-10 vendég volt, abból rengeteg minden maradt ki egy műsorban, és rengeteg tanulságon is. Amikor az ember könyvet ír, akkor elsősorban kellenek a hiteles történetek. Tehát a terep munkát nem lehet megúszni, és nagyon sokan ma már nem terepen dolgoznak, hiszen nem újságírói munkát végeznek, ezért aztán nagyon kevés témájuk van.
1: Említetted ugye az első könyvedet, a Megúszhatatlant, ugye, amely arról szól, hogy hogyan kell felállni a váratlan élethelyzetekből, a pofonokból. Ez mindenkire érvényes, vagy a saját történetedet megírva azért nem?
2: Azért az én történetem az csak a kiinduló pont. Én mindig úgy hozok be személyes történetet, hogy az egyediből az általános felé menjünk. Tehát az akkor sikeres egy könyv, ha nem rólam szól, hanem az én példámon keresztül sok embert tud megszólítani, hogy lám-lám, tudnád így is, úgy is, vagy így ne csináld. De neki kell rájönnie. Azért kell történetek által elmesélni ezeket az üzeneteket, hogy így mondjam.
1: 2 évenként ugye írtál újabb és újabb könyvet. Ez azt jelenti, hogy 2 évig dolgoztál egy könyvön.
2: Igen.
1: És 7 év egy könyv, most lehet, hogy 3 lesz, most lehet, hogy még 1 évet ráhúzok, mert most azért lassabban menj, többet dolgozom, de körülbelül ennyi, igen, ennyi kell neki.
3: Most a jó anyád után, ugye?
1: Igen.
3: Uh-huh. A jó anyádat azt, tehát hogy mondjam ezt? Tehát hogy gondolsz ki egy könyvet? Mert úgy általában így az élet dolgai, meg a minden, ami veled megtörténtek, ugye? De hogy mégis hogyan jön az ötlet, hogy most...
1: Hát az ötlet először arról úgy jön, hogy megvan az ötlet, hogy milyen jelenségekről akarok írni. És amikor megvan, hogy milyen jelenségekről akarok írni, akkor megtalálom hozzá a szereplőket, vagy a történeteket. Tehát elkezdem keresni hozzá a valódi történeteket, amik által be fogom mutatni azt, hogy miről akarok írni. De előtt tudni kell, hogy miről akarok írni.
3: Értem ezt, és amikor megírod a könyvet, átnézeted valakivel, vagy szóval...
1: Tehát van egy szerkesztőm, aki a fejezeteket megkapja, aki elmondja, hogy ezen erre felé vagy arra felé szerintem még kéne dolgozni, ehhez még ez vagy azt kéne. Tehát persze van külső szem, aki bizonyos értelemben segít a szerkesztésében, a történet fűzésében, persze.
3: És a könyvírás megnyugtat, vagy inkább stresszes helyzeteket idézel?
1: Én nekem olyan, mint egy terápia. Hát az ember kiírja a gondolatait, meg az érzéseit, meg közbe beszélget, ugye interjút rögzít. Tehát ez egy óriási terápia a könyvírás szerintem.
3: És ugyanúgy járod az országot továbbra is, tehát hogy visszamentél a televízióhoz, de hogy az embereket továbbra is érdeklik egészen a 2016-tól megjelent könyveid tartalma és a...
1: Hát erre épültek fel előadások, igen, ugye két előadás igen. Épült rá, és azzal a két előadással járom az országot, illetve át a határon túl. Most már kevesebbet megyek, tehát most már nincs ez a turné. A turné alatt heti 3 előadásunk is volt. Most azért havonta 1-2-3-at csinálok, tehát az lényegesen kevesebb már, pont az utazások miatt, úgyhogy most azért kevesebbet vállalok a reggel, meg minden más tévés munka mellett, persze.
3: Melyik időszak vagy konkrét műsor volt az, ami neked a legtöbbet adott szakmailag, vagy akár emberileg is?
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert én mindig napi adást készítettem. Tehát nagy szériákat, és mert nagy szériákat készítettem, akár a Danubius Cappuccino, akár a Jakubcsek Show, akár az ATV-n a Jakubcsek Talk Show, akár a Kvíz vetélkedő, amit 5 évig csináltam főműsoridőbe. Tehát azért akár a Világárvái sorozat, amiért Pro Európa díjat kaptam. Tehát azért ezek olyan, hogy mondjam, nagy sorozatok voltak, ami az embernek több évig teljesen átírja az életét. Tehát ezek mindenképpen úgy emberileg, mint szakmailag nagyon nagy dobások voltak. Azért 5 éves napi műsort készíteni, sőt volt olyan év, ugye, amikor párhuzamosan mentek, tehát ment a rádió és a tévé, úgyhogy azért ezek nagy szériák voltak.
3: És volt ugye a Ridicule korszak, tehát az olyan hosszúnak tűnik, pedig utána néztem.
1: Pedig nem.
3: Két év volt, mert hogy
1: 500 adás volt. Az 500 adás volt. Pont az 500. adásnál történt mindez a kis behivatás és csoportos létszám leépítésre való hivatkozás. Az 500, igen, szerintem 2 vagy 3 év volt az, inkább 3, de 500 adás, igen. Uh-huh. Igen, utána azért nagyon-nagyon megváltozott, igen.
3: Uh-huh. Azt az egész formátumot, hogy ott 3 ismert nő volt a vendég, úgy tudom, és mindig volt egy meglepetés férfi vendég, ugye? Az a te ötleted volt?
1: Hát az én ötletem volt, ugye, ahogy van az egész talkshow, azért volt fájdalmas, igen.
3: Uh-huh. És hát híres volt arról, ugye, hogy te nem engedtél oda bulváros irányba elcsúszni.
1: Ez volt velem a legnagyobb baj. Igen, ez volt többek között velem a legnagyobb baj. Hogy se politikailag, se bulvárba nem engedtem, hogy beleszóljanak a műsorba, és hát ez rengeteg sok szakmai konfliktus helyzetet okozott, és ezt nem tűrték el, hogy valaki szakmai érveket hoz, miközben ott hatalmi érvek voltak.
3: És ezt amúgy hogy lehet így eltűrni, elviselni, hogy amikor úgy érzed, hogy neked van igazad, amikor úgy érzed, hogy az a jó irány.
1: Hát így, hogyha rossz helyen vagy, és nem ismered fel, akkor ez fog történni. De itt nem volt más választás, tehát én nem tudom ezt máshogy csinálni. Úgyhogy utólag inkább csak az a döbbenetes, hogy amikor én benne voltam, akkor én azt nem gondoltam, hogy ez ekkora
2: hogy ezt ők így fogják lereagálni.
3: És folytatódik a műsor egyébként, és vélemények vannak, ilyen-olyan vélemények, te meg szoktad hallgatni, hogy amikor ugye vannak ellenvélemények is.
2: Hát engem ez már nem érdekel, hát akkor 380 ezeren nézték, most meg 8000-en. Az nagyon nagy különbség. Aha. És ez így van. Tehát az elmúlt 8 évben gyakorlatilag a nézettségi adatokat letiltották. Ez meg volt rendelve ez a műsor, és ameddig most nem fogják a televíziót átszervezni, addig ez a külső gyártott cég ezt a műsort kifizetéses alapon meg fogja csinálni. Ez ilyen egyszerű. Ennek semmi köze a szakmához, és semmi köze ahhoz, hogy a néző mit akar látni.
3: És te nézed tehát, hogy közben?
2: Dehogy nézem, hát miért nézném? Hát egyrészt miért nézném? Azt gondolom, hogy ennek a műsornak már régen meg kellett volna újulnia. Ezek a műsorok nincsenek műsorvezetői, tehát az nem műsorvezető, hogy aki arra jár, az beül. Szóval ez, azért mondom, hogy itt nincs szakmai érv már. Ez a műsor, ez nyomokban egy címet takar, de ez nem műsor.
3: Egyébként te most milyennek látod a mostani televíziózást? Tehát az, hogy visszatértél 2015, tehát ugye mondtad az a visszatérés éve. De ne, hát, bocsánat, 25-be tértél most.
2: Hogyan látom? Hát szerintem most nagyon sok minden meg fog változni. Most végre lekerül a fő határmesdjéről a politika, ami gyakorlatilag leuralza a tévéképernyőjét. Ez nagyon fontos lenne, hogy a helyére kerüljön, és ne 80%-ban legyen a politikáról szó, hanem mondjuk 20-ban. Úgyhogy ez egy nagy változás. Akkor viszont, ha lekerül, akkor ugye oda új műsorokat kell gyártani, és innentől jöhet a televíziózás újra gondolása. Illetve nagyon sokat fog számítani az, hogy hány csatorna marad, sokkal kevesebbre, ha nincs ennyi politika, akkor sokkal kevesebbre lesz szükség. Ez persze sokkal több embernek, vagy kevesebb embernek fog munkát adni. És persze ebben az is benne van, hogy kérdés, hogy milyen lesz a közszolgálati televízió, mert ahhoz fog idomulni a kereskedelmi tévé.
3: Régen jobb volt televíziózni, amikor nem tudom, volt a mokka, a...
2: Sokkal színesebb volt a paletta. Sokkal színesebb műsorok voltak, több műfaj volt.
3: Ugye első igazi, azt hiszem amerikai típusú, ugye délutáni talk show-t, amit Magyarországra hoztak, az te voltál az első.
2: Igen.
3: Talk show. Erről milyen emlékeid vannak? Erről a műsorról.
2: Hát figyelj, de nagyon sok olyan műsort készítettem, amiben elsőként kellett beleállnom. Tehát nem voltak előd műsoraim. Úgyhogy nekem ezek mindig nagy kalandok. Én most is nagyon szívesen csinálnék olyat, és van is ötletem hozzá, amiben első vagyok. Ennek mindig rizikója van. De na, hallatlanul jó dolog elsőnek lenni egy ilyenbe. Úgyhogy nekem ezek nagyon izgalmas kihívások mindig.
3: Szóval a te neved az már egy meghatározó név marad mindig is a televíziózás történetében. Ugye volt a Jakubcsek Night című késő esti kibeszélő, az is egy meghatározó műsor volt. Jakubcsek Plus, tehát hogy mindig, szóval nagyon sok műsorhoz a neved is társult, ugye?
2: Ez így van.
3: De mennyire volt nehéz azért ezeket úgy otthagyni, elhagyni, tehát hogy ezek már a múlt, tehát hogy lehet még azért ezekből élni?
2: Nem, ezekből kell élni, újat kell csinálni. Én nagyon hiszek abba, hogy néhány éven belül, tehát én nem szeretek hosszabb műsort készíteni, egy műsort készíteni. Én a Ridikülnél és az 500-nál már megújítottam volna egy kicsit. Tehát mindig az a baj, amikor egy műsor így bekövül. Nem kell hosszan csinálni egy műsort. Újakat kell kipróbálni, újat csinálni. Hiába szereti az ember, ezekbe bele lehet fásulni. És általában látom, hogy akik nagyon régóta csinálnak, és nem mennek otthagyni egy műsort, vagy éppen nem merik velük ott hagyatni a műsort, ez rettenetes kínlódás és belefásulás. Úgyhogy én nem az a fajta vagyok, aki nagyon hosszan szeretne csinálni műsort. Én sokkal inkább az vagyok, aki szeret kísérletezni. Én 2-3 év után boldogan váltok egy műsorból. Megcsináltam, mehetünk tovább.
3: Uh-huh. Újabban a digitális tartalomgyártásra is fókuszálsz, ugye?
2: Hát azért annyira nem, én azzal olyan nagyon, nekem, hogy mondjam, aki igazi nagy televíziós műsorokat készített, annak olyan nagyon nagy kihívást az online tér nem okoz. Azoknak lehetőség, akik vagy eddig nem tudtak tartalmat gyártani, vagy önjelöltek, vagy itt akarnak feltűnni, vagy a hosszabb beszélgetéseknek, de olyan túl sok lehetőség azért az online tartalomgyártásban nincs. Sokaknak van kevés. Tehát sokan próbálkoznak, de nagy számukat azért nagyon kevés csatorna tud csak elérni. és azok meg már elérték.
3: Tehát abban egy profi, úgymond, nem lát fantáziát a digitális tartalomgyártásba.
2: Aki... Hát nézd, ott akkor igen. Tehát ott olyan a kreativitás nem tud bevinni. Ott nincs stúdió, ott a face-to-face beszélgetéseknek van a helye. Az nem műsor, az beszélgetés.
3: Meg azt már valahogy úgymond mindenki csinálhatja.
2: Hát mindenki csinálja, és mindenhol ugyanazok ülünk. Hát akik igazán néznek, és aki igazán sikeres, azok a közismert emberekre kíváncsiak. Abból meg millió van már, millió ilyen podcast van.
3: Na, nagyon sokat elárultál a magánéletedről is mindig, meg ugye tudni rólad, hogy te nagyon szereted a divatot például.
2: Igen, így van.
3: Úgy öltöztetnek, vagy úgy öltözteted magadat, tehát hogy az utóbbi időben úgy megújultál, tehát kívül. Tehát, hogy
2: a televíziós stylingtól én most már egy jó ideje azért 90%-ban távol vagyok, tehát én megoldom magamnak, mert ott is rettenetesen megállt az élet, tehát nem értek vele egyet, ahogy ez most zajlik. Úgyhogy én megoldom magam, igen.
3: És ez nem okozott problémát? Tehát, hogy nem mondják, hogy ezért nehéz esett, vagy hasonló?
2: Hát én vagyok a legkönnyebb eset, mert velem nem kell foglalkozniuk. És divatteremtő vagyok. Tehát nekem inkább azt szokták mondani, hogy hálások, mert én megoldom magam, ez nekem okoz plusz munkát, nem nekik. Ők ennek nagyon örülnek, és csak kapkodják a fejüket, hogy én divatot teremtek, de nekik ebben nem kell közreműködniük. Egy nagy show műsor az más, ott más a styling kérdés, de a napi műsoroknál nagyon hálátlanul zajlik ez, nagyon, nagyon ódivatúan.
3: Most, ha nem haragszol, én mondok olyat, hogy a Ridicule vége felé már úgy lehetett látni, hogy egy kicsit, nem is, hogy belefásultál, de ez rossz szó. Úgy mondom, inkább a pozitív dolgot mondom, hogy most, szóval, mint hogyha egy másik Jakubcsek Gabriella ülne ott, tehát, hogy annyira megfrissültél, felfrissültél, megfiatal.
2: Nézd, nyomás alatt dolgozni, behatárolt, korlátolt helyzetekbe, az mindig rányomja a bélyegét az ott beülők viselkedésére. Tehát az más, hogy szabad vagy, más, hogy emberileg is szabad vagy. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem mondják meg már, hogy mit nem szabad, ez se szabad, az se szabad, hanem emberileg is szabad vagy. És azért nekem eltelt 10 év, és az egy nagy út egy ember fejlődésébe, hogy tudja, hogy mi ő, és mit engedhet meg magának, és mit szeretne csinálni. Ott én egy rabmadárka voltam. Még akkor is, ha nagyon szerették ezt, és őt ezt legfeljebb azok tudják, akik szakmailag akkor ott dolgoztak. És hát azért nagyon látszik egy műsorvezetőn, főleg akinek beszélgetni kell sokféle emberrel, hogy azt szabadon tettél.
3: Tehát ez kicsit kiül a külsőre is.
2: Mindenre, persze. Rányomja a hangulatát az egész stábra.
3: Uh-huh. Most úgy venni észre, nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy most úgy jól érzed magad a bőrödben.
2: Hát őszintén leszek, nekem összesen volt talán 8-1 év, amikor nem éreztem jól magam a bőrömbe, és ez pont ez ugye a köztévéből való eljövetel volt, de én azért már az ATV-n is nagyon jól éreztem magam. Tehát ott is egy olyan műsort készítettem, ami a szívem csücske volt. És tulajdonképpen én azóta egy szabad foglalkozású ember vagyok. Tehát én úgy szerződök le egy műsorra, hogy ha valami nem úgy van, nem szakmailag nem azt a szintet tudjuk hozni, akkor én fölállok. Hát engem nem tartott már semmi. Tehát ezt a szabadságot nagyon megköszönöm az életnek, hogy ilyen helyzetbe hozott, mert akit nem hoz ilyen helyzetbe, és nem él meg egy ilyen attakot, az lehet, hogy utána nem mer döntéseket hozni. Engem megtanított nemet mondani ez a helyzet.
3: És ugye a mai világban az nagyon fontos, hogy tehát a külső nézik, hogy az ember a képernyőre, hogyha...
2: A képernyő egy nagyon kegyetlen dolog. Nagyon fontos a külső. Igenis fontos, ez egy vizuális műfaj.
3: Na és nincs félelem, vagy az, hogy meddig lehet ezt, meddig maradok ilyen, meddig...
2: Nem.

0: nagyon sokat olvasok, és nagyon igyekszem a baráti társaságomat életben tartani. Tehát nagyon hiszek a személyes találkozásokba, a jó eltöltött vacsorákba, a közös beszélgetésekben, én nagyon sokat tanulok ezekből, hogy vannak olyan társaságaim, ahol sokféle okos ember van, és azoknak a társaságát élvezem, és meg is próbálom keresni, és amikor csak tehetem, főleg ilyen időszakban, hogy jó idő van, akkor nagyon ráfekszem arra, hogy ilyen közös estéket, közös beszélgetéseket, vagy közös utazásokon vegyek részt. Úgyhogy ezek azért idő, igen. Ezt csinálom a szabad időmben igazából.
1: 3 gyermeked van, most volt egy nagyon ütős beszélgetésed, vagyis egy beszélgetés, ahol a fiaddal közösen igen. Volt egy interjú, azt így többen ajánlották, hogy azt nézd meg, mert az nagyon jó, és tényleg az egy nagyon, hogy mondjam, egy olyan szívbe markoló beszélgetés volt, hogy anya és fia között, hogy milyen csodálatos kapcsolat van, és az annyira átjött az interjún keresztül. Tehát, hogy tudatosan neveled a gyerekeidet így, vagy...
0: Már nem, engem is meglepett ez az interjú. Tehát én túl, amit éreztem, az beigazolódott, inkább így mondom. És ez nagyon nagy adomány volt egyébként. Tehát én megkérdeztem a fiamat, hogy van-e kedve erre a beszélgetés, mert tudtam, hogy a nagyobbik fiam biztos nem akar szerepelni. És ő boldogan mondta, hogy igen. És soha ilyen helyzetbe civil ember nem kerül, hogy ilyen őszintén és ilyen, hogy mondjam, egyenesen kelljen ilyen jó kérdésekre választ kapnia. Tehát ezeket azért egy ebédlőasztalnál az ember nem kérdezi meg, és nem kap rá ilyen korrekt választ. Tehát nekem ez egy óriási élmény volt, ahogy ő fogalmazott a feltett kérdésekre, vagy a jelenségekre. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy egy nagyon nagy elégtétel volt, az nem is jó szó. Tehát amikor az ember azt érzi, hogy jaj, de jó, hát akkor nem csináltam feleslegesen dolgokat. Tehát, hogy nagyon büszke vagyok rá, de így hallani, megnyilvánulni, és ilyen őszintének lenni, ez nagyon nagy élmény volt nekem.
1: Ez abszolút váratlan volt? Abszolút spontán?
0: Persze, sőt, vágatlan, ez egy vágatlan beszélgetés.
1: Uh-huh. De nem tudtátok, hogy, tehát, hogy milyen kérdések vagy?
0: Nem, soha. Ilyen, de én magam sem mondom meg soha, hogy mit fogok kérdezni. Uh-huh. Nem.
1: Fantasztikus. Ez úgy erősített a kapcsolatotokon, vagy aztán megbeszélt?
0: Hát én nekünk most, amíg így beszélgetünk, ma pont becsörgött a telefonja a fiamnak, és ma már beszéltem vele egy fél órát, úgyhogy mi azért szinte minden nap beszélünk. Minden nap beszélünk. Egyszer biztosan. De a másik, mondjuk a nagyobbik fiammal 2 naponta, vagy 3, tehát ő egy kicsit más személyiség, de az is egy rendszer. Uh-huh. De a kisebbik fiammal biztos, hogy minden nap beszélek, legalább egyszer.
1: Mi is lett a fiaidból?
0: A nagyobbik fiam, ő sportmenedzser, nemzetközi ügyeket intéz. A kisebbik fiam az jogász, aki bent ül, tehát ő jogász. És hát ugye van az Emma, aki igen. Megjövőre érettségizik.
1: 18 éves lányod, ugye?
0: Bizony.
1: Na, milyen a tini lányoddal a kapcsolatod? Tehát mennyire tudtad, ugye mondták, hogy későn szülsz, erről nagyon sokat volt mindig téma az, hogy ugye 45 évesen szülted a lányodat.
0: Na, ez 46.
1: No, hát akkor erről aztán igazán tudsz sokat beszélni, hogy milyen az, hogyha az ember úgymond későn szül, és aztán most milyen a kapcsolat, tehát, hogy 18...
0: Hát isteni. Hát egyrészt az az érzésem, hogy ugye egészen más kell vele csinálni, mint a 2 fiúval. Más korban vagyunk, én más korban vagyok, és máshogy látom a világot. Tehát ő egy teljesen új gyerek, hogy így mondjam, az életemben. Tehát nem a legfeljebb a praktikus tapasztalat, ami megkönnyítette, hogy az ember már tudja, hogy mi van, ha láza van, meg mennyit adjon enni, meg mit kell mikor csinálni, de lelkileg egy teljesen más korba kell nevelnem őt, másra kell nevelnem őt, tehát semmilyen módon nem lehet összehasonlítani a 22 évvel ezelőtti élethez. Úgyhogy egyrészt nagyon frissen tartja az embert, másrészt nekem még minden nap dolgom van. Nekem még minden nap feladatom van, nekem még minden nap társaságnak kell lennem, nekem még minden nap úgy kell ott lennem, hogy értsem, hogy egy nőt nevelek. De milyen nőt? Milyen nőt kell 2026-ban nevelni? Szóval nekem ez egy óriási ajándék, nem is tudom, hogy mit fog csinálni, ha jövőre leérettségizik. Szóval, ami nem jelent még semmit, csak hogyha külföldre megtanulni, akkor nyilván távolabb lesz tőlem. De nekem még sok dolgom van.
1: És amikor tanácsokat azt nem mondja, hogy jaj, anya.
0: Dehogy nem. Teljesen le vagyok pattintva, de közben, amikor másnak mesél, akkor hallom.

0: hogy ez azért meghallja.
1: Uh-huh. Mire vagy az életedben a legbüszkébb, vagy mi az, amitől úgy igazán jól érzed magad, hogyha belegondolsz, hogy a te életedben ez van, vagy megtörtént?
0: Hát nyilván az első, amit rá fogok vágni, az a három gyerekem. Ez biztos. Tehát amire a legbüszkébb vagyok, az a három gyerekem. Tehát, hogy mindegyik nagyon klassz. A második, amire nagyon büszke vagyok, az, hogy nyomot hagytam azzal, amit csinálok, vagy ahogy vagyok a közéletben, az nap mint nap kapok erről visszaigazolást, hogy van értelme annak, amit csinálok, és ez szerintem egy nagyon, nagyon keveseknek adatik meg, hogy olyan legyen a munkájuk, hogy rögtön látják az eredményét, és én látom az eredményét, mert van visszacsatolás. Olvastam, hallottam, nem értek egyet, egyet értek, kérem segítsen, tehát nagyon fontos dolog.
1: És ehhez szerencse kellett jobban, vagy tényleg sokat tenni érte?
0: A szerencse csak annak van, akinek szorgalma is van. Szerencse úgy egyébként nincs. Csak annak, aki csinál valamit, annak be tud jönni a jó.
1: Na, azt mondtad, Gabi, hogy még vannak terveid. Gondolom, hogy ezekről nem akart beszélni, hogy még...
0: Hát konkrétan nem. Aha. Tehát konkrét dolgokat nem lehet ilyenkor, még azokat az ember akkor mondja, amikor már megvalósulnak.
1: De akkor bármeddig is, akkor te neked mindig vannak terveid, ötleteid.
0: Mindig van. Ja, várjál, mindig van tervem. Tehát nekem pont az a problémám, hogy csak időm legyen rá. De tervem az mindig van. Hát időm nincs. Én azzal küzdök a legjobban, hogy úristen, de jó lenne még ezt megcsinálni, azt megcsinálni. Persze, tervem az mindig van.
1: Nyáron mész valahová kirándulni, gondolom.
0: Hát nem, azért mi leköltözünk a Balatonra, én onnan járok fel dolgozni, most is följöttem Pestre, mert most 2-3 napot dolgozom, aztán visszamegyek. Dolgozom, visszamegyek, és akkor egy nagyon kicsit utazom, én a nyarat szeretem itt tölteni, és inkább tavasztal, ősszel, télen utazom, mert szeretek itt lent lenni a Balatonon nyáron, de ilyenkor is ugyanúgy dolgozom, tehát jövök fel, dolgozom, visszamegyek.
1: Jó, hát akkor további aktív éveket.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hát remélem, még találkozunk itt Dunaszerdahelyen.
0: Jó,
1: úgyhogy...
0: boldogan megyek. Köszönöm szépen.
1: Na, én is köszönöm, és minden jó.
0: Köszönöm, szia.
2: Jakubcsek Gabriellával Kosár Georgina beszélgetett. Ugye?

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1952-ben született Liz Mitchell énekesnő, a Bonnie M együttes tagja. Most a csapat három slágere forog, a Malaika, a Painter Man és a Brown Girl in the Ring.

A Bunyemet hallottuk. Ez volt a vasárnap délután 2026. július 12-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és a rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának az államfő. Saját háza előtt támadt rá a medve egy férfira a Liptó-Szentmiklósi járásban. Melegszik az idő, a jövő héten már 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet. A részleteket Kis Balástól hallják. A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának Peter Pellegrini. A köztársasági elnök a TA3 televízió politikai műsorában arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésnek a közpénzügyek stabilizálása mellett a gazdaság élénkítését is szolgálnia kell. Szerinte Szlovákiának újra kell indítania a gazdaságot, folytatni kell a stratégiai beruházásokat, és biztosítani kell a befejezés előtt álló kórházak finanszírozását is. Az államfő úgy fogalmazott, a költségvetést akkor tartaná kifogásolhatónak, ha nem tartalmazna növekedést ösztönző intézkedéseket. Medve támadt egy férfira Észak-Szlovákiában a saját háza előtt. A támadás tegnap este történt a Liptó-Szentmiklósi járásbeli német porubán. A férfi éppen a háza előtt dolgozott, amikor a medve váratlanul rátámadt. A hátára ugrott, a földre rántotta, majd megmarta. Az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek, a férfit kórházba szállították. A település polgármestere szerint a támadás a falu belterületén, a községi hivataltól mintegy 100 méterre történt. Személyi változásokat jelentett be az ukrán vezetésben Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint a cél egy új politikai stratégia megvalósítása, amelyhez a kormány átalakítására is szükség van. Zelenszky egyeztetett Julija Svirigyenko miniszterelnökkel, és felajánlotta neki egy új és jelentős terület vezetését a kulcsfontosságú partnerekkel való kapcsolatokban. Az elnök megköszönte a kormányfő eddigi munkáját. Marine Le Pen megerősítette, hogy indulni kíván a jövő évi francia elnökválasztáson. A francia szélsőjobboldal vezetője azt mondta, nem tart attól, hogy a legfelsőbb bíróság akadályozná jelöltségét a közpénzek hűtlen kezelésével kapcsolatos ügyében. A fellebbviteli bíróság nemrég bűnösnek mondta ki Le Pent, és 3 éves büntetést szabott ki rá, amelyből 1 évet elektronikus nyomkövetővel házi őrizetben kellene letöltenie. A bíróság ugyanakkor nem tiltotta el a közhivatal viselésétől, így jelenleg indulhat az elnökválasztáson. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy vonják vissza a velencei biennálé 2 millió eurós uniós támogatását, miután a rendezvény szervezői engedélyezték orosz művészek részvételét az idei kiállításon. Henna Virkkunen, az Európai Bizottság alelnöke szerint az uniós forrásoknak a demokratikus értékeket kell támogatniuk és védeniük. A végső döntést az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hozza meg, amely az uniós kulturális támogatási programokat kezeli. A nyári utazási szezonban a pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér azt javasolja az utasoknak, hogy legalább 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek meg a reptérre. A Schengeni övezeten és az Európai Unión kívüli járatok esetében inkább 3 órával korábban érdemes a reptérre menni. A repülőtér szóvivője szerint a megnövekedett járat és utasforgalom miatt lehetnek hosszabb várakozási idők. A podgyász feladás azonban csak a check-in megnyitása után, általában 2 órával az indulás előtt kezdődik.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az idő, elszórtan záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. 24 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet. Holnap több órás napsütéssel számolhatunk, ugyanakkor északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. északon és keleten elszórtan záporok, eső, néhol akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódás alakult ki az R1-es gyorsforgalmi úton a Zólyombúcs, vagyis Buccsa melletti pihenőhely után, Garamszentkereszt felé tartva az útmunkások miatt lassult le a forgalom. Az érintett munkálatoknál jelenleg körülbelül 10 perces késéssel kell számolniuk az autósoknak. Radar méri a sebességet Kassa-Olcsvár után Kassa felé, valamint Úszor és Somorja között. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit! A testünkkel együtt élünk egész életünkben. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha éppen vele lenne a legnehezebb kapcsolatunk. Figyeljük, formáljuk, bíráljuk, összehasonlítjuk másokéval. De vajon mennyire ismerjük igazán? És mennyire halljuk meg azt, amit üzenni próbál? Ma már egyre többet beszélünk testtudatról, női egészségről, intimitásról, vagy éppen a libidóról. Valaki burkoltan beszél róla, valaki ettől zavarba jön, más pedig nyíltan mesél róla. De mit tudunk, vagy éppen mit nem tudunk a libidóról? Mai vendégem Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs. Arról beszélgetünk, hogy mit jelent kapcsolódni a testünkhöz, hogyan függ össze a vágy az önismerettel, miért fontos beszélnünk az intimitásról, és hogyan találhatunk vissza ahhoz a természetes kapcsolathoz, amely talán mindig is ott volt bennünk. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Szia Alma, nagy szeretettel köszöntelek a Nő arcaiban, és egy rendkívül fontos témáról beszélgethetünk, ami szerintem igenis tabunak számít még mindmáig, de te ezt hogy látod?
4: Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel, és köszönöm a meghívást. Abszolút azt érzem, és azt látom, hiszen nagyon sok éve foglalkozom nőkkel, több mint 2 évtizede, hogy ez egy folyamatosan fennálló probléma, és bár sokan azt gondolják, hogy ez akár csak változó korban köszönhet be, hogy az embernek megváltozik a hozzáállása a saját testéhez, saját nőiességéhez, vagy akár a libidójához, de én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy érinti a fiatalokat is több szempontból, tehát ez nem annyira korosztályfüggő, sokkal inkább egyfajta idegrendszeri állapot függő és egyfajta túlhajszoltság függő, hogy milyen kapcsolódásban vagyunk a saját testünkkel.
3: Ugye itt a Nő arcaiban valahol én azt gondolom, hogy nincsen tabu téma, mert ami tabu téma, akkor pont azért jó, mert tudunk róla beszélni, de mégis azon kezdtem így gondolkodni a felkészülés kapcsán, hogy vajon ezt a témát honnan kell megragadni? Tehát, hogy vajon mennyire vagyunk tisztában egyáltalán azzal, hogy mit is jelent a libidó? Te mit tapasztalsz? Mennyire kell tényleg így az alapoktól kezdeni? És ha úgy látod te is, hogy magyarázatra szorul maga a fogalom, akkor kérlek, hogy tényleg magyarázzuk meg.
4: Én azt gondolom, hogy magyarázatra szorul, mert nagyon sokan a libidót azt a szexel kötik össze. Azzal kötik össze, hogy igen, én mennyire kívánom a szexet, vagy akár hányszor jut eszembe a szex, vagy milyen a szexuális életem a partneremmel. De ez ennél sokkal összetettebb, hiszen a libidó alapvetően, vagy azt is mondhatnánk, hogy a szexuális energia az az életenergiánk. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor mindenhez kell ez a fajta teremtő energia. Ugye a szexuális energiánk tantrikus szinten is a teremtő energiánk, tehát mindent abból az energiából tudunk, abból a lendületből, abból a tűzből, ami bennünk van, megteremteni. Tehát a libidó az nem csak az ágyban történő dolgokra vonatkozik, hanem ugyanúgy az egész életünkre, hogy mennyire érezzük azt, hogy erőnk teljében vagyunk, mennyire érezzük azt, hogy jó megvalósítók vagyunk, mennyire érezzük azt, hogy akarunk dolgokat az élettől. Ez mind-mind azzal függ össze, hogy egyáltalán mennyi szexuális energiánk van, és hogyan tudjuk működtetni ezt az energiát. És akkor itt jön ugye a következő lépés, hogy hogyan lehet ezt az energiát jól működtetni, vagy egyáltalán mitől függ ez az energia. És utána tudunk belemenni abba, hogy nyilván ennek van egy egészségügyi vetülete, gondolok itt az életmódra, a táplálkozásra, tehát azokra az alapvető dolgokra, ami az egészségünkkel kapcsolatos. Van nyilván ennek egy pszichológiai vetülete, és van ennek egy mentális vetülete is, amiket ugye meg kell vizsgálnunk, tehát szerintem ezt is, mint bármi mást, holisztikus szinten kell megközelíteni, és nem szabad elhanyagolni az egyik vagy akár a másik pillért. És ez azért fontos, hogy úgy kezdjünk el gondolkodni erről az egészről, mint egyfajta teremtő energia, mert nagyon sokan azt mondják, hogy jó, hát engem annyira nem érdekel már a szex, 20-30 éve élek egy házasságban, vagy jó, hát engem annyira nem érdekel, mert éppen nincsen partnerem, vagy nincsen 10 éve senki mellettem, és ez nem erről szól. Tehát ez arról szól, hogy ez a fajta energia az, ami tulajdonképpen az egész életedet lendületbe hozza, és működtetni tudja, és azért nem szabad ezt elhanyagolni, és ez azért nem partner függő egyébként.
3: Tehát, hogyha jól értem, és valahogy én is ide lyukadtam ki, hogy szorosan összefügg a szexualitása, de sokkal inkább túlmutat azon. Ez így mennyire állja meg a helyét ez az állítás szerinted?
4: Teljes mértékben megállja a helyét, igen, teljes mértékben, és hogyha ezt megértjük, és elkezdünk így gondolkodni erről, akkor egyébként a saját szexualitásunkat is egy sokkal magasabb szintre tudjuk emelni. Tehát nem csak arra a szintre, hogy jó, akkor legyünk együtt néha a párunkkal, vagy már nem voltunk együtt egy hónapja, akkor történjen már valami, mert mégiscsak házastársak vagyunk. Tehát hogy ez nem csak erről szól, hanem ez arról is szól, hogy hogyan tudjuk működtetni az életünket. És ez nem partnerfüggő, ahogy mondtam, ez nem korfüggő, ez nem testfüggő, hogy én most egyébként a testemmel milyen kapcsolatot ápolok, hány kiló vagyok, megfelelek-e a mai szépségideáloknak. Tehát olyan dolgoktól teszik a nők függővé ennek az energiának a működtetését, vagy az, hogy jól érzik-e magukat ebben az energiában, vagy egyáltalán felfedezik magukat ebben az energiában, amik teljes mértékben csak a külsőségek répülnek sok esetben, vagy egy partnertől függenek, amikor ezt önállóan önmagunkban kellene elsőként fölépíteni, ugyanúgy, mint az önismereti utat, hogy nem egy másik emberre támaszkodva az én önbizalmam legyen mondjuk bebusztolva, mert az körülbelül olyan, mint két összetámasztott bicikli, és hogyha az egyiket elveszem, akkor a másik el fog dőlni, hanem önmagamat hogyan tudom úgy építeni, hogy aztán én egy olyan szintű ember legyek gondolkodásban, testtudatban, hozzáállásban, mindsetben, minden egyébben, amire mondjuk rá tud kapcsolódni egy olyan férfi energia, hogyha itt párkapcsolatról beszélünk, ami egy gyógyult férfi energia, és mondjuk nem egy sérült férfi energia.
3: Igen, tehát ahogy te is említetted, ez rendkívül összetett dolog, mert ott van a fizikai faktor, ott van a mentális faktor, ott van a lelki része is a dolognak. Összekapcsolnám még az intimitással ugye ezt az egészet, és az intimitásnál is van talán némi helyre rakni való, például hogy az intimitásról is sokszor azt gondoljuk, hogy az ott kezdődik, hogy valakit közel engedünk magunkhoz, de nem valaki mást, hanem talán ott kezdődik, hogy közel merjük saját magunkat, saját magunkhoz engedni.
4: Pontosan. Tehát amikor valaki azt mondja, ugye én csak nőkkel foglalkozom, hogy hiányzik az intimitás az életemből, megkopott az intimitás a partneremmel, már nincsenek azok az ölelések, azok a csókok, az a vibráló energia, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy és magaddal egyébként milyen intim kapcsolatban vagy? Mert az intimitásnak az előszobája az az, hogy nekem kell intim kapcsolatban lennem saját magammal, nekem szükséges ápolni ezt a kapcsolatot saját magammal, és aztán tudok nyitni egy másik személy felé, egy másik ember felé. Tehát általában, amikor egy kapcsolatban nem működik az intimitás sem, akkor általában ott a nőnek önmagával sem működik az intimitás, szinte minden esetben. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire ápoljuk önmagunkkal az intim kapcsolatot, milyen belső monológiaink vannak, hogyan gondolkodunk a saját testünkről, mennyire van én időnk, mennyire vagyunk gondoskodók önmagunkkal szemben, a saját testünkkel szemben, mennyire teszünk meg minden mondjuk a saját egészségünkért, milyen rituáléink vannak, ami a nőiességünket, ami az önbizalmunkat, ami a testtudatunkat építi. Mert ahogy én kapcsolódok saját magammal, ahogy megteremtem a biztonságot a saját testemben, a szexualitásom egy biztonságos térben fog tudni csak kibontakozni. És hogyha én ezt nem teremtem meg, akkor megint a férfitől várjuk el azt, hogy ő közel hogy ő öleljen, hogy csókoljon, hogy legyen szenvedélyes, legyen tűz a szemében, és legyen frenetikus szexuális életünk, vagy éppenséggel pont, hogy lemondunk már erről, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát már ez kicsit megkopott, meg az unalomban elveszett, mert mondjuk 10-20-30 30 éve együtt vagyunk, de ez nem törvényszerű. Tehát általában mindig onnan indul ez az egész ki, hogy önmagammal nincsen semmilyen kapcsolódásom, hanem benne vagyok egy mókuskerékben, amiben rohanok, és azt sem tudom igazából, hogy mi történik a saját testemben. Tulajdonképpen leegyszerűsítve kihasználom a saját testemet.
3: Kizsigereljük a saját testünket.
4: Így van.
3: Alma, akkor a te olvasatodban mondjuk egy ideális esetben, csak hogy így szemléltessük a hallgatóknak, tehát mit jelentene ideális esetben, vagy ideálisan kapcsolódni a saját testünkhöz, vagy a saját lényünkhöz, mert ugye ez megint csak nem csak is kizárólag a testi kapcsolatról és a testi kapcsolódásról szól, még önmagunkkal szembe sem.
4: Elsőként az, hogy egy kicsit jöjjünk le a fejünkből a testünkbe, a szívtérbe, mert a nők rengeteget vannak fejben, rengeteget agyalnak, jönnek, mennek, intézkednek, logisztikáznak, szervezkednek, és a szervezkedés, probléma megoldás, logisztikázás az eleve nem női energia, hanem ez mind férfi energia. Ahogy lejövünk az agyból, a fejből, a szívtérbe, és elkezdünk érezni, megengedőek vagyunk, hagyatkozunk az intuíciónkra, itt tud bekapcsolni a női energia. Tehát ez az első, hogy ki kéne egyensúlyozni valahogy a férfi és női energiákat, és nagyon lényeges, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát nem kell démonizálni a férfi energiát, mert az egy nagyon lényeges dolog a boldoguláshoz, meg hogy jó megvalósítók legyünk, jó probléma megoldók legyünk, legyen bennünk erő, ez mind-mind fontos. De hogyha valaki folyamatosan ebben van, akkor ott nyilván a női energiáit nem tudja felszínre hozni, és onnantól kezdve nem csak önmagában, hanem a párkapcsolatban is, ugye nyilván ez a dinamika megdől. Illetve az a következő kérdés, hogy mennyire gyakorolunk jelenlétet, akár csak, hogyha egy napunkat végignézzük. Mennyire vannak olyan pillanataink, amikor valóban a jelen állapotban, a jelen pillanatban létezem, nem a holnapon gondolkodom, meg a bevásárlólistán, nem a múltbeli dolgaimon gondolkodom, és nem állandóan visszafele nézünk, és visszafele gyomlálunk. Nekem ez a problémám egyébként ezzel a rengeteg olyan önismereti úttal, ami folyamatosan hátrafelé néz, és folyamatosan a traumákkal foglalkozik, stb., mert így nem lehet ebben egy olyan jövőt teremteni, ami egy előremutató dolog, hiszen nagyon sokszor 10-20 év, 30 évre visszamenőleg éveket eltöltünk azzal. Ez persze fontos, hogy felszínre hozzunk dolgokat, és kiegyensúlyozzunk dolgokat, de egy ember, aki hátrafele néz, az nem fog tudni magának egy olyan jövőt teremteni, amire vágyik. Tehát ez is egy lényeges dolog, hogy a jelen pillanatban hogyan tudok én megérkezni, és egyáltalán milyen olyan rutinjaim vannak. Gondolok itt egy nagyon egyszerű testtudatosítás gyakorlatra, egy mindfulness gyakorlatra, egy légző gyakorlatra. Tehát nem megyek egyelőre a meditációig, mert sokan ettől úgy félnek, meg szkeptikusak, hogy hát én nem az a meditáló típus vagyok, én is milliószor hallottam az elmúlt 10-20 évben, de az, hogy leülök-e és kapcsolódom már saját testemmel, és megengedem azt a pár percet magamnak, amikor tudatosítom a testemet, hol van benne feszültség, félek-e most éppen valamitől, mitől szorongok, mitől vagyok frusztrált, és megérkezem a jelenbe, ez rengeteget tud segíteni abban, hogy hogyan kapcsolódok egyébként saját magammal, mert sokkal inkább észreveszem az elbillenéseket, a túlzásokat, az, hogy az öngondoskodásom megint csorbát szenvedett például, vagy akár a fizikai tüneteimet, amiket nagyon sok nő elnyom egészen odáig, míg az nem manifesztálódik valami súlyos betegségé.
3: Mennyire fontos, hogy szavakba öntsük ezeket az érzéseket, vagy te, amikor nőkkel találkozol, nőkkel foglalkozol, akár mondjuk a libidó programon belül, akkor mennyi idő, mire el lehet oda jutni, hogy valaki megmerjen fogalmazni olyan dolgokat, amit nem is gondolt, hogy benne van, vagy egyáltalán, hogy az ott motoszkált a fejében. Nehezen mondjuk ki a dolgokat?
4: Ez teljesen változó. Van, aki nagyon könnyen kimond dolgokat, és esetleg átgondolatlan, tehát van az a dinamika is, tehát hogy ez is abszolút működik, de inkább az a jellemző, amikor magunk sem tudjuk, hogy igazából mire vágyunk, hiszen ez a kapcsolat veszett el, amiről beszélünk, és az lényeges, hogy ki tudjuk ezt mondani, felszínre tudjuk hozni először saját magunknak. A saját magunkkal kellene először őszintének lenni. Mi az, amire igazából vágyom? De itt nem csak olyan vágyakról beszélek, ami szexuális vágyak, hanem az életben. Tehát mi az, amit el szeretnék érni, mi az, ami engem tűzbe hoz, mi az, ami engem felvillanyoz, mi az, amitől úgy igazán érzem, hogy élek. Hogy ne csak a napi rutinban legyek benne, hanem az életemben is kipróbáljak olyan dolgokat, ami belehozza ezt a fajta izgalmas, jó értelembe vett vibráló energiát és az újdonság varázsát, amitől én azt érzem, hogy de jó, mert hogy igen, ez az élet, és milyen jó, hogy élek. Hiszen, ahogy mondtam, ez az a teremtő energia, amivel ugye dolgozunk. És hogy ezt ki tudom mondani, hogy igen, ez, és aztán ezt meg tudom valósítani, hogy egy izgalmas életet éljek, ne egy unalmas életet, akkor erre szépen rá tud kötni a szexuális energiám is, hogy igen, abban is megnézni, hogy mi az, amit én még kipróbálnék esetleg. És aztán jön az, hogy ezt én hogyan kommunikálom a partnerrel, hogyan valósítjuk akár ezeket a dolgokat meg, és aztán jön az, hogy én ezt ki tudom-e mondani másnak. De elsősorban ezeket magamnak szükséges kimondani, akár egy naplózási technikával, akár egy vizualizációs, önreflexiós kérdéssorral, akár a meditációimban, hogyha valaki meditál, és ez napi szintű rutinjának a része, akár az, hogy egyszerűen hangosan kimondom ezeket az önmegerősítéseket, vagy saját hangon fölveszek egy önszuggesziós anyagot, és mondjuk azt hallgatom. Tehát rengeteg technika van arra manapság már, amik nagyon-nagyon jól tudnak működni bizonyítottan, tehát nem ilyen spiri, ezomizó témákról beszélünk most, hanem konkrétan bizonyítottan autogén tréningek, agy újrahuzalozási technikák, amiből igenis felszíre lehet azt hozni, hogy egyébként meg én mire vágyom, és milyen életet szeretnék élni, és itt jön be a személyes felelősségvállalás, hogy én tudok változtatni a saját dolgaimon, úgy a saját életemen, mint a kapcsolatomon, a testemhez való hozzáállásban, tehát ez nem egy szakember függő lesz, egy szakember utat tud mutatni technikákat, én is rengeteg technikával dolgozom, de az úton ott mindenkinek magának kell végigmenni, és ezt az energiát bizony, ezt az erőfeszítést, időt, vagy akár pénzt bele szükséges tenni a saját életünkbe, hogy szeretnénk szintet lépni.
3: És az is annyira érdekes, közben pedig ezen gondolkodtam, hogy úgy említetted ezt az újrahuzalozást, hát közben pedig ezt a fogalmat is, ami ugye a libidó és a fő témánk is, ezt is teljesen újra kellett huzalozni, vagy pedig lerántani róla azt a leplet, mert hogy egész idáig én azt gondolom, hogy valahogy teljes mértékben összemosódott a szexualitással, és közben pedig nagyon szépen, ugye te is szemléltetted, és ezáltal egyébként ezt így egy burokba is, ez a fogalom egy burokba helyeződött bele, de amint kinyitjuk, és látjuk, hogy a libido, az életenergia, az a vágy, és hogy mennyi mindenről is szól, én azt gondolom, hogy így talán sokkal többen nyitottabbá is válnak egyáltalán arra, hogy megfogalmazzák magukban, hogy mit is jelent ez az egész, mert ugye teljesen tényleg ez individuális, hogy kinek is mit jelent a saját életenergiája, mi az, ami élteti, mi az, ami tűzbe hozza, ahogy te is mondtad. Nagy felismerések szoktak egyébként jönni, ugye mondtad, hogy van, aki hirtelen fogalmaz meg dolgokat, van, aki később tudja kimondani, de hogy ez nagy felismeréseket tud hozni?
4: Nagyon nagy felismeréseket tud hozni, és általában mindig, amit eddig is tudtunk, meg tudunk, de mindig erre szoktak rájönni a nők még inkább, hogy mennyire ugyanolyan egyhangú életet élnek, és hogy igazából mennyire a komfortzónájukban léteznek, mert hogy alapvetően azt gondolják, hogy a komfortzóna biztonságos, ami így is van, tehát nyilván a biztonság, amire törekszünk, arra, hogy ne lépjünk ki, az egónk is ezt támogatja, hogy maradjunk csak a megszokott módon, de közben ott nem történnek olyan dolgok, ami legtöbbször az ember fölvillanyozza, hanem ott egy rutinszerű életet tud élni, és bizony abból ki kell kacsingatni, hogy egy kicsit így az ember így megpingelje az életét, hogy ó, igen, hú de jó, micsoda élmények vannak még, mik várnak rám, mert hogy mindenkinek más jelenthet ez a fajta teremtő energia, viszont alapvetően ez egyet jelent, amikor ránézel egy emberre, és te látni fogod egy emberen azt, hogy neki van-e életenergiája, vagy nincsen. Tehát, hogy ez nem úgy nyilvánul meg, hogy az egyik nagyon szomorú, nagyon levert, nagyon betegesnek néz ki, és nincs kisugárzás, de biztos nagyon nagy életenergiája van, ilyen nincs. Tehát ránézel egy ember, és nem kell, hogy értsél hozzá, nem kell, hogy mögé lássál, és érezni fogod azt, hogy annak az embernek milyen a karizmája, milyen a kisugárzás, ugye kisugárzás, tehát belülről sugározunk ki valamit, ahhoz azt kell, hogy én belülről rendben legyek. Tehát ez a fajta energia az, amit mindenki megérez, mindenki a közelébe akar lenni, hiszen ez olyan, mint egy meleg radiátor a hidegben, hogy oda szeretnék bújni automatikusan.
3: Ugye, tehát a libido az lehet egyfajta tükör is számunkra, saját magunk tükre, de akkor mit árul el rólunk a libidónk, hogyha egy most mindenki, akár a hallgatók is itt és most így elkezdik egy kicsit így átvenni saját magukban, akár ezt az életörömöt, életenergiát, a vágyat, vagy magát a szexualitást is ide vehetjük, tehát hogyha ezt így mindenki, nem tudom, csinál egy kis gyors statisztikát, vagy nem is tudom, hogy mi kell hozzá, de hogy mit árul el az aktuális libidónk rólunk?
4: Például az egészségügyi állapotunkat. Tehát teljes mértékben elárulja az, hogy mennyire táplálkozunk egészségesen, mennyire figyelünk oda önmagunkra, ami például a pihenés és a munka egyensúlyát illeti, gondolok itt nyilván az alvásunk minőségére, mennyiségére. Elárulja azt, hogy milyen a mentális állapotunk, tehát mennyire vagyunk élesek, mennyire vagyunk tűpontosak, mennyire vagyunk jelen. egy szituációban és a saját testünkben. A tartásunk is árulkodik erről, de mondom, rögtön az egészségügyi állapotot is le lehet venni. Azt, hogy mennyire vagyunk ura egyébként a saját életünknek, vagy akár a saját testünknek. Tehát a test az egy tükör. És ugye itt jön be az, hogy nagyon sokan mondják, hogy persze a test az egy dolog, de hogy itt igazából a belső értékek számítanak. Oké, egyetértek abszolút, hogy a test is fontos, a belső is fontos, de a tested az, ami egy tükörként funkcionál arra, amikor egy ember ránéz, hogy te egyébként milyen kapcsolódásban vagy saját magaddal. Tehát azt nem lehet elkamuzni, ezt nem tudom máshogy mondani. Amikor te ránézel egy emberre, és itt nem arra gondolok, hogy ki hány éves, még egyszer mondom, hanem az, hogy te hogyan gondoskodsz saját magadról, és a saját igényességed önmagaddal szemben, a tekinteted, a tartásod, a bőröd állapota, a szemed csillogása, ez mind-mind egy leképezés annak, hogy te milyen mikrodöntéseket hozol a saját életedben nap, mint nap, mennyire törődsz, foglalkozol saját magaddal, vagy éppen mennyire zsákmányolod ki saját magadat, és mennyire amortizálod saját magad, tehát mennyire vagy hálátlan a testeddel kapcsolatban, aki egyébként egy életen át minden egyes század másodpercben azért dolgozik, hogy téged életben tartson.
3: A Nő arcai vendége továbbra is Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon fontos témáról beszélünk, ami nem más, mint a libidó, ami viszont több, mint a szexualitás. Erről beszélgetünk továbbra is. Említetted, Alma, azt korábban, hogy nagyon fontos, hogy a fejből lehozzuk magunkat a szívhez, mert ott kezdünk el igazán érezni. A nők azt is mondhatnám, hogy a multitasking korának is, hát nem is tudom, a csúcsát élik most, amikor mindenben is fejben főként ott kell lennünk, és akkor ehhez még ugye bejön mondjuk a mindennapi stressz, az alvás, és annak főként a hiánya, kimerültség, mindenféle, nem tudom, tevékenységek, feladatok, és hogy ez mennyire nehezített, gondolom, hogy nagyon, de hogy ebből hogyan lehet kikecmeregni, hogy viszont akkor tényleg vissza tudjunk önmagunkhoz találni, mert talán itt az ember egy kicsit így elveszettnek érezheti elsőként a nulladik lépésnél saját magát.
4: Ez abszolút egy nehezített pálya. Tehát a mai világ az egy nagyon fölgyorsult világ, folyamatosan FOMO érzése van mindenkinek, ugye ez a fear of missing out, tehát azt érzik, hogy aki ugye lemarad, az kimarad, aki ugye nem látszik, az nem játszik, tehát ugye folyamatosan egy nyomás alatt vannak, hogy pörögni kell, menni kell, csinálni kell. Viszont ezt azért szükséges átkeretezni, mert hogyha jobban belegondolunk, akkor igazán nagy teljesítményt azok az emberek tudnak hozni, akik nagyon jók monotaskingben. Tehát a multitasking az arra jó, hogy működtesd az életedet bizonyos szinten, de aki multitaskinggel, ott egyetlen egy olyan területet nem tud kiemelni, ami egyébként brilliáns módon tudna működni, mert ugye nyilván, hogyha van 100 egység energiád, azt neked el kell osztani arra sok mindenre, amit csinálsz. Tehát, hogyha igazán nagyot szeretnénk menni valamiben, akkor ott meg kell tanulni bizonyos helyzetekben a lézerfókuszt, és az, hogy igenis én egy dologra tudjak koncentrálni. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy nagyon sok nő annyira maximalista, annyira perfekcionista, hogy ők minden szerepben is tökéletesen szeretnének helytállni. És folyamatosan azért küzdenek és bántják magukat, mert hogyha édesanyák, akkor ők akarnak lenni a legjobb anyák, de közben ott van a háztartás, de közben a munkában is helyt kell állni. Ezek mind-mind fontos dolgok, mert én is édesanya vagyok, több céget vezetek, feleség vagyok, tehát több szerepben helytállunk. De muszáj elengedni azt az igényünket, vagy azt a belső törekvésünket, hogy mindenben 100%-osnak kell lenni, mert ez soha nem fog sikerülni. Tehát én rengeteg nővel foglalkozom, és azok a nők, akik valamiben kiemelkedően brilliánsak az életük valamely területén, biztos, hogy a többi terület súlyosan árnyékban van. Tehát ne azokat az embereket irigyeljük, vagy nőket irigyeljük, én ezzel sokszor találkozom, akik mondjuk zseniális vállalkozók és hatalmas cégeket építettek föl, mert én rengeteg ilyen nőt kócsolok, akinek viszont nincs magánélete egyáltalán.
3: Igen, talán azt a tudatot, vagy azt az érzést kellene, azt a hiányérzetet kellene kicsit helyre raknunk még magunkban, hogy ne akarjunk mindenben jók lenni, mert hogy ugye ez a folyamatos kompenzálás, tehát ha valamiben, mert hogy talán az iskola rendszerből kifolyólag is ezt hozzuk, hogyha valamiből kevésbé voltunk jók, akkor nem annak örültünk, hogy miben vagyunk kiemelkedőek, hanem folyamatosan mindig azt akartuk felhozni, amiben gyengébbek vagyunk, és talán ez, ha már így a tükröket említettük, akkor ez valahol ennek is a tükre.
4: Igen, de én ezt nem is úgy fogalmaznám meg, hogy gyengébbek vagyunk, hanem úgy fogalmaznám meg, hogy elég jók vagyunk. Tehát elég jó anya vagyok akkor is, ha nem én viszem meg, én hozom minden nap az iskolába a gyereket, meg nem az én gyerekemnek a legjobban kihegyezett a ceruzája a toltartóba, meg nem neki van legjobban kivasalva a fehér inge az ünnepségen, meg elég jó anya vagyok akkor is, ha nem mosok föl, meg porszívózok minden egyes nap. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kéne helyre tenni, hogy nem ezek az alapvető értékek, hogy én beleszakadok mindenbe igazából, meg túl teljesítek a munkában. Hány olyan nőt ismerek, aki alkalmazottként dolgozik, és viszi haza a munkát, és este 8-kor a laptop előtt ül, meg hétvégén, és senki nem fizeti ezt nekik ki, de annyira vágynak arra az elismerésre, hogy jaj, félek attól, hogy mi lesz, ha ezt nem csinálom meg, akkor majd mit fog szólni a főnök, és egy olyan életet élnek, ami igazából nem az ő életük, hanem egy folyamatos megfelelésben vannak, és azt kellene átlátni, hogy akárhogy is próbálkozol, soha nem fogsz mindenkinek megfelelni, és ideje lenne arra figyelni, hogy neked mi a jó, mi az, ami téged boldoggá tesz, mert lehet, hogy nem te leszel a világ legjobb anyukája, vagy a legszebben, nem neked ez kitakarítva a lakásod, vagy a kertedben levágva a fű, de ettől még te lehetsz egy olyan boldog életben, egy olyan kapcsolódásban önmagaddal, az emberekkel, egy olyan jelenlétben, hogy igazából a kevesebb is elég.
3: Ehhez mennyire kell magunknak megengedni a sebezhetőséget?
4: Teljes mértékben, hiszen a külvilág téged mindig meg fog ítélni. Tehát nekem is volt például olyan, hogy nekem a férjem viszi a gyereket az iskolába, és ő is hozza. Nekünk ez a szabály, ez a megállapodásunk. 10 éves a gyerekünk, és volt olyan, hogy kérdezték az anyukák, hogy hát, hogy engem nem látnak, és hogy én hol vagyok, meg mit csinálok. Tehát, hogy nyilván mindig lesz egy külvilág, aki téged megítél. Mert ők, van, aki máshogy gondolkodik, van, akinek az anyuka viszi minden egyes nap, és hozza. De nem az a lényeg, hogy ki mit gondol a külvilágban rólad, hanem az, hogy te működted a családi rendszeredet, és te ebben megtaláld a boldogságot. És a külső külvilágról a fókuszt hogyan hozod vissza saját magadban, hogy mi az, amitől a ti családotok például jól tud működni. És igen, ehhez sebezhetőnek kell. Igen, ehhez meg kell mutatni azt, hogy figyelj, mi másképp működünk. Nekünk egy más rendszerünk van, de a lényeg az, hogy mi ebben a rendszerben vagyunk boldogak. És nyilván mindenben vannak lemondások, meg mindenben vannak kritikák a külvilág részéről, de senki nem a te életedet éli. Sem a munkában, sem a családi életedben, és ezért fontos az, hogy tudd, hogy neked mi az, ami jó, és ne azt hagyjad, hogy mások mondják meg, hogy neked hogyan kellene élni az életedet, mert ugye itt veszítjük el ezt a fajta kapcsolódást önmagunkkal. Itt van az, hogy nem engedem meg magamnak például azt, hogy édesanyaként szexis legyek. Nagyon sokszor probléma a nőknél, hogy hát én már édesanya vagyok, hát már ez már nem az, amikor én itt bedobom magam, meg csinosan öltözködök, meg a magas sarkomat biztos nem veszem föl, meg hát de nem való, meg ez a jó kislány szindróma, meg a szupernő szindróma, hogy nagyon sokan küszködnek, szenvednek, és akkor lecsavarják az ő ragyogásukat, mert hát ez már nem illendő. De ezt ki mondja meg, hogy ez nem illendő?
3: És talán itt is bejön ez a fajta női vágy, hogy mondjuk mennyire szeretném, hogy ez mondjuk kívülre is tükröződjön, mennyire szeretném azt, hogy kívül is látszódjon, vagy mennyire tükröződik ki ez a belső nőiségünk. Mit tanultunk nőként a vágyról? Mert hogy itt talán ez is bekapcsolódik.
4: A kitükröződéssel csak annyit szeretnék még, ez egy nagyon fontos téma, hogy ezt nem te döntöd el, hogy kitükröződik-e vagy nem. Tehát olyan nincs, hogy te belül ragyogsz nőként, és ez nem tükröződik ki, jó? Tehát, hogy ilyen nincs, ez nem létezik ez a fogalom, hogy én most mennyire szeretném, hogy az kiragyogjon, vagy nem. Tehát vagy lecsavarom magamban teljesen ezt a nőiséget, ezt a fajta ragyogást, és akkor ez se belül, se kívül nem látszik, vagy ha én belül igazán ragyogó nő vagyok, aki harmóniában van önmagában, van önbizalma, van szexuális energiája, van libidója, akkor ezt a vak is fogja látni. Tehát ezt nem is kell, és nem is tudom egyébként elpalástolni, hogyha már elkezdem azzal elpalástolni, hogy akkor én nem veszem fel azt a ruhát, nem törődöm annyira magammal, nem figyelek oda magamra, stb., akkor az már a belsőmet is meg fogja határozni, és ott már ugye nekem nem lesz meg belül sem az a ragyogás. Tehát ez a ragyogás, ez olyan, mint egy gyémánt, ami gyönyörűen meg van csiszolva, és ott ragyog. Ez a gyémánt nem mondhatja azt magáról, hogy én most nem akarom megmutatni, hogy ragyogok.

0: a ragyogásával, és akkor így szép lassan a nő lelke elsorbad.
1: Igen, de valahol talán ezt a gyerekkorunktól tanítják, vagy tanuljuk meg, hiszen hogyha egy eszembe jutnak a gyerekek, akkor ők teljesen természetesen szeretnek ragyogni, és mint a gyémántok, ha már ezt a példát hoztad be, tehát hogy ők ragyognak, és megmutatják, és felveszik, és mutatják a külvilágnak, de aztán valahogy ez úgy, hát én nem is tudom ezért, vagy beburkolódik, vagy ezt így lehámozzák rólunk, és megtanuljuk azt folyamatosan, hogy hogyan szürküljünk bele a hétköznapokba. Tehát, hogy ezzel hogyan lehet szembe menni? Tehát, hogy mi az az első lépés, amit akkor nem tudom, meg kell ilyenkor tenni?
0: Ebben abszolút igazad van, hogy nyilván ebben van egy társadalmi nyomás is, sőt, most még mélyebbre is mehetnénk, hogy a fogantatásunk, a születésünk, az első 3 év, és aztán nyilván a családi minták, az édesanyánk, nagyszüleink milyen mintát adtak nekünk, utána ott van nyilván a közösség, amibe bekerülök, bölcsöde, óvoda, iskola, hogyan neveltek engem a szüleim, tehát rengeteg dolog benne van. Viszont azt gondolom, hogy itt a személyes felelősségvállalásnak van egy elképesztően nagy szerepe, hogy ne úgy éljünk le egy életet, és ez a nőiességre is van. A vágyra is, de bármire az életben, hogy állandóan arra hivatkozunk, hogy hát nekem a szüleim ilyenek volt, nekem az anyukám nem volt egy nőies típus, hát engem fiúnak vártak. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amit értek, ez tényleg abszolút, ahogy mondtam már a fogantatástól, sőt, vissza is mehetnék még sokkal messzebbre, mélyebbre, amiben most nem szeretnék menni. Viszont az is egy lényeges dolog, hogy vállaljunk felnőtt nőként felelősséget, hogy a mi kezünkben van az irányítás, nézzünk akkor szembe, hozzuk felszínre ezeket a dolgokat, tudatosítsuk magunkban. Rengeteg technika van a világon, ami elérhető manapság már, és mindenkinek nyilván más fog működni, amivel ezeket a blokkokat föl tudja oldani, és keresse meg saját magában azt a ragyogó gyémántot, aki egyébként ott van, és tegyen is meg mindent azért, hogy ez a gyémánt ragyogjon, és ne a fiók legaljára tegyük be, és úgy éljünk le hosszú életeket egyébként, nőként, hosszú évtizedeket, hogy ezzel nem foglalkozunk, mert hát ez ilyen ördögtől való dolog. Meg hát nekem a szüleim nem ilyenek voltak, meg hát én kiskoromban így, meg úgy. Tehát ne a múltban éljünk, ne hárítsuk át a felelősséget a szüleinkre.
1: Korábban említetted, hogy maga az intimitás, ugye, tehát az ott kezdődik, hogy saját magunkkal való kapcsolódás. Hogyha most megnézzük a kapcsolódást párkapcsolatban, mert szerintem ez is nagyon sokakat érint, mi történik a hosszú párkapcsolatokban? Tehát ha itt megnézzük az intimitást, a libidót, és hogy mi minden történik ilyenkor velünk.
0: Hát először is történik egy megszokás. Tehát nyilván az, hogy már ismerjük a másiknak minden egyes rezdülését, gondolatát, hozzáállását, így nyilván a megszokás csapdájába esünk, illetve azok az érzések, amik az elején még élnek bennünk, az a tűz, az a vágy, stb., ott már az újdonság varázsa elveszik bizonyos idő után, és az újdonság az, ami sokszor működteti, az izgalom, ami működteti ugye azt, hogy egyébként én meg akarjak tetszeni a másiknak, be akarjam dobni magam a másiknak, a legjobb formámat akarjam a másiknak mutatni. Tehát tulajdonképpen a hétköznapi unalom, megszokás és taposó malom az, ami ugye bedarálja ezeket a dolgokat. A másik az, hogy ugye a szerepeink elcsúsznak, és ugye általában az a női férfi minőség, ezek a szerepek azok, amiket leginkább háttérbe szorítunk, mert hogy azt gondoljuk, hogy annak van a legkevesebb ára, hogyha ezt háttérbe szorítom. A munkát a legtöbb ember nem tudja háttérbe szorítani, mert a sárga csekket be kell fizetni valamiből, tehát nyilván ott meg kell felelni, az ember erején felül is teljesít nőként, és egyébként ez a férfiakra ugyanúgy vonatkozik, tehát férfiként is sokszor ugye családfenntartóként, nagy felelősség, egyebek. Ott van az, hogyha van egy gyerekem, hogy anyaként is nyilván helyt kell álljam, mert nem mondhatom azt a gyerekemnek, hogy nem mosom ki a ruhát, nem főzöm meg a vacsorát, nem viszlek el az iskolába, stb. Tehát ott is ugye muszáj a teljesítés, és akkor annyira kimerülök, elfáradok a végére, hogy utána már nőként én nem akarok teljesíteni, nem akarok ebben már extra energiákat tenni, mert azt gondolom, hogy a párom úgy is megérti, úgy is toleráns, ő is fáradt, stb. De közben van egy részem, ami ezáltal haldoklik, és én amennyire nőnek érzem magam egy kapcsolatban, a férfi pont annyira fogja magát férfinak érezni egy kapcsolatban. És hogyha ez a dinamika ugye felborul, és csak a logisztikáról tudunk beszélgetni a párommal, meg csak feladatokról tudunk, meg csak problémákról tudunk, és egyszerűen nincsen olyan minőségi idő és tér kettőnk között, ahol a férfi és a női energia meg tud nyilvánulni, akkor ebből fog egy hiány keletkezni. És akkor az, hogy ezt a hiányt mi mivel fogjuk pótolni, az ugye nagyon sokrétű, ez személyiségfüggő is, viselkedésfüggő, nagyon sok mindenem múlik nyilván. Ezt a hiányt lehet, hogy valaki túlzott étkezéssel pótolja, és elkezd

0: túl gyarapítani, lehet, hogy valaki szenvedélyekkel pótolja, dohányzás, alkohol, bármi egyéb. Lehet, hogy valaki azzal pótolja, hogy elkezd félrekacsingatni, és a külvilágba keresi azt a visszajelzést, hogy ő mondjuk akár nőnek, vagy akár férfinak érezze magát, őt vegyék észre. És akkor így egyszerűen elkezd ez az egész dinamika kifordulni önmagából, és ugye megborulni. És akkor itt jön be az, hogy sokan azt gondoljuk, hogy ez az, ahol a legtoleránsabb a párunk, ami így is van egy darabig, ő nagyon toleráns, csak nem biztos, hogy boldog is ebben a kapcsolódásban. És visszamegyek az intimitás, hogy ezért kell önmagammal először fölépíteni ezt az intimitást, és napi szinten ápolni kis rituálékkal, kapcsolódásokkal, mert amikor én megérkezem önmagamba, és biztonságba helyezem saját magamat, egy túlműködő idegrendszeri állapotból kiegyensúlyozom saját magamat, ebben a térben tud megszületni a vágy is, ebben a térben tud megszületni az önmagammal való kapcsolódás is, és ebben a térben tud megszületni az, hogy a másik rá tud az én energiámra kapcsolódni, és de tud egy kis extra jó értelembe vett feszültség is lenni, ami szükséges a szexuális energiához két ember között, amiben az van, hogy hú de izgalmas, próbáljunk ki valami újat. Fontos vagy nekem, és én is fontos vagyok magamnak.
1: Ugye, és ha itt a kapcsolódásra gondolunk, akkor megint csak nagyon fontos talán az, hogy tehát ne csak és kizárólag is rögtön elsőként, tehát akkor a testi kapcsolódásra gondoljunk pár kapcsolatban, mert lehet, hogy vissza kell egymáshoz találni, és hát itt is megvannak azok a pontok, hogy hogyan is kapcsolódhat rá például akár a férfi energia, a női energiára is fordítva. Tehát, hogy hogyan jussunk el akár a testi kapcsolódásig.
0: Először ugye önmagunkkal kell a kapcsolatot megszerezni, ezt megbeszéltük, meg ugye ápolni. Utána pedig teret és időt kell arra szánni, hogy legyenek olyan tevékenységeink a partnerünkkel, ahol a férfi és a nő meg tud nyilvánulni. Legyenek randi napok, konkrét példákat mondok, legyenek olyan esték, amikor félretesszük a telefont, a problémákat, a logisztikát, a bevásárló listát, és önmagunkkal, illetve a másikkal foglalkozunk. Legyenek olyan párbeszédeink kommunikációban, ami nem az általános mindennapi, hétköznapi dolgok, meg a gyerek körüli teendők, meg a ház körüli teendők, hanem akarja még jobban megismerni a páromat. Biztos, hogy van egy csomó olyan dolog még, amit nem mondott el nekem, felszínre lehetne hozni, megtudhatnék új dolgokat, beszéljünk élményekről, tervekről. Legyenek olyan kapcsolódásaink, akár kis mini hétvégék, amire elmegyünk, akár megoldani azt, hogy igenis el tudjunk menni ketten is bizonyos programokra, tudjak segítséget kérni nőként, és át tudjam egy kicsit tenni azt a felelősséget, hogy nem csak én tudok mindent szuperül megcsinálni mondjuk édesanyaként, hanem nyugodtan rá lehet bízni a gyereket egy pár órára, vagy akár egy-két napra a nagyszülő, keresztülő, bármi egyéb. Ez tényleg csak akarás kérdése, hogy a problémát látom, vagy a megoldást szeretném keresni, és ezáltal bizonyos helyzetekben meg tudok nyilvánulni, meg tudok pihenni, és vissza tudok kapcsolódni a férfihoz. Amikor a gyerek jelen van egy utazásnál, amikor a gyerek jelen van egy programnál, mi is rengeteget utazunk gyerekkel is, akkor én anya és apa vagyok elsősorban. Tehát ezt is fontos megérteni, hogy az, amikor a gyerekkel elmegyek való, vagy gyerekekkel, nagyon fontos dolog, csodálatos dolog, minél több időt töltsünk velük, de az nem az az élmény, amikor én a férjemmel utazom ketten, vagy a férjemmel megyek el ketten egy programra, ahol csak egymásra tudunk koncentrálni, és nincs egy készültség, hogy ott a gyerek, vagy ott vannak a gyerekek, és ugye őket szolgálom, amíg ők nem hunják le a szemüket este, meg reggel, amikor kinyitják, onnantól kezdve ugye szülőüzemmódban vagyunk.
1: És ugye ezt nagyon sokszor összemossuk, összekeverjük, vagy ilyen win-win szituációban szeretnénk itt is helytállni, és ott is. Ezt mennyire látod így a gyakorlatban?
0: Abszolút, tehát ez az, amiről beszélünk a multitasking, hogy egyszerre nem lehet, teljesen más skilleket igényel édesanyaként funkcionálni, vállalkozás vezető nőként, vagy dolgozó nőként, meg szexi csábító amazonként mondjuk a férjemnek az oldalán, vagy akár az ágyban. Tehát ez egy teljesen más skill, teljesen más tudatállapot, és hogyha én folyamatosan egy probléma megoldásban egy vészhelyzeti alarm állapotban vagyok, az idegrendszerem is, egy folyamatos ilyen, a testem is be van feszülve, akkor nekem nem csak, hogy a vágy nem fog megszületni, de a libidó se, és hogyha esetleg még be is adom a derekamat, mert azt mondom, hogy oké, hát legyen szex, mert már nem volt régen, az orgazmus készségem is csökkenni fog. Egyszerűen nem vagyok olyan állapotban, mentálisan és fizikálisan sem, hogy én mondjuk át tudjak kérni egy tantrikus magas szintű kapcsolódást a párommal, hanem egy feladatnak élem meg. Na akkor ott el kell azért gondolkodni azon, hogy én mennyire élem egyébként női minőségben az életem, vagy mennyire teszem bele az energiát akár abban, hogy nagyobb önismeretre tegyek szert a saját vágyaimmal kapcsolatban, mennyire dolgozom föl a traumáimat, mennyire szeretem én azt a férfit még, aki velem van, és mennyire kívánom önmagamat, és azt a férfit, aki velem van, mert ugye kötelességből meg lehet bármit tenni, meg fegyelemből, csak a szexualitásunk nem erről kellene, hogy szóljon.
1: Igen, egyébként lehet-e úgy elveszíteni az intimitás, hogy közben azért ott van az, hogy szeretjük a másikat?
0: Persze, természetesen. Hát nagyon sok esetben van, azért ezt látom kapcsolatokban, hogy legjobb barátok. Csak a legjobb baráti energia az nem szexuális energia. Vagy nagyon sokszor van az, hogy munkatársak közösen vezetik a céget. Az megint nem az a szexuális energia. Vagy sokszor van az, hogy az egyik gondoskodóbb a másikról. Tehát megjelenik az apa energia és a gyereklány energia. Ez kifejezetten olyan nőknél van, akik akár otthon vannak, nincs karrier, nincs hivatás, nincsenek olyan vágyak, hogy akkor ők valamit létrehozzanak az életben, és mondjuk anyagilag ki vannak szolgáltatva a férfinak. És nagyon sokszor hallom azt is, hogy azért nem tud kilépni, azért nem tud elmenni, mert nem tudja, hogy egyedül hogyan tudna két lábon állni, és mondjuk ezért benne marad egy toxikus kapcsolatban. Tehát sokszor látom ezt is, például ez fordítva is működik, hogy például a nő túlzottan anyáskodó, és a férfi ezáltal egy gyerek létbe kerül energetikailag. Ezek mind-mind olyan dinamikák egy párkapcsolatban, ahol a szex az nem fog tudni fenomenális szintekre lépni, meg ez a szexuális energia egy másik emberrel, mert a dinamika megborul.
1: Mennyire fontos az őszinte kommunikáció, mert itt most még az a kép is így beugrott a fejembe, hogy igen, mi van akkor, ha az egyik nyitottabb, hogy erről kommunikáljanak, hogy ebben akár közösen fejlődjenek, de szerintem olyannal is sokszor találkoztál már, amikor a másik fél nem volt nyitott, amikor a másik fél nem volt azon a szinten. Tehát, hogy ilyenkor benne maradni és húzni a másikat, vagy pedig ilyenkor az elengedés is lehet egyfajta megoldás.
0: Szerintem azért soha nem szabad visszafogni magunkat, sem mentális dolgokban, sem fizikális dolgokban, mert a másik lemarad. Tehát egy kapcsolatban inspiráció kéne, hogy legyünk a másiknak a számára, és egyszer az egyik működik dinamikusabban élethelyzetekben, egyszer a másik. És ez a közös építkezésről szól. Arról, hogy legyen bennem meg a vágy és az igény, hogy én jobb emberré váljak a másik mellett. És igenis fejlődjek. Nyilván, hogyha ez nincs meg egy emberben, akkor egy darabig én vihetem őt a hátamon. Tehát, hogy itt ez egy fontos kérdés szerintem, hogy mi az a határ, amiben még közösen tudunk működni, az a dinamika, és mi az, amikor már ez inkább csak egy megszokássá válik, tudom azt, hogy ez már unalmas, tudom azt, hogy én vissza vagyok fogva, vissza vagyok folytva, vagy akár el vagyok nyomva sok esetben, és hogy ezért nem tudok szárnyalni. És persze nem mindenki ugyanaz a dinamikájú ember, de akkor legalább támogassuk a másikat a szárnyalásban, és ne akarjuk letépkedni a szárnyait. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és ez is az önismeret, és ahogy mondtam, a kommunikáció, amiről beszéltünk, hogy alapvetően az emberek nem tudnak kommunikálni jól egymással, nem ismerik az asszertív kommunikációt, nem ismerik az erőszakmentes kommunikációt. Tehát vagy agresszíven, hisztizve, vádaskodva, fröcsögve kommunikálnak, vagy a passzív agressziót alkalmazva manipulatív szerepbe helyezkednek el, és akkor egy más típusú kommunikációt alkalmaznak, az a mi bajod van, semmi, és akkor duzzogunk 3 napot, nem szólunk a partnerünkhöz. Tehát, hogy ezt is felnőttként lenne jó kezelni, hogy ki tudjam mondani azokat a dolgokat, amit érzek, és én mindenkit egyébként beiratnék egy asszertív kommunikációs tréningre, illetve coaching programra is, ami nem azért, hogy mindenki coach legyen a világban, hanem azért, mert alapvetően a coaching is egy kérdezés technika, ami arról szól, hogy úgy beszéljek, hogy érdekelje az a másikat, és úgy kérdezzek, hogy elmesélje nekem a dolgait, a belső érzéseit.
1: A Nő arcaiban továbbra is Pirner Alma, női testtudat és egészségkoach. Ha már így a közösségi médiát behoztuk, akkor ugye egyre több olyan videót láthatunk, ami kifejezetten az általunk is már sokat tárgyalt, tehát libidó témával foglalkozik, különféle videók és tartalmak. Kicsit mesél nekünk, Alma, erről. Ez most trendnek számít, vagy mi ez most tulajdonképpen? Vagy egy felvilágosítás?
0: Szerintem az élet alapvetően elért most már itt, amit írunk, ugye az a dinamika, amikor már egy csomó nőben benne van az az igény és önfelvállalás, hogy így is úgy is meg fognak ítélni, így is úgy is lesz a külvilágnak véleménye rólam, akkor miért ne csinálnám azt, ami nekem jó? És hogy azért megszületett az a réteg, aki igenis bevállalja, hogyha ezt bevállalóságnak lehet nevezni, hogy nekem fontos a szexualitás, nekem fontos a saját testem, én megmerem mozdítani a saját testemet, én megmerem mozdítani a saját csípőmet, foglalkozom a saját testemmel, a saját nőiességemmel, hiszen rengeteg traumát tárol a test, és semmilyen terápia egyébként nem működik, ami a testtel nem foglalkozik. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy szomatikusan is foglalkozzunk mindig mindennel, hiszen a testem emlékszik, a testem raktároz. Lehet az elmém már rég elfelejtette, mert direkt töröl, hogy aztán azt érezzük, hogy hát az meg se történt, de a testben ott vannak ezek a lenyomatok. És minél inkább elkezdek foglalkozni a saját testemmel, ezekkel a gyakorlatokkal, a csípőnyitó, csípőnyújtó, lazító, rázó gyakorlatok, bármi, amit esetleg ezzel kapcsolatosan láttok vagy tapasztaltok, az mindenről szól, hogy én megengedem magamnak, hogy igenis megmozdítsam a testem, megengedem magamnak, hogy legyen figyelem a saját testemen, a saját csípőmön, nézem közben magamat a tükörben, elfogadom magamat a tükörben, hogy ez nem korfüggő, ez nem testalkat függő, mert jogom van nekem is nőiesnek érezni magam, akkor is, ha 50 pluszos vagyok, akkor is, ha 85 kiló vagyok, tehát ez nem szépségfüggő, nem ideál függő, hanem egyszerűen létjogosultság, hogy nőként igenis jól érezzük magunkat a bőrünkben. És ezek a mozgásformák lehet, hogy egy-egy embernek drasztikusnak tűnnek, vagy lehet, hogy egy-egy ember ebbe azt látja bele, én is láttam ilyen kommentet videóm alatt, hogy na, megint valami, amit a férfiakért csinálunk. Nem, ez nem erről szól. Nem azért csináljuk ezeket a mozdulatokat, hogy majd otthon be tudjuk dobni magunkat. Segíteni fog abban is, mert nyilván át tudom ültetni majd a hétköznapi életben. Nem, azért csinálom, hogy én jobban visszakapcsolódjak a saját testemhez, nekem a testtudatom fejlődjön, az én orgazmus készségem jobb legyen, a mozdulatok által, a fókusz által, a medencefenék tréning által, nyilvánvalóan teljesen más megvilágításba helyeződik úgy a kapcsolódásom a saját nemi szervemmel, a saját altestemmel, mint egyébként konkrét fizikai értelemben is. És nyilván ezek a mozgások segítenek ebben, hát mit mozgassunk, vagy mire figyeljünk, hogyha nem azokra a részekre, ami abszolút a női minőségemet testesíti meg.
1: Mi az, amit most már tényleg a világon igazán trendnek számító, és most már egyre népszerűbbnek számító, mondjuk egy-egy ilyen programban el lehet sajátítani? Tehát, hogy mi az, amit elsőként megtanulnak a nők saját magukkal kapcsolatban?
0: Elsőként, amit megtanulnak saját magukkal kapcsolatban, hogy hogyan is merjen bemozgatni saját magamat. Ezek olyan mozdulatok, amelyeket a hétköznapi életben legtöbbször nem alkalmazunk, tehát új agy és test kapcsolatokat kell kiépíteni. Ezáltal, hogy ezekre odafigyelek, ezáltal meg tudom mozdítani a saját testemet olyan módon, ahogy egyébként eddig nem mozdítottam meg, és rá tudok jönni arra, hogy ez milyen érzés, amikor mondjuk a csípőm így belazul, amikor a csípőm így bemozdul, vagy amikor a mellkasom, vagy amikor bemerek állni egy nagyobb terpezbe, vagy akár bármilyen olyan pózba. Milyen érzés ez? Ez nyilván egyfajta önreflektív dolog is. Fizikai értelemben sokkal lazább testre tehetünk szert, sokkal tónusosabb testre tehetünk szert, a medencefenék izmok ugye nagyon meg tudnak erősödni. Ez a tréning is, amit én képviselek, többen visszajeleztek a kihívás alkalmával, hogy 2-3 hét alatt megszűnt az inkontinencia. Olyan dolgok történtek velük a vágyban, hogy nem is tudták ezt elhinni, hogy már 4-5 nap után, hogy ezzel foglalkoznak, és rajta van a figyelem, ilyen változást lehet elérni, és természetesen a partner is visszajelez, hogyha valakinek van partnere, hogy mennyire más minőségben tudnak kapcsolódni. Tehát ennek ugyanúgy van egy fizikai vetülete, és nyilván ezeken az órákon, vagy ezeken a foglalkozásokon annyira figyelünk ezekre a mozdulatokra, hogy kikapcsol teljesen az agy. Tehát van egyfajta olyan szintű jelenlét, amit meg lehet élni a mozgás által a testben, hogy ott senki nem szokott a bevásárló listán, meg a hétköznapi teendőkön gondolkodni, mert van egy nagyon mély kapcsolódás, és nyilván, ha ezt valaki rendszeresen gyakorolja, akkor ezután a hatással lesz az életére minden szinten, és ez egyfajta öngondoskodás is, az önszeretetnek a legmagasabb formája is tud lenni, az önelfogadás mellett, mert ugye folyamatosan a tükör a kép, és odafigyelek arra, hogy egyébként mit gondolok a saját tükörképemről.
1: Mennyire tartott fontosnak az edukációt, vagy hogyan jön ide be a képbe az edukáció, és az, hogy tanuljunk a témáról, tanuljunk a saját testünkről, akár a csípő mozgásunkról, hogy ez mi minden tárul el, vagy mi minden tárul el, ha nem merjük a csípőnket mozgatni. Most csak nyilván most ezt az egyet ragadtam ki, de hogy szerintem érted, hogy mire gondolok.
0: Abszolút teljes mértékben, és azt gondolom, hogy az edukáció itt rendkívül fontos. Rendkívül fontos az, hogy értsük az összefüggéseket az életünkben, hogy a tartásunk hogy van például összefüggésben, egy görbe hát, egy rossz tartás, egy fölhúzott vállak, hogy van összefüggésben azzal, hogy én be tudom-e fogadni a szeretetet. például nőként a mellkasom mennyire van nyitva, vagy éppen zárva. A csípőmre ugyanez vonatkozik, hogy mennyire tudom befogadni akár egy férfinak a közeledését, mennyire kapcsolódok én a saját női energiámmal, mennyire kapcsolódom a saját ciklusommal, akár a saját menstruációmmal. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket nekünk szükséges fölfedezni, hiszen a mi édesanyáink idejében ez még nem volt trend, nem volt információ, nem volt fontos. Mi vagyunk most az a generáció, akinek már minden információ, technika a birtokában van, hogy ezeket felszínre hozzuk, és megértsük azokat az összefüggéseket, hogy például egy nő, aki be van feszülve az állkapcsa. Az állkapos közvetlen kapcsolatban áll például a medencénkkel. Nagyon sok nőnél az a probléma például, azért van vaginizmusuk, azért van az, hogy orgazmus képtelenek, mert annyira be van feszülve a test alul is, mert az állkapocs, ahogy mondtam, közvetlen kapcsolatban áll ugye a medencénkkel és az intim testrészeinkkel, hogy nem tud belelazulni a szexualitásba, nem tud belelazulni egy együttlétbe, hanem akár fájdalmas szexualitás van, és egyebek. Ez mind-mind azzal is függ össze, hogy én mennyire élem egyébként feszülten az életemet, amit észre se veszek, hogy van egy izompója a testemben, ami átlengi, ugye átszövi az egész testet például, és ott van mondjuk a bolygóideg, ami végighúzódik ugyanúgy az arcomon át, ugye az emésztőrendszeremen át, és az intim részeken át, és hogyha itt ugye egyensúlytalanságok vannak, akkor ez ki fog hatni mindenre az életünkben. Tehát ez nem egy ilyen megfoghatatlan valami, hanem konkrétan a fizikai test működését, ha megértjük, akkor rájövök arra, hogy aha, hogy akkor most már értem, hogy miért csináljátok ezeket a rázásokat, vagy miért fontos annyira ez a mozdulat.
1: Igen, hogyha a hallgatóink most egy dolgot ma megtehetnének önmagukért, akkor Alma, mit mondanál? Mi legyen az az egy lépés, vagy az az első lépés, amit ma nőként tegyünk meg önmagunkért?
0: Fogalmazzanak meg egy szándékot, hogy igenis fontos vagyok saját magamnak, és 10 percet szánok saját magammal való kapcsolódásra minden egyes nap. Nem kell órákat rászánni. Kezdjük el 10 perccel, és ezt a 10 percet, ezt szentírásként kezeljük a saját életünkben, és ez alatt a 10 perc alatt, amikor önmagammal kapcsolódok, bármit csinálhatok, ami a testtudatosítást illeti. Lehet egy 10 perces légzőgyakorlat, lehet egy 10 perces meditáció, vizualizáció, imagináció, autogén tréning, lehet egy 10 perces csípőnyitás, nyújtás, rázás, lehet egy 10 perces om, egy hangkiadás, egy rezegtetés, ami ugye kiegyensúlyozza az egész testet például. Tehát valamit, ami hozzám közelebb áll, válasszak, és minden egyes nap ragaszkodjak ehhez a 10 perchez az életemben, akár reggeli rutinként, akár esti lezáró rutinként, ami egyszerűen, mintha belenne vésve a naptárba is kötelező lenne. Így állok ehhez az egészhez. Mert hogyha így elindulunk, és a 24 órából mindenkinek lesz 10 perce valószínűleg, akkor már egy hét alatt elképesztő változásokat fogunk egyébként átélni. És talán az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan a rövid rutinokat és rituálékat bagatelizálják. És azt mondják, hogy hát, hogyha nekem nincs fél órám, bele se kezdek. Vagy egy edzésnél, ha nincs egy órám a terembe lemenni, nem is edzek. 20 perc egy nap edzésben, vagy 10 perc önkapcsolódásban sokkal többet számít, mint az, hogy mindenféle tiszavirág életű kúrákba belekezdek, meg kihívásokba, és utána soha többet nem kapcsolódom, vagy soha többet nem mozgok. Az, hogy egyszerűen legyenek olyan mikrorutinjaim, amik az idegrendszert megtanítják arra, hogy biztonságban vagyok, fontos vagyok önmagamnak, figyelek saját magamra, és ezzel már pár nap, egy-két hét alatt rengeteg változást fogunk tapasztalni.
1: Alma, számodra mit jelent nőként otthon lenni a testedben?
0: Számomra nőként otthon lenni a testemben azt jelenti, hogy egy nagyon mély kapcsolódásban vagyok saját magammal, mintha önmagam legjobb barátnője lennék, és soha nem bírálom vagy kritizálom a saját testemet. És igazából minden egyes döntésem arról szól az életemben és a napjaimban, hogy mi az, amivel támogathatom önmagamat, hogy a legjobb verzióm legyek, úgy fizikailag, mint mentálisan. Szerintem ez az a testkapcsolódás, amikor ott vagyok, figyelek, és nem a testem vagyok, kívülállóként tekintem a saját testemre, kívül alakint kommunikálok a saját testemmel, és minden egyes pillanatban megteszek azért mindent, amennyire lehet. Tehát ott van a törekvés, még ha nem is sikerül mindig, de ott legyen a törekvés arra, hogy itt vagyok, figyelek rád, biztonságban vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hát ahogy meséltél, folyamatosan az volt az érzésem, hogy szinte ez a téma, ez kimeríthetetlen, akár a testünkkel való kapcsolat, az intimitás, vagy a vágy, maga az önismeret, tehát hogy ezek mind olyan területek, amelyekről akár órákon át lehetne szerintem beszélgetni, és talán ugye minden élethelyzetben egész más jelentés is kapnak, és ebbe bele sem tudtunk menni, de én bízom benne, hogy lesz még rá alkalom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok mindenre rá tudtál nekünk mutatni.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást, remélem, hogy hasznos volt, és hát azt is, hogy még fogunk mi beszélgetni.
1: A Nő arcai mai vendége Pirner Alma, női testtudat és egészségkócs volt. A libidóról, az intimitásról és a testünkhöz fűződő kapcsolatunkról beszélgettünk, de azt hiszem ez a téma jóval nagyobb annál, mint ami egyetlen műsorba beleférhet. Kinyitottunk néhány ajtót. Remélem, hogy a hallgatóink is találtak közöttük olyat, amelyen érdemes lesz tovább indulniuk, akár egy gondolattal, egy beszélgetéssel, vagy egyszerűen azzal, hogy egy kicsit jobban odafigyelnek önmagukra. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának az államfő. Saját háza előtt támadt rá a medve egy férfira a Liptó-Szentmiklósi járásban. Melegszik az idő, a jövő héten már 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet. A részleteket Kis Balástól hallják. A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának Peter Pellegrini. A köztársasági elnök a TA3 televízió politikai műsorában arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésnek a közpénzügyek stabilizálása mellett a gazdaság élénkítését is szolgálnia kell. Szerinte Szlovákiának újra kell indítania a gazdaságot, folytatni kell a stratégiai beruházásokat, és biztosítani kell a befejezés előtt álló kórházak finanszírozását is. Az államfő úgy fogalmazott, a költségvetést akkor tartaná kifogásolhatónak, ha nem tartalmazna növekedést ösztönző intézkedéseket. Medve támadt egy férfira Észak-Szlovákiában a saját háza előtt. A támadás tegnap este történt a Liptó-Szentmiklósi járásbeli Németporubán. A férfi éppen a háza előtt dolgozott, amikor a medve váratlanul rátámadt. A hátára ugrott, a földre rántotta, majd megmarta. Az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek, a férfit kórházba szállították. A település polgármestere szerint a támadás a falu belterületén, a községi hivataltól mintegy 100 méterre történt. Személyi változásokat jelentett be az ukrán vezetésben Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a cél egy új politikai stratégia megvalósítása, amelyhez a kormány átalakítására is szükség van. Zelenszkij egyeztetett Julija Svirigyenko miniszterelnökkel, és felajánlotta neki egy új és jelentős terület vezetését a kulcsfontosságú partnerekkel való kapcsolatokban. Az elnök megköszönte a kormányfő eddigi munkáját. Marine Le Pen megerősítette, hogy indulni kíván a jövő évi francia elnök választáson. A francia szélső jobboldal vezetője azt mondta, nem tart attól, hogy a legfelsőbb bíróság akadályozná jelöltségét a közpénzek hűtlen kezelésével kapcsolatos ügyében. A fellebbviteli bíróság nemrég bűnösnek mondta ki Le Pent, és 3 éves büntetést szabott ki rá, amelyből 1 évet elektronikus nyomkövetővel házi őrizetben kellene letöltenie. A bíróság ugyanakkor nem tiltotta el a közhivatal viselésétől, így jelenleg indulhat az elnök választáson. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy vonják vissza a Velencei Biennálé 2 millió eurós uniós támogatását, miután a rendezvény szervezői engedélyezték orosz művészek részvételét az idei kiállításon. Henna Virkkunen, az Európai Bizottság alelnöke szerint az uniós forrásoknak a demokratikus értékeket kell támogatniuk és védeniük. A végső döntést az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hozza meg, amely az uniós kulturális támogatási programokat kezeli. A nyári utazási szezonban a pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtér azt javasolja az utasoknak, hogy legalább 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek meg a reptérre. A schengeni övezeten és az Európai Unión kívüli járatok esetében inkább 3 órával korábban érdemes a reptérre menni. A repülőtér szóvivője szerint a megnövekedett járat és utasforgalom miatt lehetnek hosszabb várakozási idők. A podgyász feladás azonban csak a check-in megnyitása után, általában 2 órával az indulás előtt kezdődik.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az idő, elszórtan záporokra, esőre kell számítani, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. 24 és 30 fok között ingadozik a hőmérséklet, holnap több órás napsütéssel számolhatunk, ugyanakkor északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet. Északon és keleten elszórtan záporok, eső, néhol akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódás alakult ki az R1-es gyorsforgalmi úton a Zólyom-Búcs, vagyis Buccsa melletti pihenőhely után, Garamszentkereszt felé tartva az útmunkások miatt lassult le a forgalom. Az érintett munkálatoknál jelenleg körülbelül 10 perces késéssel kell számolniuk az autósoknak. Radar méri a sebességet Kassa-Olcsvár után Kassa felé, valamint Úszor és Somorja között. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most pedig megismételjük a szombati reggeli egyik beszélgetését. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
3: Bármilyen rosszul hangzik is, nekünk az a jó, hogy ilyen nagy baj van a klímával. 2010-ben még úgy beszéltünk a klímaváltozásról, hogy jön és fel kell készülni rá, de sokan nem hittek nekünk, mert a mindennapi tapasztalat nem ez volt. Ma a 42 fokos hőhullám után már nem kell győzködni az embereket, hogy baj van, mondta Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke a Restart a Természetvédelemben nevű fesztiválon, amely a múlt hétvégén zajlott a magyarországi Kisapátiban. Ez csak egy kiemelés a lehetőségek közül, amely az együtt gondolkodás közben hangzott el. Az előttünk álló óra témáját is tulajdonképpen az eseményről megjelent videók és cikkek ihlették, és a vízhiányra koncentrálva kerestem fel egy régi ismerősömet, a rimaszombati származású Samu Andreát, aki életének természetes része, hogy óvja a közvetlen és tágabb környezetét. A környezettudomány víz- és talajvédelem doktoraként ma WWF Magyarország élő folyók programjának szakértőjeként teszi ezt. Ősélményekről, jelenről és lehetőségekről beszélget az előttünk álló órában. Annyit elárulhatunk a hallgatóknak, hogy nem most rögtönözzük a kérdéseket és a válaszokat, tehát én azért küldtem neked előzetesen pár felvetést arra vonatkozólag, hogy miről is lesz a mai beszélgetésben szó, és az volt az első kérdésem, hogy Rimaszombatból származol, ahol nincsen folyó. Így kezdődött, és hát lehet, hogy a meleg, vagy nem tudom, mi volt rám ilyen hatással, teljesen mindegy, de hogy jártam is Rimaszombatban, meg földrajzot is tanultam, és nyilván tisztában vagyok vele, hogy Rimaszombatban van folyó, de hogy mennyire meghatározó része a folyó a városnak, így én nem tudom megítélni, mert hogy én oda csak látogatóba jártam, azt hiszem, hogy ezzel fogom indítani most a beszélgetést.
4: Igen, tehát ugye Rimaszombatban folyik ugye a Rima folyó, ugye az egész régió erről kapta ott a nevét, hogy legalábbis nagyon sok település nevében megjelenik. Szerintem attól függ amúgy, hogy az ember éppen milyen életszakaszban van, hogy milyen hatással van így a személyes életére, mondjuk a folyó. Én azért gyerekkoromban emlékszem, hogy nagyon sok mindent csináltunk a Rima parton. Onnantól kezdve tényleg, hogy ilyen kikapcsolódásként, akár így a kavicsokkal való játékra gondolva, vagy csak biciklizni a partján, tehát hogy így szerepet játszott abszolút az életünkben, meg ugye a városnak a különböző hídjai, az úgynevezett lengőhidak, amiket azóta sem nagyon láttam máshol, ugye, hogyha gyalogol rajta az ember, az így ingadozik, és ezeken mindig nagyon szerettem átmenni. Úgyhogy abszolút jelen volt így az életemben, tehát hogy nem azt mondom, hogy csak egy ilyen díszletként tekintettem rá, ami úgy ott van, de egyáltalán nem foglalkozom vele.
3: Te a világ legnagyobb természetvédelmi szervezeténél dolgozol, a WWF-nél, ahol pont a folyókért felelsz, vagy ezzel kapcsolatos munkát végzel. A folyók szeretete magában az innen ered, vagy valahonnan máshonnan?
4: Igazság szerint nem kifejezetten a folyókkal indultam annak idején, tehát ugye én környezetkutatóként tanultam a Szegedi Tudományegyetemen, és valahogy itt ezen a szakon jutottam el végül odáig, hogy a vizekkel kezdtem el foglalkozni, de még akkor sem a folyókkal egyébként, hanem tehát víz- és talajvédelem szakirányon végeztem, és legelőször a Akteleki Karszt területén lévő egyik erdőrezervátumnak a talajaival kezdtem el foglalkozni, meg úgy egyáltalán ott a karszt területnek a talajaival, és később alakult úgy, hogy a doktori kutatási témám az pedig az Akteleki és a Szlovák Karszt területén lévő kisebb tavak és forrásoknak a vízminőségével foglalkoztam nagyon sokáig. És innen még a Körösmaros Nemzeti Parkban is volt szerencsém egy évet dolgozni, és még ott is állóvizekkel foglalkoztam. Ott elsősorban az egyik tónak a restaurációját alapoztuk meg, ilyen geoinformatikai módszerekkel, és amikor a WWF-hez kerültem, itt arra volt lehetőség, illetve ugye a WWF prioritásai közé ugye a nagyfolyók tartoznak Magyarországon, és ezeknek is egy egészen más aspektusa, tehát hogy nem a klasszikus biológiai, kémiai vízminőséggel foglalkoztak, vagy foglalkozunk, ugye most már én is tagja vagyok ennek a csapatnak bő 8 éve, hanem kifejezetten a folyónak a úgynevezett hidromorfológiai problémáival, ami a folyóknak elsősorban az alaktanából, a dinamikájából, a hordalékszállításából adódó problémákat tűzi a zászlajára, ami ugye elsőre talán így az átlagembernek rémlik valami így földrajzórákról, hogy igen, van ilyen, hogy a folyó van, ahol kanyarog, van, ahol funatos, van, ahol kavicsot szállít, van, ahol csak homokot és valahol iszapot, de ezeket a dolgokon nagyon-nagyon sok múlik, és ugye a folyószabályozások a 19.-20. század folyószabályozásai során történt folyó lerövidítések, kanyarulatátvágások és töltésépítések olyan rendkívüli hatással voltak a folyóinkra, nem csak itt a mi régiónkban, hanem világszerte, ami gyökeresen alakította át és radírozta le a vizes élőhelyeknek a nagy részét mindenhol, és éppen ezért vannak, hogy a vizes élőhelyek nagyon nagy válságban már sok ideje.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor ott valamit nagyon elrontottak a 19. században?
4: Utólag nézve, ugye most már részben ugye rendelkezésünk rá egy csomó adat és egy csomó tapasztalat és tanulság, amit akkor talán nem láttak, vagy más érdekek vezérelték őket, ott szerintem nem számoltak azzal, hogy ilyen nagyon komoly visszacsatolási folyamatok lesznek, mint amelyek elindultak azóta, és aminek az eredményét most úgymond élvezhetjük. Abszolút igen, tehát ugye itt például ugye a Kárpát-medencében a víz utánpótlás nagy részét azt a folyók hozták, tehát ugye a folyók ki tudtak önteni a megfelelő időszakokban, és ez pótolta azt a kisebb mennyiségű esőt, ami ezen a területen leesett. Ugye itt a párolgás a mi területünkön sokkal nagyobb volt már akkor is, mint amennyi csapadék le tudott hullani, és ezt az árvizek tudták úgymond kompenzálni. És amikor ezeket az árvizeket ugye beszorítottuk a töltések közé, a folyókból pedig ilyen kvázi csatornákat csináltunk, ez a vízutánpótlás megszűnt, és ugye ennek megszűnésével ugye elkezdtek csökkenni például a talajvizek itt az egész Kárpát-medence szerte. És ugye ehhez jött hozzá az azóta egyre intenzívebbé váló melegedési folyamat, tehát ugye a klímaváltozás hatása, és ugye ez a kettő együtt most elég pusztító aszályokat hoz magával. Igen, mondhatjuk, hogy elrontottuk, de akkoriban ugye nyilván nem rossz szándékból csinálták ezeket, hanem az akkori gabonapiacnak az érdekeit akarták kiszolgálni, ami ugye azt jelentette, hogy minél nagyobb területeken szerettek volna ugye szántóföldi gazdálkodást kezdeni, és ugye ez nagyon sokáig végül is jól is működött, csak ugye ma már rájöttünk, hogy a szántóföldi területeknek egy része olyan területeken van, ami igazából nem alkalmas a szántóföldi termelésre, hanem sokkal inkább arra lenne alkalmas, hogy vizet tározzon be, és ezeken a területeken tulajdonképpen meg kéne tanulni újra együtt élni a vízzel, és lehetőséget kéne adni arra, hogy újra vizeket tudjunk itt fogadni.
2: És akkor hogy jutott el a tavaktól a folyókig?
4: Igen, tehát ugye a WWF-nél a Dunával, a Tiszával és a Drávával foglalkozunk elsősorban, szimplán azért, mert ugye ezek a legnagyobb folyóink, és nem vagyunk túl sokan. És ugye akkoriban a Dunához kerestek projektvezetőt, a Dunához és a Drávához is, de ugye én a Dunára jelentkeztem, és akkor itt kezdődött az ezzel való foglalatosságom, és az évek során ugye megtanultam nagyon sok mindent, ami így a folyógazdálkodáshoz kapcsolódik, tehát hogy így tovább építettem azokat az ismereteket, amiket tanultam mondjuk az egyetemen, vagy korábban. És hát azóta is ezzel foglalkozom.
2: Még egy utolsó kérdés tényleg ezekhez a vonzalmakhoz. A Dunával milyen volt egyébként a viszonyod, vagy volt-e egyáltalán?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy én több folyó partján laktam, tehát ugye, ahogy beszéltünk róla, ugye először a Rima parton, aztán viszont Szegedre költöztem később, és ott 12 évet a Tisza partján laktam, vagy töltöttem el. Tehát, hogy a Tiszát igazság szerint ugye sokkal jobban ismertem, meg sokkal inkább testközeli volt, mint a Duna. A Dunánál akkor így sokkal kevesebb időt töltöttem, tehát hogy nem jártunk még oda akkoriban semmi különösebb szabadidős tevékenységet csinálni, hanem inkább az volt, hogy időnként, ugye, hogyha Budapesten jártunk, vagy a Dunakanyarban, akkor így nyilván megcsodáltuk, de nem volt vele ilyen különösebb személyes kapcsolatom. De azóta ez nyilván megváltozott, nagyon is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az ember elkezd valamivel foglalkozni, ez korábban is ugyanígy volt, például ugye a karsztavakkal, hogy az ember elkezdi megismerni a megfigyelésének a tárgyát, és sokat foglalkozik vele, megérdekli, akkor előbb-utóbb nagyon sok minden nyilvánvalóvá fog válni ebben a folyamatban.
2: Hogyha az ember szereti azt, amit csinál, akkor azért figyeli, vagy próbálja megóvni azoktól a negatív hatásoktól, amelyek érhetik. Szóval bizonyára, ha ezzel foglalkozol és szereted is, amit csinálsz, akkor azért intenzíven figyelted ezeket a változásokat, amelyek ezek szerint elsősorban a Dunával történtek. Tudom, hogy ez egy ilyen nagyon általánosító kérdés, de ha le tudod kicsit szűkíteni a választ, hogy mit lehetne kiemelni azokból a változásokból, és feltételezem, hogy nem pozitív irányú változásokból, amelyek az elmúlt években jellemezték a Dunát.
4: Igen, egyébként figyelek én mást is, tehát hogy például ugye vannak itt nagyon kemény számok, meg történések, tehát ugye először szerintem a 2022-es év volt az, amikor először beütött az, hogy tehát, hogy sokkal több ember számára vált nyilvánvalóvá, hogy itt baj van. Ugye a vízkörforgás ugye egy olyan folyamat, ami tehát, hogy nem ilyen kézzel fogható feltétlenül, nem az van, hogy tényleg az ember megfogja, látja, hallja, és akkor tudja, hogy mi történik, hanem ez egy tényleg egészen más típusú figyelést igényel. És ugye a vízkörforgásnak nagyon nagy része zajlik ugye például a felszín alatt, amit meg ugye még annyira sem látunk, mint a felszíni változásokat. Mindemellett ugye nagyon sokan mondják már most is, hogy azok a tavak például, vagy kisebb vízfolyások, patakok, amik mellett felnőttek, akár azok hogyan tűntek el az évek során. Tehát ugye vannak ilyen számok, hogy mennyi vízfolyás van kiszáradó félben. Szerintem azóta sokkal több, mióta itt utoljára néztem, hogy több mint 27, vagy a Kiskunság területén több mint 1000 tó száradt ki az utóbbi 100 év során. A lényeg az, hogy nagyon sok, tehát hogy ezek a kis területű állóvizek és patakok, főleg az ilyen extrémebb aszályos években, mint amilyen a 22-es volt, mint amilyen a mostani, azoknak a nagy része egyszerűen eltűnik. És olyan szintre jutott a dolog, hogy már a belvizek is igazából kezdenek eltűnni, tehát hogy korábban ugye mindig hallhattuk a híradásokból, hogy a belvizek ilyen pusztító hatás, olyan pusztító hatás, hát most már belvizek sincsenek, sőt, valójában a szántóföldi termelés most azért szeretik a régebbi belvizes területeken még mindig csinálni, mert ott még van valami nedvesség a talajban, tehát hogy ott sokkal tovább kitart ez a talajnedvesség. És hát, hogyha magára Dunára kanyarodok vissza, hogy ne csapongjak túlságosan, a Dunán szerintem a leginkább ugye az látványos, vagy az egyik leglátványosabb dolog, hogy milyen nagyon alacsony a vízszintje. Azt hiszem, hogy én is 22-ben döbbentem meg először, amikor ugye Budapestnél olyan alacsony volt a vízszint, hogy szinte be lehetett gyalogolni ugye a Margit-szigetnél a közepére. Tehát, hogy vannak ilyen fotóim nekem is, hogy a parlamentet a Duna közepéről fotóztam le, és hogy ez egészen húzós, tehát hogy egy ilyen számot is hallottam, vagy láttam én is most, hogy a nagymarosi vízmércénél, hogy a medernek az egy tizedében van tulajdonképpen víz, és hogy ezek nagyon húzós számok, hogy amikor így a legnagyobb vízfolyásainknak is a vízhozama ennyire alacsony, és ugye ennyire nem jön rajta semmilyen szintű árvíz, szerintem akkor lehet látni, hogy probléma van, és már a Dunamenti élőhelyek, erdők, tehát amelyek közvetlen a Duna árterében vannak, azok is kezdenek csúcsszáradni, akkor azt gondolom, hogy ott már lehet érzékelni, hogy baj van.
2: Szóval a Duna a fő szakterületed, tehát a Duna nem csak Magyarországon átfolyik, hanem néhány országon, Szlovákián keresztül is, és ugye tekintettel arra, hogy te magad is szlovákiai származású vagy, azon túl, hogy a Dunával foglalkozol, figyelsz-e még más helyi vonatkozásokra, vagy egyébként ugyanúgy állsz hozzá, mintha egy más Magyarországon kívüli országról beszélnénk?
4: Itt két dolog is van. Ugye az egyik az az, hogy a vízrendszerek ugye nem állnak meg a határokon. Tehát, hogyha ugye azt meg akarjuk érteni, mondjuk, hogy mi van a Kárpát-medencében, vagy mi van az Alföldön, akkor mindenképp figyelnünk kell azt, hogy mit csinálnak a felsőbb vízgyűjtőkön. És ugye Magyarországon eleve a megújuló vízkészleteknek a több mint 90%-a az külföldről érkezik, tehát hogy rá is vagyunk utalva, hogy ezekkel az országokkal együtt működjünk. A folyók kapcsán ezeket mindenképp szoktuk figyelni, és ugye a Dunán a bősi vízlépcső az egyik az, ami ugye a legnagyobb hatást gyakorolja máig a magyar szakaszra is, ugye a szigetközi területekre elsősorban, és emiatt voltak is ugye egyeztetések, vagy hát mindig vannak egyeztetések, hogy akár lehetne is előrelépést elérni, de van egy olyan vetülete is a dolognak, ugye, hogy a bősi erőművet is fel kellene újítani, és akkor ugye nagyon sok megoldatlan kérdés van, ugye például ugye a hajózhatóságnak a témája, hogy akkor hogyan, hol lehetne hajózni. Ugye ez például kihatással volt a szigetközi területeken, ugye az Öreg-Dunán történő potenciális beavatkozásokra, mert a sziget közben ugye nagyon sok fenékküszöbet építettek amiatt, hogy mikor elterelték a Dunát, akkor ezekben a mellékágakban nem jutott víz. Ez ugyanígy van a Csalló közben is, és ugye itt is, mivel ez egy mesterségesen fenntartott rendszer, ugye nagyon sok karbantartást és felújítást igényel, de ugyanúgy a bősi vízlépcső mentén már kidolgozásra került a halátjárónak a terve, ugye most a természet helyreállítási rendelet miatt ugye a folyók átjárhatóságát Európa szerte kötelező lesz megoldani, és emiatt ugye a nagy erőművek mentén is hőzerővel dübörög az átjárhatóságnak a tervezése. És hát ugye az átjárhatóság az nem csak azt jelenti, hogy mondjuk a halak számára legyen átjárható, hanem például a hordalék számára is, ugye a hordalék nem egy annyira szexi téma, tehát hogy itt nem a karizmatikus megafaunáról beszélünk, hanem tényleg hordalékról, kavicsokról, homokról, és hogy nehéz érteni azt, hogy ez mondjuk miért probléma, hogy akadályozva vannak, és hogy mondjuk a víztározók megfogják följebb ezeket a hordalékokat. Ez azért is probléma, mert akkor ugye a folyó, ahelyett, hogy az erejét vagy a munkavégző képességét arra fordítaná, hogy ezt a hordalékot vigye, görgesse, vagy szállítsa, inkább arra fordítja, hogy mélyebbre vágja magát, vagy rágódjon be a medrébe, és ugye Magyarországon elég súlyosak emiatt a folyóknak a medermélyülési tendenciái, és ugye ez odáig vezetett, hogy a folyók már inkább elszívják a talajvizeket, tehát hogy nem elég, hogy nem tudják utánpótolni, vagy megtámasztani a folyók a talajvizeket, hanem még el is szívják azokat, ugye ez a Tisza mentén például ugye különösen súlyos. Úgyhogy ezeknek a mesterséges rendszereknek, meg az, hogy így a folyóknak a dinamikáját alapvetően vágták széllyel a különböző víztározókkal, ez ugye mindenképpen megoldásokat igényel, amin mi is dolgozunk. Aztán együtt szoktunk működni, ugye a Szlovákiában is működik részben egy WWF, részben pedig például a BROZ Egyesület, és ugye a BROZ nagyon sok eredményt ért már el itt a csalóközi területeknek, például a Nagyléli szigetnek a környékén a mellékágak helyreállításával, tehát hogy ők tényleg területeket vásárolnak fel és állítják helyre, tehát hogy az ő tevékenységük az tényleg mintaértékű, és hogy például most kaptak az egyik live pályázatukra ezzel kapcsolatban Brüsszelben is egy nagy díjat a tevékenységükre, ami teljesen megérdemelt. Úgyhogy ott is működnek ilyen egyesületek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak. Aztán vannak például olyan kutatók, akik Szlovákiában, ugye mivel ott magas hegységek vannak, meg nagyobb hegységek, ott nagyon sok a hegyi patak, ahol ugye egész más megoldásokat kell alkalmazni, mint például az Alföld területén, és akkor ott ugye a lefolyás lassításra érdemes koncentrálni, és például van, aki ezzel foglalkozik, hogy az ilyen jellegű vízfolyásokra röngátakat építsen, ugye a röngátak azok részben ugye elkorhadnak, részben pedig ugye segítenek a víz kivezetésében, sokkal több tud helyben elszikkadni, és akkor ugye fokozatosan tud lefelé szivárogni, és akkor ezáltal kevésbé fognak például a források elapadni, akár a lentebbi, a hegylábi területeken is. Szóval ezeket is szoktuk figyelni, hogy itt milyen tevékenységek zajlanak, vagy szoktam én is személyesen. Nyilván a lakóhelyem környékén, ugye, amik történnek, tehát ugye a Sajónak a szennyezése az egy nagyon súlyos történés volt, ugye, amikor a lezárt bányából kezdett ugye oda a szennyezés szivárogni, és azért az is nagyon sokáig tartott, és szerintem máig nem megoldott teljesen annak a bányának a problémája. Akkor az ipoly egy olyan dolog, amivel szintén közösen kell dolgozni Szlovákiával, hiszen ott is nagyon sok elavult zsilip van az ipolyon, amit át kellene már alakítani ahhoz, hogy a vízmegtartást szolgálja, meg az átjárhatóságot is egyúttal egyébként. Tehát, hogy ott vannak is közös projekttervek, és mindemellett pedig ugye a régi projektterületemről is igyekszem tájékozódni, tehát hogy az Aktelek és a Szlovák Karszt, hogy ez a szívemhez nagyon közel álló területek, és igyekszem azzal is képben lenni, hogy ott azok a kis tavak, amikkel foglalkoztam, azokkal most mi történik aktuálisan jelen körülmények között. És amit még szintén mintaértékűnek szeretnék hozni Szlovákia területéről, amit például Magyarországon máig nem sikerült megvalósítani, ugye az erdőgazdálkodással kapcsolatos, az, hogy Szlovákiában létrehozták a zóna rendszert, és ugye a legmagasabb a 4-es fokozatú területeken, ott ugye egyáltalán nem szabad fát vágni, tehát hogy ezek ilyen klasszikusan erdőrezervátumként tudnak működni, és hogy ez az erdőgazdálkodásnak egy hatalmas lépése, ami tényleg nagyon pozitív dolog, és kicsit reménykedünk, hogy ezt itt is Magyarországon is be lehet vezetni. Előbb-utóbb ugyanez nem vízgazdálkodás, de mint hogy minden mindennel összefügg, és hogy az erdők is nagyon fontos szerepet töltenek be a vízkörforgásban, ezért mindig szoktuk figyelni, hogy az erdőkkel is egyébként mi történik.
3: Most egy kicsit általánosan a vízgazdálkodásnak a következményeiről fogunk talán beszélgetni, és akkor most hozom be azt a dolgot, hogy az elmúlt néhány hétben megtanultunk egy új kifejezést, a hőkupolát, és ezzel párhuzamosan egyre több helyről jeleztek nehézségeket az ivóvízhez való hozzáférés szempontjából. Nálunk például Szlovákiában a Nyitra környéki településeknél volt egészen kritikus a helyzet. Mégsem gondolom, hogy azokat, akiket ez közvetlenül nem érintett, hogy őket ez visszafogta volna a vízfogyasztásban, és nem beszélve arról, hogy nem a magánemberek a legnagyobb vízfogyasztók. Szerinted vannak-e hatékony stratégiák arra, hogy reális változásokat lehessen ebben elérni? És hogy hogyan lehetne nyomást gyakorolni az egyénekre, és hogyan a gyárakra, akik pedig a legnagyobb vízfogyasztók nyilvánvalóan?
4: Alapvetően én itt azért rámutatnék egy kicsit ilyen logikai bukfencre, tehát hogy nem a magánemberek a legnagyobb vízfogyasztók, tehát hogy közvetetten ugye mi mind a nagy vízfogyasztó iparágak termékeit vásároljuk. Tehát hogy mi társadalomként ugye nagyon sokszor függetlenítjük magunkat azoktól a negatív folyamatoktól, amiket látunk zajlani, de valójában ugye ezek velünk összefüggésben történnek így. Tehát hogy volna egy olyan fajta társadalmi felelősségvállalás, aminek nagyon is jelentkeznie kéne, és ennek ki kéne terjednie, ahogy említetted, arra is, hogy a saját életünkben hogyan viselkedünk, hogyan tudunk felelősséget vállalni magunkért, meg a környezetünkért, közvetlen környezetünkért. A másik pedig az, hogy ezt ki kéne kényszeríteni a politikusoktól is, és a vállalati szféra egyes tagjaitól. Tehát, hogy a víztakarékosságot, a vízminőséget, egyáltalán a felelős vízgazdálkodást. Tehát, hogy én azt láttam így a mindennapok során, most már talán egy kicsit változóban van ez, hogy az emberek úgy gondolják, vagy abban vannak, hogy majd az állam megold helyettük mindent, és tulajdonképpen nekik nem kell semmit csinálni, de ez nem így van, meg ma egyre kevésbé van így. Muszáj jelentkeznie a társadalom részéről annak a fajta igénynek, hogy itt változásra van szükség, ebben az esetben ugye a vízgazdálkodásban, és hogy ennek az igénynek nagyon erősen meg kell jelennie, mert valószínűleg akkor tudnak, vagy akkor fognak a politikusok is errefelé ebbe az irányba fordulni, hogyha látják, hogy van erre egy erős igény, mert ugye a politikusok ugye nyilván igazából ők inkább rövid távon szoktak gondolkozni, ugye saját érdekeiket nézve, és hogy is mondjam, tehát hogy a környezetvédelem az ugye nagyon sokszor környezet és természetvédelem nem szokott népszerű lenni, mert egyfajta ilyen fékként működik, és nagyon sokszor korlátozó intézkedéseket kell bevezetni, és hogy az emberek egyáltalán nem szokták ezt szeretni, hogyha valamiben valaki ugye megpróbál nekik bármiben gátat szabni, csak hogy itt az a baj, hogy itt ez egy kicsit olyan, hogy a saját érdekünkben próbálunk magunknak gátat szabni, ugye ebben én is benne vagyok, és hogy ezt kellene megérteni, hogy a probléma ugye olyan súlyos, hogy itt szükség volna arra, hogy mindenki részt vegyen ebben a felelősségvállalási folyamatban. És ugye nyilván, hogy azt kérdezted, hogy mit lehet tenni, tehát hogyha egy kicsit ezt konkrétabb szintre hozzuk le, vagy így a gyakorlat szintjére, mindenhol, tehát helyben mindenki tud tenni, akármilyen élethelyzetben van, azt hiszem. Egészen más kell persze csinálni, vagy mást lehet tenni mondjuk egy olyan embernek, aki egy társasházban él, egy olyan valakinek, aki kertesházban él, mert másfélék a lehetőségek, de vannak. Tehát ugye nyilván ugye a kertesház területén ott borzasztó fontos lenne az, hogy minél kevésbé burkoljuk le a kertet térkővel vagy betonnal. Fontos lenne az, hogy minél több természetes árnyékolást alkalmazzunk ugye a házon, vagy a kertünket úgy tervezzük meg, hogy ilyen erdőkertszerű legyen, hogy legyen körbeültetve vagy cserjékkel, vagy fákkal, ami tud árnyékot vetni a kertünkre. Alkalmazzunk ugye talajtakarást a kertünkön, tehát ugye különböző típusú mulcsokat, ami szintén képes megőrizni a vizet. Tehát egyszerűen muszáj használnunk ezeket az ilyen beépített pufferrendszereket, amik elnyújtják azt, hogy a víz eltűnjön a területünkről, és erre egyre inkább szükségünk van. Ahol lehetőség van arra, szerintem az borzasztó fontos, hogy a csapadékvizet minél nagyobb arányban meg tudjuk fogni, ami a tetünkre leesik, onnan egészen sokáig lehet öntözni. Akinek van kertje, ugye ez mindenképp fontos. Én azt gondolom, hogy az ilyen autómosás például, ugye, vagy medencefeltöltés, tehát ezekre főleg az ilyen időszakokban, amikor extrém hőség van, a legritkábban volna szabad vizet pazarolni, ugye pláne ivóvizet, ahol lehetőség van arra, hogy a szürke vizeket felhasználjuk, ami az ilyen mosásból, mosogatásból származik, azt mindenképp próbáljuk helyben elszikkasztani, tehát oda kiönteni, és akkor ugye ezzel mindent tudunk segíteni. Most nyilván ugye egy társasházban élő embernek kevesebb lehetősége van, de ott is meg lehet szervezni például közösen akár az esővízgyűjtést a tetőről, és akkor ott azzal lehet a környező fákat öntözni, tehát ugye mostanában különösen a települések területén az ottani fák is teljesen kritikus állapotba kerülnek, és nagyon nagy szükségük van arra, hogy öntözzék őket. Van az a társasházi gyakorlat, amit én mindenhol látok, hogy szintén talra vágják a kertet, tehát hogy ha kell, hanem ugye legyen egy cent is a fű, ugye ezt is el kellene felejteni. El kéne felejteni azt, hogy ősszel elvisszük a lehullott lombot, tehát ugye azt is helyben kéne tartani. Tehát, hogy minden olyan anyagot helyben kéne hagyni, ami árnyékolni tud és vizet tud visszatartani, akár a takarásával, akár magában.
2: Ezt most úgy érted, hogyha lehullanak a fáról a levelek, akkor ezt ne gerebjezzük össze?
4: Ne, azt ott kell hagyni, és akkor az szépen tavaszra eltűnik. Tehát, hogy a giliszták és a talajban lévő mikroorganizmusok ezeket a leveleket lebontják. Esetleg, hogyha valakit nagyon zavar, hogy mondjuk mindenhol levéltakaró van, annyit lehet tenni, hogy a fák alá egy kicsit behúzzuk a levelet, és akkor az ott szépen tavaszig el fog komposztálódni. Ezt mi is nagyon régóta így csináljuk, és teljesen jól működik. Úgyhogy mindenképpen, tehát hogy nem szabad elvinni a helyben képződő szerves anyagot, mert ugye azt ugye tudjuk komposztálni, és akkor abból részben egy szerves anyagban gazdag mulcsréteget és humuszréteget tudunk majd adni a talajainknak.
2: Bocsánat, hogy az előző generációk úgy nevelkedtek, hogy tiszta udvar, rendes ház, tehát hogy igazából a fűnek is ápoltnak kell lennie megfelelően, a most konkrétan itt a levelet említetted, az sem maradhatott a fák alatt, tehát hogy nem erre a mentális beállítottságra szoktatták rá az előző generációkat, és itt iszonyúan nehéz abba beleképzelni magunkat, már egy másik generáció tagjainak talán, hogy az ő fejükben mi is játszódik le, és hogy ezt hogyan lehet megváltoztatni. Erre vannak egyáltalán eszközeink, hogy mondjuk átneveljük ezeket a generációkat, akik már mondhatni nyugdíjkor környékén lehetnek, ha általánosíthatunk így.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, igen, tehát hogy ez szokott lenni, igen, az egyik kulcskérdés, hogy ugye mások voltak akkor a körülmények, amikor ez a felvetés volt, hogy tényleg az utolsó fűszálig ki kell mindent mindenhonnan gyomlálni, mert csak akkor működnek jól a dolgok. Egyszerűen szerintem tényleg azt kell tudatosítani, hogy megváltoztak a körülmények, és hogy nem csak, hogy megváltoztak, hanem hogy nagyon súlyosan megváltoztak. valószínűleg lesznek olyan emberek, akik ezt sohasem tudják elfogadni, még ilyen körülmények között sem, bár szerintem, ahogy telnek az évek, valószínűleg egyre súlyosabban fognak kopogtatni ezek a tünetek, tehát hogy ebben az esetben ezek az aszályos tünetek, tehát hogy előbb-utóbb valószínűleg még többen fognak ezen elgondolkodni, és csak arra lehet törekedni, hogy tényleg folyamatos tájékoztatás, folyamatos kommunikáció erről, és akkor abba bízunk, hogy előbb-utóbb többségbe kerül ez a fajta hozzáállás, hogy egyszerűen a megváltozott körülményekre reagálni kell, és egy kicsivel gyorsabban, mint szoktuk, mert ugye az van, hogy azért nagy rendszerekben élünk, nagy és bonyolult rendszerekben, és hogy ezeknek van egyfajta ilyen tehetetlensége. Tehát, hogyha elképzelünk egy nagy hajót, ami mondjuk ment egy irányba, akkor, hogyha behúzzuk a féket, akkor az még mindig siklik egy darabig ugyanabba az irányba. Tehát, hogy ez a rendszernek egyfajta sajátossága, de ettől függetlenül egyszerűen törekedni kell, mert nincs más út, tehát, hogy muszáj. És beszéltél még ugye az ivóvíz problémákról, ugye a különböző településeken. Igen, szóval, hogy itt is igyekezni kellene nem úgy reagálni, hogyha mondjuk megkérnek minket arra, hogy próbáljunk legalább bizonyos időszakokban akár az energiafogyasztásunkat visszafogni, akár azzal tényleg, hogy ne ivóvízzel mossunk ezekben az időszakokban autót, meg ne töltsük fel a medencénket tényleg ezekben a legkritikusabb időszakokban, akkor ezeket nem azért mondják, mert hogy valakit bosszantani akarnak, hanem egyszerűen ettől tud hosszabb távon működni a közösségünk úgy, ahogy megismertük. Mert eljöhet az az idő, amikor tényleg ezek nem kérések lesznek, hanem felszólítások, és amúgy jogosan, mert tényleg, hogyha az emberek nem látják be, akkor muszáj. Muszáj egy rendeletet kibocsátani, vagy bármi, tehát, hogy ami egy kicsit így, tehát, hogy kötelezővé teszi ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha magunktól nem megy, akkor majd külső kényszerítéssel kell, hogy menjen. És még mindig nem azért, hogy valakinek rossz legyen, hanem azért, mert így fog működni.
2: Akkor érzgessük egy kicsit meg jobban a hallgatókat, hogyha semmi nem változik, minden így marad. Tehát, ha senki nem fogja jobban vissza magát, akkor mire számíthatunk a közeljövőben? És mondjuk nézzünk rá utána egy ilyen hosszabb, tehát egy ilyen 50 éves távlatra is.
4: Itt most egy kicsit lehet, hogy visszakérdezek, hogy konkrétan mire gondolsz, mert ugye itt nagyon sok területről lehetne valamit mondani, tehát lehet mondani valamit az ivóvízgazdálkodásról, lehet a vízgazdálkodásról, az élelmiszertermelésről, a mezőgazdaságról.
2: Hát én egy kicsit most mindenről szeretnék hallani.
4: Jó, akkor menjünk sorban, vagy legalábbis megpróbálom egy kicsit. Lehet, hogy először távolról akkor megközelíteni, és akkor utána megint lebontani részterületekre. Tehát most az történik, hogy a klímaváltozás, ahogy gyorsul, ugye ez azzal jár, tehát hogy az első sorban ugye a vízkörforgáson keresztül jelentkezik. Ugye ez azt jelenti, hogy a csapadékban egyre nagyobb szélsőségek jelentkeznek, tehát hogy mondjuk hiába esik le ugyanannyi mennyiségű csapadék egy év alatt, annak az eloszlása az nem ugyanolyan lesz, mint régen, tehát hogy azt mondják, ugye, hogy az esős napok száma az nagyjából egyharmadával csökken. Ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, 3 hónapig nem esik eső, de utána meg leesik, mit tudom én, 2 nap alatt az elmúlt 3 havi hiányzó csapadék mennyiség, és akkor ugye azzal kell valamit kezdeni. És igazság szerint ehhez kéne alkalmazkodni, tehát hogy ilyenkor, ami lezúdul az a nagy csapadékmennyiség, akkor attól ne reflexből megszabadulni akarjunk, elvezetni minél gyorsabban, hogy ne legyen koszés probléma, és nem tudom, hanem erre kell készülni most már, hogy rövid idő alatt nagy intenzitású csapadék, és amit csak lehet, azt meg kell belőle fogni, mert ha nem, akkor ugye rákövetkező pár hónapot is megint eltölthetjük víz nélkül, aminek lesznek ugye következményei. És épp most, vagy hát egyre több cikk jelenik meg amúgy jogosan, például ugye a mediterrán gyakorlatokról, hogy ott hogy csinálják, mert ugye sokkal régebb óta és még erősebben jelentkeznek ezek a problémák, de amit legutoljára olvastam, az például India vízgazdálkodásáról szólt, ahol ugye van egy nagyon rövid monszun időszak, és utána hónapokig nincs semmi. És ők erre rendezkedtek be, hogy a rövid idő alatt a monszun eső vízmennyiségét betározzák, és akkor ezzel tudnak a későbbiekben gazdálkodni. Hát nekünk is ebbe az irányba kéne nyitni. Mert ugye már most is például ugye a élelmiszertermelésnél, ugye a mezőgazdaságban nagyon sokféle probléma jelentkezik, tehát ugye egyre kevésbé lehet például kukoricát termeszteni, mert nem éri meg, mert nagyon kevés a víz hozzá. Aztán valószínűleg ugye drágulni is fognak ezek a dolgok, tehát az élelmiszer árakban valószínűleg egyre inkább jelentkezni fog az, hogy kevesebb terem meg. Tehát, hogy korábban mondjuk egy olyan 1 hektáros búzatábláról, ahonnan le lehetett hozni mondjuk 60 tonna búzát, ott most mondjuk le lehet hozni, nem tudom, 20-at, és

0: A váltás az ugye nagyon változatos módokon szokott történni, tehát hogy Magyarországon ugye például a Duna mentén, itt elsősorban a Duna kavics rétege által megszűrt vizet isszuk, tehát ugye parti szűrési kutak vannak, és ugye a lakosságnak a több mint 40%-a ezekből a parti szűrési kutakból iszik. Na most, hogyha a Dunának nagyon lecsökken a vízszintje, akkor vannak olyan helyek, ahol a kutakban nem a Duna felől fog víz áramlani, hanem a környező, akár mezőgazdasági területek felől, akár városok felől, és ezek a vizek nem lesznek olyan jól megszűrve, mint ami a Duna irányából érkezik, ezért sokkal drágább lesz például a ivóvíznek a megtisztítása, ami végső soron megint csak a mi vízszámlánkban fog jelentkezni. Aztán valószínűleg egyre durvábbak lesznek a vízkorlátozások is, tehát lehetnek egyre hosszabbak, egyre szigorúbbak, mikor lehet vizet vételezni, mikor nem. Ugye nagyon sok településre most is tényleg lajtos kocsival viszik ezekben az időszakokban a vizet, tehát hogy sokkal inkább ilyen kicsit ilyen afrikai körülményekre lehet ráállnunk, tehát hogy voltak azért az elmúlt években, azt hiszem 22-ből szerintem valahol ott Fokváros környékén volt nagyon súlyos vízkorlátozás. Ezekre biztosan számítani lehet az elkövetkező időkben.
1: Itt most mi az, ami az egészen közeli veszélyt jelenti, és mi az, ami tényleg olyan távoli, hogy a mai szemlélő ezt még eltartja magától?
0: Igazság szerint, szerintem ugye ebben a folyamatban benne vagyunk valamennyire, és lehet, tehát hogy általában a természeti folyamatok, meg a természeti rendszerekben lezajló kölcsönhatások, azok nem egy lineáris skálán változnak, hanem ugye ez inkább ilyen hálózatos működésben kell elképzelni, tehát hogy nagyon sokszor van egy kicsit jobb év, egy kicsit rosszabb, és hogy ezek a dolgok, amikben már most benne vagyunk, ez nem tudom, lehet, hogy egy évig kicsivel jobb, aztán kicsivel rosszabb, aztán sokkal rosszabb lesz. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezek, ha nem teszünk semmit, akkor fokozatosan lesznek egyre rosszabbak. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt egy 10-20 éven belül el lehet érni egy nagyon-nagyon kritikus időszakban, amikor ezek, amiket elmondtam, ezek szerintem odáig is vezethetnek, hogy akár, nem tudom, tüntetések is lehetnek belőle valószínűleg. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy a 24. óra végén vagyunk, és hogy ha, mit tudom én, egy-két évtizeddel ezelőtt teszünk valamit, akkor valószínűleg még könnyebb dolgunk lett volna ezeket megoldani, mert ugye ezek olyan robusztus folyamatok, amiknek a tönkretételét ugye évtizedekig, meg akár évszázadokig dolgoztunk érte, hogy ennyire rossz legyen, mint amennyire rossz most, és ezeket a folyamatokat ugye nem lehet egy-két év alatt megfordítani, de el kell kezdeni, mert a második legjobb időpont, ha ugye nem kezdtük el 10 éve, akkor az most van, és ha sikerül ugye ezeket fokozatos, kisebb-nagyobb beruházásokkal, szemléletváltással áthidalni, akkor szerintem kevésbé lesz rossz mondjuk 10-20 év múlva, de az biztos, hogy itt már nem arról beszélünk, hogy vissza tudunk-e térni az eredeti állapotba, mondjuk ahhoz, ami nem tudom, mondjuk 70-80 évvel ezelőtt volt, hanem hogy mondjuk 10-es skálán csak 6-os szinten legyen rossz vízgazdálkodási szempontból.
1: A saját életedben mit teszel a fenntartható környezetért, és vannak esetleg olyan dolgok, amiről tudod, hogy meg kéne tenned, de még nem jutottál el arra a pontra, hogy ténylegesen meg is tud tenni?
0: Ezt egy kicsit azért bővítem ki, mert hogy így az én életemben is voltak mindenféle körök és fordulatok, és ugye én úgy indultam, tehát hogy Rimaszombatban mi egy viszonylag legalább félig önellátó gazdálkodásból indultunk, tehát hogy nekem a gyerekkoromban még működött a nagyszüleimnek a gazdasága, tehát ugye voltak földjeink, azon termeltünk takarmányt az állatainknak, meg zöldségeket, meg ugye mindent, ami szükséges. Voltak teheneink, tyúkjaink, disznóink, tehát hogy tényleg ugye elég sok mindent tudtunk saját magunknak is előállítani, és ugye az élményem az volt, hogy ez aztán tényleg nagyon nehéz munka, amikor ugye nyáron valaki, nem tudom, Horvátországba ment kirándulni, mi akkor ugye kukoricát mentünk törni, vagy kapálni a cukorrépát, vagy akármi. Ez azért így nehéz volt. Tehát a gyerekként azt mondtam, hogy ez nem, tehát hogy ezt én nem szeretném csinálni. És ugye aztán ugye elkerültem középiskolába, és aztán pedig valahogy mégis ott kötöttem ki egy középiskola impulzus hatására, hogy ott ültem a környezetkutató szakon, és akkor hallgattam azt, hogy gyakorlatilag hogyan tesszük tönkre a környezetünket. És akkor ezeket ugye elméletben jól megtanultam, végül pedig ugye megszülettek a gyerekek, és azt hiszem, hogy a gyerekek születésénél kezdtem el így leginkább kísérletezni, tehát hogy akkor otthon voltam, nem volt ugye egy fő állásom, hanem ugye otthon ültem, és akkor sokkal több mindenre volt időm így kísérletezni. És ugye akkoriban kezdtem például azzal, hogy visszahoztam a gyerekkoromban teljesen természetes mosható textíliákat, de az életnek minden területére, onnantól kezdve, hogy a gyerekeknél mosható pelenkát használtam, mosható textilzsebkendőt használtam, sőt, mosható betéteket használok mai napig, de a mosható szalvéta, tehát hogy minden, amit az ember tudott az eldobhatós dolgokat helyettesíteni, azt igyekeztem helyettesíteni, ugyanígy a bevásárlótáskákkal, bármivel. És később, amikor ugye újra elkezdtem dolgozni, akkor ugye megint kevesebb energiát tudtam erre fordítani, de mindemellett ugye azért megmaradt egy alapszint, amit használtam. Végül pedig ugye most egy tanyán élünk, és ugye újra vannak állataink, tehát ugye végső soron ugye visszakerültem oda, ahonnan indultam, de hogy sok mindent ugye mi is másképp csinálunk már, és pont egy kicsit, amit az előbb felhoztál, ez a régi

0: generáció, új generáció, tehát hogy ilyesmi, hogy szántás, ugye ez szóba sem kerülhet, tehát hogy a szántással ugye az, hogy hogyan tesszük tönkre a talajokat, ugye mára ez is teljesen nyilvánvaló, tehát hogy igyekszünk tényleg csak a mulcsborítást használni, például a kertjeinknél, itt is ugye erdőkertet. Hát tulajdonképpen volt itt ugye eleve egy erdős terület, és igyekeztünk a kertet úgy telepíteni, hogy így a fák mellé, hogy ugye minél hosszabban biztosítsanak árnyékolást, aztán ugye az állati trágyát, ugye amit helyben mi termelünk, meg azt használjuk a termőrétegnek a kialakításához. Mi is igyekszünk az összes csapadékvizet felfogni, komposzt WC-t használunk, tehát ugye a vízöblítéses WC az szóba se jöhet, mert ugye az is csak egy elpazarolt víz, egy plusz egy vízképzés, amire ugye energiát kell fordítani, hogy az ember ugye újra megtisztítsa, még itt helyben ugye simán el tudjuk komposztálni. Az összes használt vizet, amivel mosogatunk, azt mind helyben elszikkasztjuk, tehát hogy vizet innen nem engedünk el egy cseppet sem, mindent helyben felhasználunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyjából most ennyit tudnék említeni. Amit még mindenképpen szeretnék sokkal többet csökkenteni, de egyelőre mondjuk úgy, hogy nem olyan az élethelyzetem, hogy megtehetném, az az, hogy kevesebbet szeretnék autóval járni, és sokkal többet tömegközlekedni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez az, amiből még mindenképpen vissza kellene venni, és talán akkor, hogyha a gyerekek nagyobbak lesznek, és külön tudnak tőlem mozogni, akkor erre sokkal több lehetőségem lesz, azt gondolom.
1: Nekik ez már teljesen természetes ez az életforma, vagy azért ők is tiltakoznak még egy-két dolog ellen?
0: Szerintem ők még azért inkább egyelőre, ugye ebben a korban szerintem én is jobban szerettem a város kényelmesebb vívmányait, meg ugye az ember eleve egy kényelmes lény szerintem, tehát hogy sokkal jobban bele tud kényelmesedni a társadalom által biztosított infrastruktúrákba, de hogy egyébként viszont azt nem árt tudatosítani, hogy nem arra lettünk teremtve, hogy a kényelemben legyünk folyamatosan, hanem arra inkább, hogy a kihívásokat megoldjuk. Ez ugye szerintem egy kicsit így az agyat így edzésben is tartja, hogyha úgy tetszik. Meg ad egy fajta sikerélményt is, tehát hogyha az ember így maga meg tudja oldani a vízellátását, vagy az energiaellátását, akkor az ad egyfajta ilyen jóféle sikerélményt is, hogy nem kell másra támaszkodnia, vagy ha összeomlik az egész rendszer, akkor még mindig tud valamit kezdeni az életével, vagy tud élelmiszert előállítani, vagy bármit. Tehát ez egy ilyen erőt is ad, hogy mennyi mindent meg tudunk magunktól is oldani.
1: Most, ha így az egészen közeli jövőt nézzük, tehát az előttünk álló egy-két hetet, hónapot, hiszen nyár van, akkor azt azért kijelenthetjük, hogy leselkedik ránk egy újabb hőkupola veszélye, ha bekövetkezik, mit tegyünk.
0: Ez a hőkupola, ez egy elég divatos kifejezés lett, de hogy valójában a hőkupola ez egy elég exakt meteorológiai jelenség, és egy elég sok változónak kell ahhoz összeállnia, hogy ez összejöjjön. Tehát, hogy konkrétan tényleg egy hőkupola. De ettől függetlenül ugye a hőségnapok száma az sokkal több, mint pár évtizeddel ezelőtt. Tehát ugye arra biztos, hogy lehet készülni, hogy lesznek még hőségnapok hosszabb, rövidebb időszakokban, ha nem is konkrétan hőkupola. Hát ugye én azt gondolom ilyenkor, hogy az embereknek tényleg az a jó, hogyha ott tudnak lenni egy hűvösebb helyen, és szerintem napközben, a napon aktív tevékenységet folytatni, az borzasztóan megterhelő ilyenkor a keringési rendszernek. Tehát, hogy kicsit ilyen téli, mikor ugye télen beállnak a sötét órák, és az emberek inkább otthon vannak, hát ilyenkor is ilyen mediterrán sziesta-szerű időszakban, vagy működésmódban tudunk működni. És akkor ugye a hűtésnek a különböző formáit kipróbálni. Most ugye eleve, hogyha felkészültünk erre az időszakra, tehát hogy a házaink mondjuk olyan alapanyagból épültek, vagy úgy vannak természetes módon árnyékolva, hogy direkt nem a klímát emlegetem, mert ugye a klímának azt is nagyon sok szakirodalom dolgozza már fel, hogy ugye a klímával egyrészt, mármint a klímaberendezéssel, még inkább rontunk a melegedési folyamatokon, tehát hogy azzal még melegebbet termelünk, plusz rengeteg energiát fogyasztunk, plusz ugye a testünket is arra kondicionáljuk, hogy kevésbé szokja meg ezt a nagy meleget, tehát hogyha beállítunk ugye a klímán mondjuk 25 fokot, és utána kilépünk a 38-ba, akkor egyrészt megterhelő is lesz, meg a testünk tényleg kevésbé tud adaptálódni a hőséghez, tehát hogy én általában nem azt mondom, hogy meg lehet úszni, mert néha tényleg olyan meleg van, hogy nem lehet egyszerűen kibírni egy kis hűtés nélkül, de én azt gondolom, hogy mondjuk jobb az, hogyha időnként mondjuk letusolunk, vagy ott tudunk lenni a vízparton, tehát általában ilyenkor mi is így Budapest és környékén így a Dunaparton szoktuk ezt túlélni, ezeket az időszakokat. Ugye a városokban, ugye a hősziget hatás miatt még sokkal melegebb van, mint a külső területeken, tehát lehet látni, hogy az ember mondjuk, amikor nemrég mentem haza Budapestről, ugye Rimaszombat irányába, és Budapesten ugye 40-41 fok volt folyamatosan, és ahogy haladtunk kifelé, ugye úgy csökkent a hőmérséklet, és amint az ember ugye odaért egy ilyen erdősebb szakaszhoz, ott ugye rögtön leugrott mondjuk 36-35-re, tehát hogy így elképesztő különbség van, amit már autóból is lehet érzékelni. Ugye a másik pedig az, hogy a burkolt területeknek az a nagy lágfenéje, hogy míg mondjuk egy természetes felszín délután már ugye nem sugározza vissza a hőt, a burkolt felszínek azok akkor kapcsolnak rá, igazából amikor a nap már lejjebb van a zenitjén. Tehát, hogy a városban még az sincs meg, hogy akkor délután estére lehűljön az idő. A természetes felszíneken viszont olyankor ugye már így kicsit meg tud könnyebbülni az ember. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenképp jobb vagy a folyópartokon, vagy az erdőkben tartózkodni, hogy könnyebben túl tudjuk élni ezeket az időszakokat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A gazdaság fellendítését jelölte meg az egyik legfontosabb prioritásként az államfő a következő időszakra. Az amerikai hadsereg szerint nyitva van a Hormuzi szoros. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter a Bonbon együttes énekese. Egyre melegebb napok következnek, a jövő héten már 30 fok feletti értékekre számíthatunk.
3: Napzárta. Kis Balázsa.
2: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. A gazdasági növekedést nevezte a következő időszak egyik legfontosabb céljának Peter Pellegrini. A köztársasági elnök a TA3 televízió politikai műsorában arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetésnek a közpénzügyek stabilizálása mellett a gazdaság élénkítését is szolgálnia kell. Szerinte Szlovákiának újra kell indítania a gazdaságot, folytatni kell a stratégiai beruházásokat, és biztosítani kell a befejezés előtt álló kórházak finanszírozását is. Az államfő úgy fogalmazott, a költségvetést akkor tartaná kifogásolhatónak, ha nem tartalmazna növekedést ösztönző intézkedéseket. Peter Pellegrini azt is elmondta, hogy szerinte ősszel nem várhatók jelentős változások a kormány összetételében. A televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, legfeljebb egyes miniszterek távozhatnak személyes karrierterveik miatt. Példaként említette, hogy a pénzügyminiszter a Szlovák Nemzeti Bank vezetésében vállalhat szerepet. Az államfő úgy véli, a Szlovák Nemzeti Párt és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között kialakult vitát szeptember végéig rendezhetik. Veronika Remišová azt szeretné, hogy a szlovák ellenzéki pártok a helyhatósági választások után megállapodást írjanak alá a közös prioritásokról. Az ellenzéki képviselő szerint ezek között a jogállamiság helyreállítása, a külpolitikai irányvonal és a gazdaság újraindítása kellene, hogy szerepeljen. Úgy véli, egy ilyen egyesség pozitív jelzés lenne a választóknak. Veronika Remišová szerint emellett fontos, hogy az ellenzék több tábort alakítson ki, és a választásokon minél kevesebb ellenzéki szavazat vesszen el. Az ellenzéknek szerinte a kormánypártok csalódott szavazóit is meg kell szólítania. Juraj Blanár külügyminiszter ma munkalátogatásra az Egyesült Államokba utazott. A látogatás célja Szlovákia pályázatának bemutatása az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára a 2028 és 29 közötti időszakra. A miniszter New Yorkban kétoldalú tárgyalásokat folytat partnerekkel és az ENSZ képviselőivel, valamint ismerteti Szlovákia fenntartható fejlődéssel kapcsolatos prioritásait. A látogatás csütörtökig tart. Medve támadt egy férfira Észak-Szlovákiában a saját háza előtt. A támadás tegnap este történt a Liptószent Miklósi járásbeli német porubán. A férfi éppen a háza előtt dolgozott, amikor a medve váratlanul rátámadt. A hátára ugrott, a földre rántotta, majd megmarta. Az áldozat könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. A helyszínre rendőrök és mentők érkeztek, a férfit kórházba szállították. A település polgármestere szerint a támadás a falu belterületén, a községi hivataltól mintegy 100 méterre történt. A Hormuzi szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely jogszerűen kíván áthaladni a nemzetközi vízi útvonalon, közölte az amerikai hadsereg központi parancsnoksága, a CENTCOM. A szervezet szerint az amerikai erők készen állnak a hajózás szabadságának biztosítására, és a forgalom zavartalan. Irán forradalmi gárdája ugyanakkor korábban azt közölte, hogy a stratégiai jelentőségű szoros lezárva marad visszavonásig, és állítása szerint két hajót is támadás ért a térségben. Személyi változásokat jelentett be az ukrán vezetésben Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a cél egy új politikai stratégia megvalósítása, amelyhez a kormány átalakítására is szükség van. Zelenszkij egyeztetett Julija Svirigyenko miniszterelnökkel, és felajánlotta neki egy új és jelentős terület vezetését a kulcsfontosságú partnerekkel való kapcsolatokban. Az elnök megköszönte a kormányfő eddigi munkáját. Magyar Péter támogatná a közvetlen államfőválasztást. A magyar miniszterelnök szombat este a Redditen válaszolt a felhasználók kérdéseire. Egyebek mellett arról is kérdezték, hogy az új alkotmány elfogadása után a köztársasági elnököt a parlament vagy közvetlenül a választók válasszák-e meg. Magyar Péter azt írta, a kérdés az embereken múlik, de ő a nép általi választás mellett van. Hozzátette, szeretnék, ha mindenkit bevonnának az alkotmányozás folyamatába. Marine Le Pen megerősítette, hogy indulni kíván a jövő évi francia elnökválasztáson. A francia szélsőjobboldal vezetője azt mondta, nem tart attól, hogy a legfelsőbb bíróság akadályozná jelöltségét a közpénzek hűtlen kezelésével kapcsolatos ügyében. A fellebbviteli bíróság nemrég bűnösnek mondta ki Le Pent, és 3 éves büntetést szabott ki rá, amelyből 1 évet elektronikus nyomkövetővel házi őrizetben kellene letöltenie. A bíróság ugyanakkor nem tiltotta el a közhivatal viselésétől, így jelenleg indulhat az elnökválasztáson. A Volkswagen vezérigazgatója szerint a költségcsökkentés ellenére sem lesz szükség gyárbezárásokra. Oliver Blume egy vasárnapi lapinterjúban azt mondta, az autógyárak bezárásánál vannak hatékonyabb megoldások is. Hozzátette, hogy a vállalat németországi üzemeiben tavaly átlagosan 20%-kal sikerült csökkenteni a termelési költségeket. A német sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a felügyelőbizottságban a munkavállalói képviselők és alsó Szászország tartomány képviselői nem támogatták a tervezett megszorító intézkedéseket. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy vonják vissza a velencei biennálé 2 millió eurós uniós támogatását, miután a rendezvény szervezői engedélyezték orosz művészek részvételét az idei kiállításon. Henna Virkkunen, az Európai Bizottság alelnöke szerint az uniós forrásoknak a demokratikus értékeket kell támogatniuk és védeniük. A végső döntést az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hozza meg, amely az uniós kulturális támogatási programokat kezeli. Sikerült megfékezni a dél-spanyolországi erdőtüzet Almería tartományban. A Los Gallardos térségében pusztító lángok az éjszaka már nem terjedtek tovább, így a helyzet fokozatosan stabilizálódik. A hatóságok szerint eddig 12 ember vesztette életét, 8-an továbbra is eltűntek. A tűz mintegy 6600 hektárnyi területet perzselt fel, ugyanakkor több mint 600 korábban kitelepített lakos már visszatérhetett otthonába. Az oltási munkálatok és az utómunkák ma is folytatódnak. Súlyos betegség következtében 56 éves korában meghalt Szolnoki Péter, a Bonbon zenekar énekese, jelentette be az együttes ma reggel a közösségi médiában. Szolnoki Péter 1970-ben született Debrecenben. Több zenekart is megjárt, majd 1995-ben Török Tamással megalapították a Bonbon formációt, amely olyan közönség kedvenc dalokkal rukkolt elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A 31. játéknapon véget ért a negyeddöntők szakasza a tengeren túli futball VB-n, és kialakult a legjobb négy mezőnye. Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hátrányból fordítva hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot. Összességében boldog vagyok, mert bejutottunk az elődöntőbe, és ez volt a cél. De nem vagyok teljesen elégedett, mondta Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. Utolsóként a címvédő Argentína jutott a legjobb négy közé, miután a ma hajnali negyeddöntőben az idei világbajnokság 100. mérkőzésén hosszabbítás után 3-1 arányban nyert a 72. perctől emberhátrányban futballozó Svájc ellen. Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó. A 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat. Kedden Dallasban 21 órától Franciaország Spanyolországgal, szerdán Atlantában szintén 21 órától Argentína Angliával mérkőzik a fináléba kerülésért. A történelem során először a FIFA világranglista első négy helyezettje jutott elődöntőbe. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A VB kezdete előtt viszont Spanyolország volt a fő favorit. Gianni Infantino, a FIFA elnöke kijelentette, 100%-ig elégedett vagyok, hatalmas siker a 48 csapatos világbajnokság, mondta a svájci olasz sportvezető, aki a további létszámemelést sem zárta ki, és megemlítette a VB 64 csapatosra bővítésének lehetőségét. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Az élvonalban szereplő komáromi labdarúgó csapat leigazolta Branislav Pindrochot. A 34 éves kapus az utóbbi években a lengyel élvonalban védett. A spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájának küzdelmeit a német nagydíjon, és VB összetettben 18 pontra megközelítette az élen álló honfitársát Jorge Martint. Lando Norris pályafutása nem négy keréken indult. A brit versenyző elárulta, hogy gokartozás előtt motorokkal kezdett, ám egy bukás után felhagyott ezzel. Most viszont ismét szeretne közelebb kerülni a kétkerekűek világához, ami jelenleg Forma 1-es világbajnoki címének megvédésén is dolgozik. Mára ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
3: Időjárás.
2: Holnap több órás napsütéssel számolhatunk, ugyanakkor északon és keleten időnként erősen megnövekedhet a felhőzet, arrafelé elszórtan záporok, eső, néhol akár zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora 2026. július 12-én vasárnap. Zsabka Levente hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk majd önöket ismét. Teljen kellemesen a vasárnap estéjük, a viszonthallásra!

Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

was in some other land. But